a lelkemet. Csak akkor kapod meg, ha engem szeretnél, és nem csak a testemet.

Ciao, ezt hallottad Raúltól, itt a Petőfin Minden Magyar. Ahogy említettem, már ma van a mentők napja itt Magyarországon. Minden évben május 10-én ünnepeljük az Országos Mentőszolgálat alapításának és a hazai szervezett mentés kezdetének tiszteletére. Ennek az eredete 1887-re nyúlik vissza, amikor Budapesten Kressz Géza fővárosi kerületorvos kezdeményezésére megalakult az Önkéntes Mentő Egyesület. A szervezett mentés pedig állami feladattá 1948-ban vált, amikor létrejött az Országos Mentőszolgálat. Azóta is ez az ország legnagyobb mentő és egészségügyi intézménye. Ezt ünnepeljük a mai napon, jövök majd programötletekkel, ha esetleg már készülnél a mai napra. Most pedig minden random, this must be love. Ez szól neked itt a Petőfin.

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. A következő előadó párosunk Patocska Olivér és Pál Balázs Kármen. Olivérről azt kell tudd, hogy nagyon érdekli őt az írás. De nem csak a dalszövegírás, hanem a költészet is olyannyira érdekli, hogy nemrég megjelent az első verses kötete, amit teljes egészében ő írt, ő tördelt, ő szerkesztett és ő is adta ki. Ezt már 2023-ban elkezdte írni, és 2023-24-ben a versek zöme el is készült, de nem gondolta, hogy ilyen nehéz egy saját könyvet megírni, egy saját kis verses kötetet, úgyhogy kellett azért neki egy kis idő, de most már elérhető, és majd a koncertek után merchként lehet majd nála megvásárolni, úgyhogy érdemes, én kaptam belőle egy példányt, úgyhogy tapasztalatból tudom mondani, hogy nagyon kis aranyos lett. Az lett a verses kötet címe, hogy Amen Adiel, ami Isten legerősebb gyermekét jelenti, hiszen ő a teremtő, ő teremtette ezt a kis könyvet, nincs véletlen, ez jön tőlük, itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Folytatjuk is a vasárnap hajnalt, május 10-e, hajnali 3 óra múlt. A mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, és a legjobb magyar zenéket, ezt hozom neked garantáltan így hajnalban is, hiszen a zene az, ami életben tart, ezzel kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

Itt a Petőfél minden magyar. A héten az időjárás is Kánaán volt. Volt napsütés, volt egy kis eső, és utána szivárvány, minden volt, ami szemszájnak ingere. Na de nézzük, hogy hogy alakul a vasárnapi időjárásunk. Az ország nagy részén sok napsütés vár ránk. Igazi kellemes májusi hangulatban lesz részünk. Délután délnyugat felől ugyan több felhő érkezhet a Dunántúl és az Alföld déli része fölé, de komoly esőre szerencsére továbbra sem kell készülnünk. Maximum egy-egy gyenge, gyors zápor fordulhat elő elvétve, egy ilyen kis nyári zápor. A szél a Dunántúlon többfelé megélénkül, délies, délkeleties irányból fúj majd, északnyugaton néhol erősebb lökések is lehetnek. Nem tudom, te hogy vagy vele, de én nagyon szeretem a vihar előtti csendet, és utána azt a finom esőillatot, úgyhogy én azt sem bánnám, ha ma is esne egy kicsit az eső. Vihar előtt, ezzel a dallal megyünk tovább, itt a Petőfin.

0: meg szex!
1: A magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
2: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, a következő előadónk nem más, mint Nikosz, énekes dalszerző, aki alternatív pop és pop műfajában dolgozik leginkább. Sokáig csak feldolgozásokat készített, amiket Instagramon és TikTokon osztott meg, ahol a visszajelzések szerint és a kialakult közönsége szerint már nagyon várták a megírt dalainak megjelenését. Az ő debütáló dala következik most, ami hasonlít egy filmzeneszerű pop dalra, egy véget érő mérgező kapcsolatról szól, arról az érzésről, amikor mindkét fél tudja, hogy nincs más választásuk, mint elengedni egymást, de ez nem sikerül. Biztos sokan voltatok már ebben a helyzetben. A dal igazán melankólikus, mint az érzés is, de van benne egyfajta düh, idegesség, katarzis, majd elengedés. Vége! Ez a dal következik Nikosztól most, itt a Petőfin.
1: Fake

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló.
0: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
1: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
0: a Kultúrfitnessben.
2: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét

0: Petőfi Rádióban Szani Rolanddal. A Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel elrepítünk a mesék birodalmába. Hallgass bele a legszebb mesékbe, dalokba és vidám gyerektartalmakba. Csukás mese óra. Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás mese rádió legjobb tartalmaiból válogatva. Csukás mese óra. A Petőfi Rádióban. A műsor ajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már lassan mondhatom azt, hogy jó reggelt, ugyanis hajnali 4 óra múlt május 10-én vasárnap. A mikrofon mögött Korcsog Laurát hallgatod éppen. Remélem, hogy jól telik a hajnalod, én ezt megpróbálom még jobbá tenni, méghozzá a Republik egyik dalával. Ki van a házban? Ezzel kezdünk.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Ha nagyra nyitottad a szemed és szemfüles voltál a héten, akkor láthattál dupla szivárványt is, de hogy ez hogyan keletkezik, mi is az a szivárvány, na azt most mesélem el neked. A szivárvány akkor alakul ki, amikor a napfény apró esőcseppeken halad át. A fény megtörik, visszaverődik a vízcsepp belsejében, majd újra kilép, közben pedig színekre bomlik. Tulajdonképpen ugyanaz történik, mint amikor egy prizma szétszedi a fehér fényt, csak itt több millió apró vízcsepp működik egyszerre apró természetes prizmaként, és ezért van az is, hogy mindig ugyanabban a sorrendben látjuk a színeket, kívül piros, belül az ibolya. A piros fény törik meg a legkevésbé, az ibolya pedig a legjobban. A szivárványt ráadásul mindenki egy picit máshonnan látja, szó szerint nincs két ember, aki pontosan ugyanazt a szivárványt nézi, és az is bizonyos, hogy a szivárvány vége, amit gyerekkorunkban kerestünk, igazából nem is érhető el, mert ahogy mozogsz, a szivárvány is mozog veled, esik eső, Hajdú Eriktől ez szól most itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Szombathelyen az FM 98.2.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

engedjél! Ezt hallotta Rita Petőfin, minden magyar. Van egy olyan zöldségünk, ami viszont elengedhetetlen bizonyos ételekhez, és ez nem más, mint a paprika. A paprika valójában Dél-Amerikából származik, és a 16. század környékén került csak Európába. Eleinte dísznövényként tartották, mert senki nem gondolta volna, hogy egyszer majd gulyás, vagy pörkölt, vagy lecsó készül majd belőle. A magyarok viszont gyorsan ráéreztek az ízére, és idővel igazi hungarikum lett belőle. Például ugye Szeged és Kalocsa neve már szinte összefort a paprikával, és ami még érdekesebb, a paprika rengeteg C-vitamin tartalmaz, bizonyos fajtákban még több is van, mint a citromban. Szóval a paprika nem csak finom, hanem tudományos szempontból is világhírűvé tette Magyarországot, és a következő dal is róla szól. Paprika, ezt játszom most Igris Szofitól, itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Jó reggelt, rohan az idő, már is reggel 5 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Csodás május 10-ei vasárnap reggelre virrattunk. Szép idő lesz a mai napon, sütni fog a nap, úgyhogy használd ki, menj ki a szabadba, most pedig Sőti Barbie dalával kezdünk.
0: Itt egy újabb óra.

Rád vártam, ezt hallotta Zabos Reginától és Kátétól. Itt a Petőfin minden magyar. Idén is változatos programokkal ünnepeljük az Európa Napot és Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját. Május 10-én a budapesti Szabadság téren fesztivállal és futóversennyel várják az érdeklődőket. Félmaratoni távot lehet megtenni a mai napon, úgyhogy fel a nyúlcipőt és hajrá! Fusson mindenki, aki inkább kicsit lötyögne és táncikálna a fesztiválon, az azt is megteheti, ugyanis a Hiperkarmad, majd koncertet a Felefánt, a Budai Pop Duo, de természetesen gyerekkoncertekkel is készültek, a Buborék együttes is ott lesz, a Veronaki zenekar. Úgyhogy programból nincs hiány, mindenem ez szól most Juhos Zsófitól, itt a Petőfi.

Petőfi Rádió.hu. Minden magyar, ez a Petőfi Rádió.

0: A magyar zene rajongói az Instagramon is együtt vannak.
1: Kövess minket Instagramon is. Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Rég nem átkozom.
1: Ahogy telik az idő, ezt hallottad Fanka Delitől itt a Petőfin, minden magyar. Bizony, nagyon gyorsan telik az idő, akár csak most a hajnalt nézem, akár pedig azt, hogy tavaly rendezte meg először Fischer Norbi a koncertjét Mohácson, akkor Demjén Ferenc dalokat játszottak, most pedig idén újra megrendezik ezt a koncertet, újra megszervezte Norbi, és most Presser Gábor és Zorán dalokat fognak nagy koncertes felállással előadni, de természetesen idén is lesznek vendégelőadók, például Fodor Zsóka, aki prózával készül, vagy a most következő előadó, aki nem más, mint Horányi Juli, ő is ott lesz ezen a mohácsi koncerten majd május 25-én, most pedig ringasd el magad vele, ringasd el magad, ezt szól Horányi Julitól, itt a Petőfi.

0: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Lassan, gyere, gyorsan, érzek.

0: Létezem, ezt hallottad itt a Petőfin, minden magyar. Megyünk is tovább, ugyanis nem sokára reggel 6 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig az Éles Stílus magazinnal folytatjuk, és a dal, amivel kezdünk, az nem más, mint Veréb Tamás és Dr. Béres első közös munkája, Hozzám tartozol, Mikászi Perimenu. Ezzel kezdünk majd.
1: Műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Kellemes, napos idő lesz ma is. Letette miniszterelnöki esküjét Magyar Péter a parlamentben. Pótköltségvetést terjeszt be az idei évre az új kormány. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Továbbra is tart a felújítás az M1-es autópályán Budapest felé, Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között, ahol átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte, újjáépítik Magyarország kapcsolatait, és hazahozzák az uniós forrásokat. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. Antonia Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Változik a közösségi közlekedés ma Budapesten az EU félmaraton futóverseny miatt. A 2-es, a 2B és a 23-as villamosok reggel 6 órától délután 2 óráig rövidített útvonalon, a Jászai Mari tér helyett csak a Kossuth térig járnak. A 15-ös busz a Boráros tér felé terelve a Bajcsi-Zsilinszky út érintésével közlekedik, több megállót nem érint.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Az ország nagy részén derült az ég, a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúl déli részén vannak helyenként borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. A jelenlegi 6-14 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatjuk is ezt a csoda reggelt, május 10-e reggel 6 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Kezdődik az Éles Stílus magazin, a vendégem Fótos Tomi személyi edző lesz. Érdemes lesz velünk tartanod, most pedig Hozzám tartozol. Ezt szól kezdésképp.
1: Itt egy újabb óra.

0: Élet, stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja.
1: Itt az Élet, stílus magazinban már nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy hogyan kezdjünk el edzeni, mitől lesz látványos az eredmény, vagy hogy hogyan maradjunk motiváltak, de most fordítsuk meg egy kicsit a dolgot. Most nézzük az edzőket. Mitől lesz jó egy edző? Honnan tudjuk, hogy jó kezekbe kerültünk, és hogyan találjuk meg azt a személyi edzőt, aki tényleg passzol majd hozzánk? Erről beszélgetünk ma reggel vendégemmel, Fótos Tomival, személyi edzővel, aki egyébként korábban vízilabdázott, ma pedig már a másik oldalról motiválja az embereket edzőként. Köszönöm, Tomi, hogy itt vagy velem ma reggel.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Na, kezdjük is a te történeteddel. Vízilabdáztál, hogyan alakult ebből az, hogy most te vagy az edző?
2: Úgy kezdődött az egész, hogy először is középiskola után nem tudtam, hol folytassam az életemet, és mindenképp szerettem volna tovább tanulni, ezért egyből egy sportegyetemet választottam, hiszen a sport mindig az életem része volt. Viszont az egyetemi éveim nem úgy sikerültek, ahogy én szerettem volna, felszaradt pár kilórám, folyamatos bulizások, mint azt minden egyetemista tudja. Aztán egy idő után csak arra kaptam a fejemet, hogy én se vagyok más, mint a többi ember, én is ugyanúgy el tudok kicsit hízni, kicsit nagyobb tudok lenni, ezért elhatároztam, hogy elkezdek edzegetni. Az elején tényleg csak egy ilyen hobbiból indult, mint minden srác, menjünk le, gyúrjunk, nyára nézzünk ki jól. Mára már tudom, hogy ez nem így van. Sajnos ez több idő kell, mint nyár előtt 2 hét, és innen indultam igazából, végig az volt, hogy ám valahogy elkezdem, valahogy csinálom, és folyamatosan kezdett magába szippantani ez a kondis élet.
1: És ha nyár előtt nem 2 héttel kell elkezdenünk edzeni, akkor mennyivel, neked mennyi idő alatt ment le ez a plusz pár kiló?
2: Hát figyelj, őszintén megmondom, hogy én 20 kilót fogytam a kezdetek óta, abba egészséges szinten egy év azért kellett, mire olyan szintre eljutottam, ami már mondjuk az, hogy átlagnál kicsit jobbnak mondható. Az időről engem is mindig sokat kérdeznek, de erre csak annyit tudok mondani, hogy nagyon embertípus függő, nem mindegy, hogy valakin plusz 20 kiló felesleg van, vagy például csak plusz 5.
1: Egyedül edzettél, vagy volt személyi edződ?
2: Egyedül edzettem, sokat segített az, ugye, hogy már sportegyetemre jártam, és tudtam az alapokat, hogy honnan kell elindulni, ezért nekem egy kicsit könnyebb dolgom volt, mint egy átlag hétköznapi embernek.
1: De hogy egy átlag hétköznapi ember hogy tud nekiállni egy edzésnek, és ki tud neki segíteni ebben, ezzel folytatjuk nem sokára a beszélgetést. Vendégem Fótos Tomi, személyi edző, itt az Élet Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Életmód.

0: stílus. A Petőfi Rádió életmód magazinja. A mai téma.
1: A mai témánk pedig nem más, mint hogy egy kicsit más szemszögből nézzük most a személyi edzést, és nem a vendégeket és a sportolókat tekintjük, hanem a másik oldalt, a személyi edzőket vizsgáljuk, hogy hogyan lehet egy edző jó személyi edző, és hogy tud jól rezonálni a vendéggel. Most pedig itt a vendégem továbbra is Fótos Tomi személyi edző. Köszönöm, hogy itt vagy velem.
2: Én is köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Na hát akkor ott folytatjuk, már megbeszéltük, hogy te hogyan váltál személyi edzővé, mi volt a te utad, de azért azt is megbeszéltük, hogy neked azért könnyebb dolgod volt, mikor leszerettél volna egy kicsit fogyni, mert hogy felszaladt pár kilórád, ugyanis te kiskorodtól kezdve vízilabdáztál, edzettél, úgyhogy pontosan tudtad, hogy hogyan kell nekiállni edzeni, csak rá kellett venned magad, de vannak olyanok, akik viszont ilyen tudással nem rendelkeznek, és segítségre van szükségük, ilyenkor jön szóba egy személyi edző. Na de, milyen személyi edzőt válasszunk, mitől lesz egy személyi edző jó számunkra, hogy tudjuk ezt eldönteni?
2: Szerintem is először, ami a legfontosabb, ugye mindenki alapvetően csak egy képet lát bármilyen edzőről. Akár legyen szó weboldalról, akár bemegy a rendes konditerembe, mindig egy kép alapján kell először döntenie. Saját megérzéseikre hagyom az embereknek, hogy döntsék el maguk, hogy ki szimpatikus először, és azzal nagyon nem lőhetnek mellé. Ezt követően fog csak kiderülni, hogy az adott illetővel jól tud-e passzolni egymáshoz, jól tudnak-e rezonálni, viszont ezt előre nagyon nehéz megmondani szerintem.
1: Mitől lesz egy személyi edző jó edző?
2: Először is, hogy az élsportot maga mögött tudja hagyni, akár tényleg bármilyen sportból jön, bele kell abba gondolnia, hogy itt ezek hétköznapi emberek, hétköznapi célok. Nem minden a teljesítmény, nem minden az, hogy minden áron egyik napról a másikra úgy nézünk ki, ahogy szeretnénk. Meg kell értenünk, hogy ezeknek az embereknek nem az elsődleges az lesz, hogy most konditerembe járnak, van családjuk, vannak gyerekeik, rengeteg hétköznapi dolog van, amiben helyt kell állniuk, nekik ez egy úgymond hobbi lesz, amivel szeretnék javítani az életminőségüket.
1: Te személy szerint hogyan tudod őket motiválni ebben? Hogyha ugye azt nézzük, hogy családanyákról, családapukákról van szó, akiknek nem feltétlen ez az elsődleges szempont, hogy akkor ők most elmenjenek edzeni. Hogyan lehet mégis rávenni őket, hogy ne adják fel?
2: Igazából azt szoktam mondani, hogy örüljünk minden napnak, minden megtett útnak, ne egyből azt lássuk magunk előtt célnak, hogy most 90 kiló vagyok, 70 kiló szeretnék lenni, örüljünk minden részsikernek, akár lejön egy kiló, akár könnyebben fel tudnak menni a lépcsőn. Tényleg mindennek örülni kell, és ne mindenképpen a számokba veszünk bele, a mérleget tekintve, hanem csomószor kapom meg azt, hogy például már nagyon örülnek annak, hogy a farmer nadrágukat egyebb eljebb tudják csatolni. Én úgy gondolom, hogy ezek a kis sikerek visznek minket előrébb abból a tekintetből, hogy minden nap kapjunk egy kis motivációt.
1: Az nagy öröm, hogyha a kedvenc farmer újra feljön ránk, ezzel egyetértek én is. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Fótos Tomi személyi edzővel, itt az Éles Stílus magazinban.
0: Segítünk életmódot váltani. Élet. Stílus. Élet.

0: Driftwood, ezt hallott a Szaja Noétól itt a Petőfin Minden Magyar. Ez egyébként az április 1-én megjelent harmadik nagy lemezének egyik dala, ezt hallhattad most. Most pedig megyünk is tovább, nem sokára folytatjuk a beszélgetést, előtte azonban a hírpercek következnek. Utána pedig a Szél úgy beszél, Gipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dalával kezdünk majd.
1: Szél úgy beszél, én mégsem értem, dalázva édesget a rétre.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a napos, száraz, kissé szeles idő, letette esküjét Magyar Péter miniszterelnök. Új korszakot ígért a parlamentális demokráciában az új házelnök. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Továbbra is tart a felújítás az M1-es autópályán Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóút csomópontja között, ahol átépítették a terelést. A 19-es és a 17-es kilométer között a főváros felé vezető oldalt lezárták, a forgalmat a szemközti oldalra terelik. Aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat, az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Megalakult az új országgyűlés. A 199 fős parlamentben a Tisza pártnak 141, a Fidesznek 44, a KDNP-nek 8, a Mi Hazánknak 6 képviselője van.

0: A képviselők az ülésen 140 igen szavazattal, 54 elleni nem ellenében és egy tartózkodással megválasztották miniszterelnöknek Magyar Pétert. A kormányfő az eskütétel után beszédében a többi között szembenézésre, megbékélésre és újrakezdésre szólított fel, emellett működő és emberséges Magyarországot ígért, az uniós források hazahozatalát, az egészségügy megerősítését és a társadalmi egyenlőtlenségek csökkentését nevezte fő céljának.
1: Én nem uralkodni fogok Magyarországon, szolgálni fogom a hazámat. Antall József szavai jelölik ki számunkra ennek a szolgálatnak az erkölcsi mércéjét és kötelességét. Én szolgálok addig, ameddig a szolgálatom hasznos. Teszem ezt a legjobb tudásom szerint, ameddig tudom, és a magyar nemzet igényli. Nem azért állok most itt, mert külön vagyok bárkinél az országban. Nem vagyok. Azért állok itt, mert a magyarok milliói úgy döntöttek, hogy változást akarnak. És ez a bizalom, amelyet kaptunk, egyszerre megtiszteltetés, súlyos erkölcsi kötelezettség, de csodálatos érzés is.
0: Lemondásra szólította fel az alakuló ülésen a miniszterelnök azokat a közjogi méltóságokat, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálói voltak. Magyar Péter távozásra szólította fel Sulyog Tamás köztársasági elnököt is. Úgy fogalmazott, ideje távozni emelt fővel, ameddig még lehet.
1: Felszólítom azon közjogi méltóságokat, intézményvezetőket, akik az elmúlt rendszer politikai kiszolgálóivá váltak, vagy mindig is azok voltak, legyen bennük egyszer bátorság szembenézni a saját felelősségükkel, és félreállni Magyarország demokratikus megújulásának az útjából. Mondjanak le ma, de legkésőbb május 31-ig, és kezdje a sort rögtön, Sulyog Tamás.
0: A Fidesz frakció gratulál az új miniszterelnöknek a megválasztásához, de első nyilvános megszólalása komoly kétséget ébresztett, reagált a képviselőcsoport vezetője Magyar Péter beszédére. Gulyás Gergely szerint a köztársasági elnökkel szembeni személyes és politikai támadás, valamint annak agresszivitása méltatlan az ország kormányfőjéhez. A KDNP frakció vezetője bosszú beszédnek nevezte a felszólalást, amely példátlan módon támadta a közjogi méltóságokat, szakmailag és emberileg is. Rétvári Bence hozzátette, a miniszterelnök úgy beszélt, mintha nem lett volna 14 évig a most leköszönő rendszer része. Torockai László, a Mi Hazánk pártelnök frakció vezetője arról írt, hogy továbbra is konstruktívan áll hozzá az új kormányfőhöz, és elvárja a tisztességes, korrekt hatalomgyakorlást. Forsthoffer Ágnest, a Tisza párt alelnökét választották az országgyűlés elnökének. A házelnök arról beszélt, olyan változások jönnek, amelyek új korszakot nyitnak a magyar parlamentális demokrácia történetében. Az országház nem a pártok, hanem újra a magyar nemzet otthona kell, hogy legyen. Forsthoffer Ágnes első döntésként elrendelte, hogy kerüljön vissza az Európai Unió zászlaja a magyar parlament épületére.
2: Minden megszólalásnál a magyar nemzet egységére kell törekednünk. Legyen itt helye az érvelésnek, a meggyőzésnek, az értő figyelemnek, a tényeken nyugvó, tiszteletteljes párbeszédnek és a bocsánatkérésnek is. És legyen helye a szeretetnek. Az első magyar parlamenti képviselőnő, Slakta Margit bátor kiállása, szociális érzékenysége és keresztény elkötelezettsége példaként áll előttem.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Moszkvában rendkívüli biztonsági intézkedések mellett tartották meg a győzelemnapi díszszemlét a Vörös téren, ahol nehéz fegyvereket most nem vonultattak fel. Donald Trump kezdeményezésére tegnap háromnapos tűzszünet lépett életbe Oroszország és Ukrajna között, amely részeként 1000-1000 hadifoglyot is kicserélnek. Az amerikai elnök újságírók kérdésére úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a tűzszünet hosszabb lesz három napnál. Az orosz védelmi minisztérium szerint az ukrán hadsereg ugyanakkor több ezer alkalommal megsértette a fegyvernyugvást. Kijev egyelőre nem közölt adatokat az orosz jogsértésekről. Csak nem egy órával ezelőtt megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén felbukkant a Hanta vírus. A 147 utas orvosi vizsgálatát és hazajuttatását már korábban megszervezték, közölték a spanyol hatóságok. A fertőzésben hárman vesztették életüket, 6 további ember igazoltan megbetegedett. Több utast ugyanakkor még keresnek, ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Nyílt napot tartott a washingtoni magyar nagykövetség az Európa naphoz kapcsolódva. Az esemény célja, hogy bemutassa az érdeklődőknek a nemzeti sajátosságokat, hagyományokat. A programok között néptánc, népzene és népdal bemutató is szerepelt. A résztvevők tradicionális magyar ételeket, köztük például gulyást és kürtős kalácsot kóstolhattak. Emellett magyar szervezetek is bemutatkoztak, köztük a washingtoni magyar iskola is, amelynek szervezésében foglalkozásokat tartottak és klasszikus magyar rajzfilmeket vetítettek. A magyar nagykövetséget csak nem 2000-en keresték fel az alkalomból.
3: Petőfi Rádió. Hírpercek.
0: Idehaza gasztronómiai programokkal egybekötött tavaszi lóversenyt tartanak a hétvégén a fővárosi Kincsenparkban. Az érdeklődőket ügető és agárversenyek, valamint nemzetközi ízek is várják. Kervs András, a Kincsenpark ügyvezető helyettese szerint a lóversenysport a reneszánszát éli Magyarországon, ezen a hétvégén is több ezer látogatót várnak.
4: Nekünk két komoly objektív visszajelzésünk van, egyrészt a vendéglátóegységeknek a forgalma, illetve a lovakra, az agarakra történő fogadás, sportfogadás, és ezek alapján azt tudjuk elmondani, hogy a 3 nap alatt jó idő esetén közel 10 000 ember látogat ki, és hát a közösségi oldalakon, a fórumainkon való visszajelzés is azt mutatja, hogy ma 2026-ban egy világvárosban ilyen jól és fogyaszthatóan érdemes a lóversenysportot űzni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
0: Az ország nagy részén derült az ég, a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúl déli részén vannak helyenként borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. A jelenlegi 6-13 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Most pedig a sporthírek következnek Szilágyi Dórától. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
3: Petőfi Rádió. Sport.
5: A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát. Köszöntöm a hallgatókat, a sporthíreket Szilágyi Dórától hallják. Hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a Ferencváros a labdarúgó magyar kupa döntőjében a Puskás Arénában. A 111. percben Rámáker szerzett gólt. Az FTC így a következő idényben legalább az Európa Liga selejtezőjében indulhat. 1-1-es döntetlent játszott a Liverpool odahaza a Chelsea ellen az angol élvonalbeli labdarúgó bajnokság 36. fordulójában. A hazai csapatban a magyar válogatott Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos is végigjátszotta a találkozót. A tegnapi játéknapon 1-0-ra nyert a Bournemouth a Fulham vendégeként, a győztes csapatban Tóth Alex a 91. percben lépett pályára. Az RB Leipzig hazai pályán 2-1-re legyőzte a San Paulit a német élvonalbeli labdarúgó bajnokság 33. fordulójában, a második gólt Willi Orbán szerezte. Győzelmükkel pedig a lipcseiek biztosan a harmadik helyen végeznek az idény végén. Ismét török bajnok lett Sallai Roland, miután a Galatasaray 4-2-re legyőzte a kieső helyen álló Antalyaspor-t a török labdarúgó bajnokság 33. fordulójában, és megszerezte a klub történetének 27. bajnoki címét. Nem jutott döntőbe a BVSC a férfi vízilabda Eurókupában, miután 14-12-re kikapott odahaza a Jadranspliттől az elődöntő visszavágóján. Ezzel a horvát csapat összesítésben 3 góllal volt jobb a magyarnál. 8 érmet szereztek a magyarok a Szegedi Kajakkenu világkupa tegnapi versenynapján. Megnyerte a kajak 4-es 500-as döntőt a Nádas Bence, Fodor Bence, Kuruc Levente, Tutka Sándor összetételű egység. Kajak 1-es 1000 méteren Csikó Zsóka aranyat, Kőhal Mémese ezüstöt szerzett. A férfiaknál Kopasz Bálint a királyszám döntőjében, Balogh Gergely pedig 200-on ért be a második helyen. Kenu szakákban 3 bronzérmet vihettek tegnap haza a magyarok, 500 méteren Kis Ágnes és Nagy Bianca párosban, a Mészáros Milán Budai Domonkos Ukrin Dávid Mitropulos Iliász összetételű csapat 4-esben, valamint Csorba Zsófia 1-esben bronzérmes. A délutáni programban 11 magyar egység jutott tovább az előfutamból. Köszönöm a figyelmet!
3: a hírek után. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: Stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja. A stúdióban
1: én Korcsok Laura vagyok, a vendégem pedig továbbra is Fótos Tomi, személyedző. Itt az Éles Stílus magazinban a mai témánk, a személyedzőket vesszük górcső alá egy kicsit, és már megbeszéltük, hogy mitől jó egy személyedző, hogyan válasszunk magunk számára személyedzőt, kivel fogunk jól rezonálni. Most pedig nézzük meg, Tomi, egy kicsit a te tapasztalataidat. Volt-e valami igazán meglepő így a vendégek körében, vagy a személyedzések alkalmával?
2: A meglepő helyett inkább az használnám, hogy különleges, mivel napi szinten csomó emberrel találkozom, egészen van 11 éves korosztálytól kezdődően 55 éves korosztályig mindenféle ember, és mindenkihez egy kicsit máshogy kell hozzáállni. Sosincs két ugyanolyan nap, sosincs két ugyanolyan edzés. A legkülönlegesebb ebbe a szakmába ez, hogy sokszínűnek kell lenni, és minden nap húzni valami újat, hogy a motiváció mellett az is megmaradjon, hogy az emberek vidáman és eredményekkel térjenek haza.
1: Mindenkihez egy kicsit más kell, ezt mondtad. De ez pontosan mit jelent? Máshogy kell hozzáállni, vagy más edzéstervvel kell készülni?
2: Minden ember más. Az első edzéseken megtanulunk ugye mindent, helyes alapoktól kezdődően, egészen az intenzitáson át, hogy mit, hogy kell csinálni. Utána észrevettem, hogy vannak olyan emberek, akiknek elég kevesebb is néha egy edzésen, nem kell annyi odafigyelés, nem kell annyiszor hozzájuk szólnom, viszont valakik igénylik azt, hogy én folyamatosan nézzem őket, folyamatosan javítgassam. Ez olyan, mint az élet bármely területén, hogy te is tudod egy beszélgetésnél, hogy ki az, aki inkább csöndesebb típus is hátrahúzódna, és ki az, aki inkább átvenni a szereplést akár egy beszélgetés során is. Ezt érzem ugyanitt, hogy tényleg valakihez az kell, hogy na, gyerünk, de megcsinálod, és neki az kell, hogy holnapra tényleg úgy kelljen föl, hogy úristen, de jó, tegnap elmentem, megcsináltuk. Valakinek meg az kell, hogy kicsit hagyjam a magánszférát, gyakorlat előtt vesz két nagy levegőt, magába fordul, és úgy tudja kihozni a maximumot.
1: Mit tanácsolnál egyébként azoknak, akik személyedzőhöz járnak, és kicsit bátortalanok? Mi az, ami hozzá tudja segíteni őket ahhoz, hogy flottabbul menjen az edzés?
2: Mindig azt szoktam mondani, hogy kérdezni nem ciki, szóval inkább mondjanak ki bármit, mint hogy magukba tartsák, bármilyen hülyeségről is van szó, és tényleg ezért is éri meg egyrésztről személyedzőhöz járni, hogy nem nekik kell feltenniük a kérdést, hiszen én már mindig a kérdéssel kettővel előttük járok, és higgyék el, hogy már látni fogom azt a problémát, amik ők csak örlődnek magukba, gondolják, hogy rosszul csinálják, és én már hamarabb kijavítom azt, mint hogy feltennék azt a bizonyos kérdést.
1: Rövid válaszban üzenj azoknak, kérlek, akik ugyanígy iskola után vannak, és még nem tudják, hogy mihez kezdjenek, de a sportot nagyon szeretik. Ki az, akinek ajánlanád a személyedzői posztot, ezt a hivatást? Milyen tulajdonságokkal kell rendelkezzen, hogy valaki jó személyedző lehessen a későbbiekben?
2: Az empátiát mindig az első helyre sorolnám, illetve a türelmet. Ne várjuk azt mindenkitől, hogy egyik napról a másikra tudni fogja azt, vagy egyik edzésről a másikra, amit kérünk tőle, és épp ezért varázslatos ez az egész dolog, hogy ehhez idő kell. És ezt mindenkivel meg kell értetni, hogy az idő el fog telni, és nem mindegy, hogy cselekszünk abban az időben.
1: De mi most jól cselekedtünk ebben az időben, míg most beszélgettünk reggel. Köszönöm szépen, hogy a vendégem voltál, jót beszélgettünk.
2: Én is köszönöm a meghívást.
1: Fótos Tomi személyedző volt velem itt az Éles Stílus magazinban, ma reggel vele beszélgettünk.
0: Élet, stílus, a Petőfi Rádió életmód magazinja.

0: kell, hogy engedj, ezt hallottad Márkus Luczától és Marics Petitől itt a Petőfin Minden Magyar. Engem is el kell, hogy most engedj egy kicsit, ugyanis sokkal jobb dolog jön most. A Csukás meseóra, tele zenékkel, gyerekmesékkel, nyelvtörőkkel, mondókákkal, úgyhogy most ezzel töltsd az idődet, kellemes mesés időtöltést, utána pedig érkezem vissza, Nagy Adri lesz velem a vonalban, vele fogok a mesék világáról beszélgetni, úgyhogy mesés időtöltést addig is, utána pedig találkozunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Nyárias idővel búcsúzik a hét. Megalakult az új országgyűlés. Módosított menetrend szerint jár több elővárosi vonat. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M2-es autóúton Vác irányába, Szűdliget térségében. A 31-es kilométernél a belső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Működő és emberséges Magyarországot ígért megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja hazát. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltáshoz szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Katonai díszszemlével és ünnepélyes zászlófelvonással kísért rendszerváltó népünnepét tartottak tegnap délután a Kossuth téren. Magyar Péter az ott elmondott beszédében úgy fogalmazott: Magyarország tele van csodával, nem a gyűlölet, a félelem és reménytelenség, hanem a tehetséges, szabad, bátor és tisztességes emberek hazája. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti ülés délután 4 órakor kezdődik. A miniszterelnöket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A fontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, még Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezeti majd. Az alaptörvény módosítását kezdeményezte a Mi Hazánk mozgalom a képviselői mentelmi jog megszüntetése érdekében. Novák Előtt frakcióvezető helyettes azt mondta, itt az ideje az elszámoltatásnak. Jelezte azt is, hogy kezdeményezték a háborús veszélyhelyzet megszüntetését, valamint a parlamenti választási rendszer arányosabbá tételét. Pályakarbantartás miatt ma is módosított menetrend szerint közlekedik néhány elővárosi vonat. Az esztergomi vonatok végállomása Angyalföldre, a Veresegyházi vonatoké pedig Rákospalota Újpestre kerül át. A Szobi vonalon csak a Z70-es vonatok és minden második S70-es megy be a nyugatiba, a többi Újpestig jár. A nemzetközi vonatok a keleti pályaudvarról vagy Vácról indulnak.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Az ország nagy részén derült az ég, a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúl déli részén vannak helyenként borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. A jelenlegi 6-14 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
5: És most Csukás Mese Rádió. Indul a Csukás Mese óra.
6: Itt a Petőfi Rádióban.
7: Csukás Mese Rádió.
8: Én nagyon szeretem.
5: Egy csipetnyi mese a Petőfi Rádióban. Minden hétvégén reggel 7-től. A Csukás Mese Rádió legjobb tartalmaiból válogatva.
9: Berg Judit, mentőautó. Panka reggel nagy kiabálásra ébredt. Segítsen valaki, gyorsan, gyorsan! A kis tündér magára kapta a ruháját, és már szaladt is, hogy megnézze, mi a baj. A tisztásra érve látta, hogy a sombokor alatt jajgatnak a gyöngyvirágok. Mindegyiknek Ferdinánd a szára, de volt, amelyik egészen a földre konyult már. Végünk van, ha nem segítesz, sírtak a virágok. Mi történt veletek? Egész éjjel alattunk járkált a vakond, kitúrt bennünket a földből. Ültess vissza, öntözd meg. Már is jövök, pördült Panka, és szaladt haza az ásójáért. Hamarosan visszatért, egyik kezében ásó, a másikban öntöző kanna. Ne aggódjatok, mindenkit visszaültetek. Nekilátott a munkának, bőven akadt tennivaló. Legalább 100 virágnak kellett segíteni. Egyszer csak hangokat hallott a háta mögött.
10: Mindjárt odaérünk. Talán nem késünk el. Ott a zsombokor.
9: Panka hátra nézett, és látta, hogy a tó felől 3 kis béka közeledik. Egyikük ásót, a másikuk kapát, a harmadik metszőollót cipelt.
10: Brekeke, itt vagyunk. Ki hívott? Mit kell segíteni?
9: Panka elámult. A gyöngyvirágokat dugom vissza a földbe, ők kiabáltak. A 3 béka alaposan szemügyre vette a gyöngyvirágokat.
10: Itt már nincs sok tennivaló, állapították meg végül. Akkor siessünk tovább.
9: Hová siettek, kérdezte Panka.
10: A bükkösbe, a harangvirág hívott.
9: Miért? Csodálkozott Panka. Kik vagytok ti?
10: Virágmentő szolgálat.
9: Brekeket büszkén a legnagyobb béka.
10: Vagyis lassú szolgálat, kuruttyolt a középső. Mindig elkésünk, kvakogott a legkisebb.
9: Túl nagy az erdő, túl sok a munka, mi pedig túl kicsik vagyunk, magyarázta a legnagyobb.
10: Annyi helyre hívnak, sóhajtott a középső. Megyünk is, mert sosem érünk oda, mondta a legkisebb.
9: Várjatok, elviszlek biciklivel, ugrott fel Panka. A gyöngyvirágokkal úgy is végeztem.
10: Köszönjük, köszönjük, hajladoztak a gyöngyvirágok.
9: Panka futott haza, és pár perc múlva biciklin ülve tért vissza a békákhoz.
10: Pattanjatok fel a csomagtartóra.
9: A békák gyorsan elhelyezkedtek. Panka vidáman csilingett, és már tekert is a bükkösbe. Épp jókor érkeztek. A harangvirágot 3 hatalmas hernyó rágta. A békák gyorsan elűzték a hernyókat, aztán Pankára néztek.
10: Nem vinnél vissza a tóhoz? Vizet kell mernünk, mert kiszáradtak a pipacsok a nagy réten. Ők is reggel óta kiabálnak.
9: Gyertek csak, mondta Panka.
10: Nyerekbe pattant, és száguldottak a tóhoz.
9: A békák kis födröket mertek tele vízzel. Panka 2 a kormányra akasztott, a 3-at a csomagtartóra erősítette. A békáknak alig jutott hely a biciklin, ott szorongtak a kormányon ülve.
10: Panka nagyon elfáradt, mire kiértek a nagy rétre. Egy fűcsomón pihent, amíg a békák megöntözték a földre borult pipacsokat.
9: Köszönjük a segítséget, Panka, brekegtek a virágmentők.
10: Menj haza pihenni. És ti?
9: A békák füleltek egy darabig, aztán sorolni kezdték.
10: A patakparton sírdogál a kankalin, visítanak a kamilla virágok, a sziklán óbégat a kövi rózsa. Rengeteg még a munka. Segítek nektek.
9: Szusztant Panka, és felállította a bicikliét.
10: Ha gyalog mentek, estig sem végeztek.
9: Panka egész nap tekerte a biciklit, mindenhová elvitte a virágmentő gyors szolgálatot. Este sajgó lábakkal, fájó kezekkel huppant a karosszékbe. Pár perc múlva koppogtattak az ablakon.
10: Csiribí volt az. Tudod, mire gondoltam, Panka?
9: Kérdezte sóvárogva.
10: Jaj, Csiribí, én most nem főzök forró csokit,
9: rázta a fejét Panka.
10: Miért nem?
9: Szomorodott el Csiribí.
10: Rettentő fáradt vagyok, egész nap bicikliztem.
9: Panka elmesélte, mennyi munkája van a szegény virágmentő gyorsszolgálatnak. Csiribí elgondolkozva hallgatta.
10: Valamit tennünk kéne.
9: Akkor holnap segíts nekik, te, javasolta Panka. Csiribí a fejét rázta.
10: Éde nem elég egy biciklis tündér? Rohamkocsi kéne.
9: Az mi?
10: Mentőautó.
9: Hogy azzal mehessenek mindenhová.
10: Csiribí már indult is. Ha most neki látok, reggelre talán elkészül.
9: Panka ágyba bújt, és azon nyomban el is aludt. Másnap hajnalban kopogásra ébredt. Csiribí ült az ablakpárkányon, kócosan, fáradtan, piszkosan.
10: Hívd a békákat a nagy fenyőfához,
9: mondta izgatottan, és elrepült. Panka kikászálódott az ágyból, nyeregbe pattant, és letekert a tóhoz. A virágmentő gyors szolgálat már készülődött a munkára. Gyertek a nagy fenyőfához, hívta őket Panka. Nem lehet, várnak a tátikák a mezőn, kuruttyoltak a békák. Gyertek csak, ígérem, nem késtek el a tátikáktól. A békák felugrottak a biciklire, és Panka szélsebesen repítette őket Csiribíhez. Amikor odaértek, mindjárt eltátották a szájukat. Takaros zöld autó állt a rét közepén, a fűben. Oldalára virágot is festett Csiribí. Tessék, szálljatok be, elkészült a mentőautó, mondta. A békák nem akartak hinni a szemüknek. Virágmentő rohamkocsi, te készítetted? Én bizony, húzta ki magát Csiribí. Könnyű lesz vezetni. Ez itt a gázpedál, ez a fék, ez meg a kuplung, és itt a sebességváltó. Meg persze a kormány. Nagyon köszönjük, rekegett a virágmentő gyorsszolgálat, és bepakolták szerszámaikat a mentőautóba. Még a locsolókannáknak is jut hely, örvendeztek. Jó munkát, mondta Csiribí. A virágmentők becsukták az ajtót, integettek és elszáguldottak. Várta őket a munka. Panka Csiribíre nézett. Tudod, mire gondoltam? Csiribí a fejét rázta. Gyere el hozzám, főzök neked egy nagy bögre forró csokit.
5: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Na, ki enne tormát?
1: Új!
0: Avasszalonnát?
1: Jaj!
0: Kérsz egy kis sóskát?
1: Nem, nem!
0: Hát sósuborkát?
1: Az sem!
0: Oda sültántást?
1: No, no!
0: Hát kotlós tojást?
1: Nem jó!
0: Na és... csokit?
1: Igen, csokit!
0: Igen!

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Szerbusztok, kedves gyerekek! Én Müller Péter vagyok, a barátaim Sziáminak hívnak, úgyhogy ti is hívhattok úgy mostantól. És hogyha nagyon röviden be kéne mutatkoznom, és hát miért nem, mert azt úgy illik, akkor én az a szerencsés vagyok, aki abból él és azt csinálja, amit szeret. Picikorom óta verseket írok, dalokat, néha el is éneklem őket, és most mesélni fogok nektek. Csukás István, hogyan viselkedjünk nyilvános helyen? Ugrifüles, összeráncolt homlokkal járkált föl alá. Tüskés hátú kíváncsian nézte, majd udvariasan megkérdezte.
2: Ha nem zavarlak, min gondolkozol?
3: Azon gondolkodom, hogy hogyan kell viselkedni azokon a helyeken, ahová többen is járunk. Vagyis a nyilvános helyeken, mint például a moziban, a klubban, a sátortáborban.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: Ott is kell viselkedni, de hát szórakozni járunk meg pihenni. Szórakozás közben is meg kell tartani egy-két szabályt. Ne felejtsd, hogy az illem az egymással való érintkezés tudománya. Márpedig ezeken a helyeken elég sokan szoktak lenni.
1: Tüskés hátú ezt elismerte.
3: Az igaz, de azért kíváncsi vagyok, hogy a moziban mit kell csinálnom. Beszéljünk inkább arról, hogy mit nem illik csinálnod. Először is nem illik elkésni. Nem azért, mert lemaradsz a híradóról, hanem mert a későn jövő zavarja a többieket, amíg bemászik a helyére, a sor közepére. Az már szinte törvényszerű, hogy a későn jövőknek mindig középre szól a jegyük.
1: Tüskés hátú a vállát vonogatta.
3: Jó, hát tegyük fel, hogy elkésem. Akkor mit csináljak? Nem állhatok az ajtó mellett, hát megvettem a jegyet. Akkor udvariasan kéri elnézést, és köszönj meg, ha felállnak. És még egyet. Lehetőleg az arcodat mutasd feléjük, mivel felé igyekszel a sorban, ne a hátsó feledet. Értem, és mit nem illik még csinálnom? Hangoskodni, másokat zavarni, zacskót zörgetni, előre elkiabálni a poént, ha már esetleg láttad a filmet. Nem illik még elfoglalni a teljes karfát, az nem csak a tied. Mindig arra gondolj, hogy téged is zavarna, ha mindezt más csinálnál. És észkolni se szabad. Jaj, de hogy nem, az ember nem unatkozni jár a moziba, csak halkan izgulj.
1: Tüskés hátú nagyot sóhajtott.
3: Akkor jó, már megijedtem, hogy a sok szabálytól nem lesz időm a filmet nézni. Ha senki se zavarja az előadást, akkor lehet igazán figyelni. És még egy, ha véletlenül elszakad a film, nem biztos, hogy a fügykoncerttől hamarabb összeragad. Valószínű, hogy lassabban ragad. Esetleg a gépészt idegesíti a fütyülés. Nagyjából ugyanúgy kell viselkedni a színházban is egyébként, mint a moziban. Annyi különbséggel, hogy ott tapsolni is lehet, ha tetszik az előadás.
2: És ha nem tetszik?
3: Akkor nem tapsolsz. Udvariasan néma maradsz.
1: Tüskés hátú vidáman bólogatott.
3: Hát azért ez nem is olyan nehéz, de kíváncsi vagyok, hogy milyen szabályokat kell megtartani a klub délutánokon, hiszen oda játszani és szórakozni járunk. Azért a klub délutánon is meg kell tartani egy-két szabályt, de ezeket már mind ismered. Ezekről már beszéltünk, vagyis udvariasnak kell lenni, megfelelően kell öltözködni, és csalás nélkül kell játszani. És még egy szabály, semmi olyat nem illik tenni, amitől elmegy a többiek kedve. Ami elrontja a hangulatot.
1: Tüskés hátú ravaszul mosolygott, az jutott eszébe, hogy most azután egy igazán fogós kérdés következik. Kíváncsi volt rá, hogy a nagy illem tanár tud-e majd erre is válaszolni. Meg is kérdezte rögtön.
3: És a táborozásnál ott milyen illemszabályok vannak?
1: De Ugrifüles nem jött zavarba. Egy pillanatig gondolkozott csak, és már mondta is.
3: Kezdjük ott, hogy a táborozáskor kint vagyunk a természetben. Éppen ezért a természettel szemben is illedelmesen kell viselkedni.
1: Tüskés hátú nagyon elcsodálkozott.
3: A természettel? Igen, a fával, a vízzel, a heggyel.
1: Na, erre kíváncsi vagyok. Erre aztán igazán kíváncsi vagyok, hogy hogyan legyek udvarias egy fával. Például nem töröd le az ágát, csak hogy közelebbről megnézd a levelét. Mi lenne, ha mindenki letörne egyet? Nem rázott ki a madarakat a fészkükből? Nem vésed a nevedet a fa törzsébe, hogy így örökítsd meg az emlékedet? Nem dobálod kővel a termést, és nem gyújtasz hatalmas mágiát a tövében? És
2: a vízzel?
1: Nem piszkítod be, mert hát, ha más is, fürödni akar benne. Nem lármázol a horgászok háta mögött, nem nyomsz a víz alá, nem spriccelsz le senkit, nem csúzlizol a sirályokra, nem fursz lyukat a gát oldalába.
2: És a hegy? A hegyel hogyan legyek udvarias?
1: A hegy magas. Éppen ezért nem zúdítasz kőlavinát a völgybe. Nem írtod a növényzetet, nem firkálsz a sziklára, nem vakarod le a turista jelzéseket, nem vadászol erdei lakókra, úgyis gyorsabbak nálad. Ehelyett gyönyörködsz a fában, vízben, hegyoromban. Teleszívod a tüdöd jó levegővel.
2: És nem is játszhatok.
1: Végtelenül sok izgalmas játékot játszhatsz, anélkül, hogy kárt okoznál, vagy zavarnál valakit. Van hely elég?
2: Tüskés hátú hosszan elmerengett, majd így szólt. Hát, ígérem, hogy udvarias leszek a természettel.
0: Csukás mese óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió egyfejűeknek.

0: nem hagynak a gyerkőcök aludni a hétvégén. Lépjetek be a mesék birodalmába. Hallgassatok csodás meséket, dalokat és vidám tartalmakat a Csukás Mese Rádió kínálatából. Induljon mesésen a hétvégét! Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban minden hétvégén reggel 7-től. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek. Szólásmondások.
1: Képzeld, mi volt tegnap?
2: Na mondd, mi volt?
1: A vacsoránál a kisöcsém kijelentette, hogy csak akkor ül az asztalhoz, ha palacsinta lesz. És nem ám akármilyen, csak is csoki pudingos, és még dobbantott is egyet a lábával.
2: Na hát, úgy látszik, a farok csóválja a kutyát.
1: Micsoda? Milyen kutyát? Sajnos nincs kutyánk, pedig nagyon szeretnék.
2: Nem, ez a mondás azt jelenti, hogy a kisebb irányítja a nagyobbat, és felcserélődnek a szerepek. Vagyis nem a kutya csóválja a farkát, hanem a farok csóválja a kutyát.
0: Csukás Mese Óra a Petőfi Rádióban. Egy csipetnyi mese rádió, egy fejűeknek.

0: Lép be velünk a mesék birodalmába. Következik egy csodás mese a Csukás Mese Rádió kínálatából. Itt a Petőfi Rádióban.
1: Móra Ferenc, talpas. Talpas mindig azt tartotta, hogy ő a legnagyobb úratanyán. Tyúk, macska, kismalac mind eltakarodott az útjából, ha neki sétálhatnékja támadt az udvaron. A verebek rá nem mertek szállni a kerítésre, ha az ő haragos morgását hallották. Még a kakasnak is torkának adta kukorékolás, ha talpas kidugta fejét az oljából. Pedig tréfa ide, tréfa oda, annak már csak ugyan valakinek kell lennie, akitől még a kakas is megijed. Hanem csuda történt valamelyik reggel, ahogy talpas körüljárta a birodalmát. Tyúk, macska, kismalac ügyet se vetett rá. A verebek olyan bátran csipogtak a sövényen, mintha talpas nem is volna a világon. A tarajas kakas pedig nemhogy felszállott volna a kerítés tetejére, hanem leugrott a szemétdomb tövébe, s akkorát kukorékolt, hogy csak úgy reszketett bele a szakálla.
2: Kokorikó, híres talpas, a te neved most már, hallgass!
1: Talpas a fogát vicsorgatta. Alig, ha meg nem szabta volna a kakasnak a gúnyáját, ha elő nem ugrik a ketrec mögül valami, amilyet még ő se látott. Egy nagy fehér madár, földig ér a kékbe úszó haragos vörös szakálla. Piros a sapkája, mérges a nézése, goromba a köszöntője.
2: Úra, pulyka, rút, rút, rút! Talpas kutya, rút, rút, rút!
1: Még ilyet senki nem mert talpasnak mondani. Még hogy ő rút volna. Akkor a szeme van, mint egy kávéscsésze, olyan foga, hogy a vasat elharapná. A farka valóságos lobogó. A bundája úgy ki van cifrázva bogáncsal, hogy alig látszik a szőre. Nincs ilyen derékkutya az egész határban. Se szó, se beszéd, nekiugrott talpas a pulykának. Bizonyosan megrázta volna a szakállát, de a pulyka kinyújtotta hosszú nyakát, mire talpas úgy megijedt, hogy hármat is lépett egyszerre visszafelé. Lett erre olyan kacagás az udvaron, hogy tám még most sincs vége. Még az öreg eperfa is olyan formán integetett leveletlen ágaival, mintha azt akarta volna mondani.
2: Oda van a becsület, talpas! Megijedtél a pulykától!
1: Szegény talpas nagyon elszégyelte magát. A tanya végében folyik a Tisza. Lekullogott annak partjára, és ott tűnődött sokáig, mit évő legyen. Ahogy ott töprenkedik, arra ment egy szénás szekér. Talpas gondolt egyet, fölkerekedett, megindult a szekér után. Ahová az megy, oda megy ő is, ha a tanyán már nem lehet maradása. Mivel pedig a szekér a városba ment, talpas is ment a városba. Nagyon tetszett neki a sok kőház, a szép, sima aszfalt, ahol nem sárosodik be a lába. A boltok nagy tükörtáblái, amelyekben csupa talpasok látszottak. Az egyikkel meg is akart barátkozni. De ahogy közel ment hozzá, a boltból kidugtak egy seprűnyelet, s úgy orron ütötték vele, hogy eljajította magát. Brrr, de barátságtalan nép lakik ebben a városban. Délfelé megéhezett. Elment a kedve, amikor arra gondolt, hogy otthon a kis gazda keresi már azóta a vízbe mártott jó kenyérhajával. De hirtelen neki vidámodott, mert valami hentes kirakat eléért. Olyan kolbászok mosolyogtak felé, ami erről a tanyán

0: még csak nem is álmodott. Hopp-hopp, egye meg a kenyérhajat a pulyka. Nekem jó a kolbász is. Azzal nekiugrott a kirakat üvegének. Bele is ütötte a fejét, hogy csak úgy koccant. És még rá sem ért gondolkodni, hogy mi történt, már akkor szirogatta a bundáját egy fehér kötényes ember egy hajló nádpálcával. Nézd, milyen tolakodók ezek a csavargó tanyai kutyák! Talpas szegény úgy elszaladt, hogy meg se állt a 7. utcáig. Alig lihegett már, a nyelve lógott, a lába reszketett. Majd elepett egy ital vízért, de a városban nincsenek olyan tócsák, mint odakint, azon az áldott tanyán. Csak legalább pihenhetne egy kicsit. De valahány inas gyerek meglátja, mind megkergeti. Hely, micsoda heverés esnék most otthon a szalmás istállóban. Este felé kiért a Tiszához. Erre már nagy csend volt. Házak nincsenek, hóborított mindent. Talpas szinte azt gondolta, kint van a tanyán. Kapta magát, elnyújtózott a hóban, ráfektette nagy buksi fejét a két első lábára. Elaludt, és álmában otthon járt a tanyán. Kergette a verebeket, sütkérezett a háznapos oldalán, s várta, hogy mikor szólítja vacsorához Janika, a kisgazdája. Talpas, Talpas, gyere ide, öreg kutyám! Talpas, kedves Talpas! Csengett egy örvendező gyerek hang a holdfényes éjszakában. Talpas fölneszelt a hívogatásra, körülnézett nagy álmosan. Most hitte még csak igazán, hogy álmodik. Egy nagy jégtáblán találta magát, amely közel a parthoz, csendesen úszogatott lefelé a Tiszán. A parton pedig ott állt Janika, a kisgazda. A kezében meleg cipó, a száján hívogató szó. Ogorkit, öreg Talpasom, hol bújdokoltál egész nap? Talpas egyszerre tisztában volt vele, mi történt. Mikor kimenekült a városból, észre se vette, hogy a Tisza jegén vackolt meg magának a hóban. Addig még aludt, megindult vele a jég, s hazavitte a tanyára. Jaj, csak hogy itthon vagy még egyszer. Álmába sem megy többé a városba. Inkább megosztozik a fehér pulykával az uraságban. Hanem az a fehér kötényes városi ember vigyázzon magára, hogy valahogy erre a tájékra ne kerüljön, mert bizonyosan megemlegeti a napot, mikor Talpassal találkozik.
1: Ha tetszett, amit hallottál, ha szeretnél még több mesét, zenét és szórakoztató tartalmat, keresd a Csukás Mese Rádiót, ahol az egész nap mesés. Vágj bele velünk a nagy kalandokba, repülj velünk a mesék birodalmába, hiszen a jó történetek sohasem érnek véget. A jövő hétvégén is várunk 7 órától a Petőfi Rádióban.
2: Most vissza a magyar zenékhez.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás meseóra velem Korcsog Laurával, és már itt is van velem a vonalban Nagy Adri énekesnő. Szia, szia, jó reggelt!
1: Szia, jó reggelt mindenkinek!
0: Azt áruljuk el a hallgatóknak, hogy nekünk volt szerencsénk korábban a Csukás Meserádióban közösen dolgozni, olvastál mesét nálam, és le se tudtad tagadni magadról, hogy nagyon jól érezted magad meseolvasás közben. Mit jelent számodra a mese? Miért volt ilyen jó neked olvasni?
1: Hát nyilván visszanyúlva a gyökereimhez, én azt gondolom, hogy nekem a meseolvasás ugye visszahozza mindig a gyerekkoromat. Nekem anyukám rengeteg mesét olvasott, nagyon sok esetben volt olyan is, hogy kitalált meséket, és azokat szerettem mindig a legjobban, amiket ő így fejből mesélt nekem. Úgyhogy nálunk elég nagy kultusza volt a meseolvasásnak szerencsére, és én az a kisfiamnak is viszonylag korán elkezdtem átadni, tehát 4 hónapos volt, amikor én már elkezdtem neki rövidebb meséket olvasni, és hát nyilván persze nem értette még, de hogy a hanglejtésekben azért lehetett érezni, hogy értette néha a humort, a viccet, és ez nagyon jó volt visszahallani.
0: Te inkább könyvből olvastál neki, vagy olvasol neki, vagy te is inkább a fejből meséket használtad?
1: Hát van ilyen is, olyan is. Nekem egyébként van 3 unokaöcsém, akinek nagyon sokszor meséltem fejből, és ők ezt mai napig visszavagyják nekem, hogy neki is az a legjobb élmény, amikor én fejből találtam ki a meséket. Úgyhogy neki is igyekszem kitalálni egy-két dolgot. Vannak ilyen dínós meséim, tehát, vagy galambokról szóló, tehát egy próbálom változtatni őket, de nagyon sok esetben még olvasok neki, de váltogatni szoktam.
0: Ő most mennyi idős?
1: 8 éves.
0: És még mindig igényli a mesét?
1: Hát persze. Én bízom benne, hogy ez legalább 12 éves koráig kitart, hogy nyilván most már elkezdett tanulni olvasni, tehát ilyen szempontból nagyon sok esetben van olyan, hogy magának is olvas. Vannak ilyen kisebb, rövidebb tanulós mesekönyvek, és magának is szokott már olvasni, úgyhogy ez óriási öröm.
0: Azt mondtad, hogy örülnél neki, ha akár 12 éves koráig még hallgatna meséket, meg olvashatnál neki. Miért? Miért jó a mese? Miért van szükség a gyerekek életében?
1: Én azt gondolom, hogy a gyerekkor megtartása, és minél tovább maradjon a gyerek, az nagyon-nagyon fontos. Tehát szeretném megtartani a gyerekkorát. Minél hosszabban lehet kitolni annál tovább. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ráér még a felnőtt dolgokkal foglalkozni később is, de hát persze, amikor bejönnek a komolyabb tantárgyak, akkor már biztosan mást is kell olvasni és tanulni, nem csak a mesét, úgyhogy ez egy kicsit kizökkenti őt a hétköznapokból.
0: Nagy Adri énekesnő a vendégem itt a Csukás meseórában, és nem sokára folytatjuk a beszélgetést.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Csukás Meseura velem Korcsog Laurával, és folytatjuk a beszélgetést. Itt van velem a vonalban Nagy Adri énekesnő. Szia, köszöntelek megint.
1: Szia, köszönöm, hogy hívtál.
0: Beszélgettünk már a kisfiadról és a te gyerekkorodról, hogy mennyire szeretted a meséket. Na hát itt folytatjuk, ha most játszunk egy kicsit, elképzeljük azt, hogy te egy mesehős vagy, akkor milyen mesehős lennél?
1: Óha, szuper képességű anya szerintem, de talán valami madarat tudok magamhoz elképzelni.
0: Madarat?
1: Hogyha egy mese, igen, egy mese szólna rólam, akkor egy madár lennék a mesében. Én nagyon kedvelem a madarakat. Mondhatni már ilyen kezdetlegesen ornitológussá is váltam. Gyerekkoromtól kezdve nem tudom miért, de nagyon vonzanak a madarak, és imádom őket, és szinte mindig tudom fejből, a férjem mindig ezen szokott mosolyogni, hogy elmegyünk valamerre, és mondom, hogy ó, nézd, egy kócsag, vagy egy bármilyen madarat meg tudok nevezni, és ez mindig rengeteget szokott nevezni, így az őszapónak, vagy honnan tudom a nevét, és nem tudom, csak egyszerűen megjegyeztem, én biológiából érettségiztem ráadásul, úgyhogy nekem tényleg nagyon fontos a természet, és nagyon szeretem is, úgyhogy mondhatni, hogy én egy madarat tudom magamhoz elképzelni leginkább.
0: De érdekes, erre a válaszra nem számítottam.
1: Nem egy hercegnő, nem egy királykisasszony, nem egy élő ember, hanem inkább valami állatot tudom magam hasonlítani. Én nekem a kedvenc madarom bagoly egyébként, úgyhogy egy bagyos mesét is lehet elkezdek lassan gyártani.
0: Na és hogyha mondjuk gyártanál egy ilyen bagyos mesét a fiadnak, egy ilyen fejből mese gyanánt, akkor mit gondolsz, egy állaton vagy állatokon keresztül jobban lehet érzéseket, érzelmeket, esetleg rosszabb szituációkat megtanítani a gyerekeknek, hogy hogyan lehet kezelni például?
1: Szerintem a gyerekek sokkal jobban befogadják az állatos meséket, és ugyanolyan tanító jellegűen lehet neki elmondani bármilyen hétköznapi problémát, vagy megoldást egy-egy kérdésre. Lehet, hogy könnyebben megy át rajtuk, mint hogyha akár egy élő szereplős mesekönyvet olvasok neki. Úgyhogy szerintem az állatos mesék azok mindig nagyon-nagyon szerethetőek.
0: Mit szeretnél, hogy a kisfiad milyen értékeket meg értékrendet vigyen majd magával, akár így a meséken keresztül?
1: Hát szerintem a legfontosabb az emberek iránti tisztelet, hogy szeressük egymást, ne bántsuk egymást, segítsük az elesetteket, hogyha esetleg olyan osztálytársa vagy barátja van. Tehát az összetartást én mindenképpen szeretem átadni neki, nem csak meséken keresztül, de akár így a hétköznapi életben is vannak olyan példák, vagy esetek, amikor azt gondolom, hogy vagy akár ezt bele is lehet szőni egy-egy mesébe, de én azt gondolom, hogy az összetartás, a szeretet és tényleg a mindennapi élet csodája, hiszen minden nap az, hogy felkelünk, és van étel az asztalon, és vannak barátaink, az egy fantasztikus ajándék, és nem szabad ezt természetesnek venni.
0: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Adri. Minden szavaddal egyetértek.
1: Köszönöm én is.
0: Nagy Adri énekesnő volt velem itt a vonalban a Csukás Meseórában.

0: Mamma mia, micsoda reggel! Dániel Fit hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára 8 óra lesz, úgyhogy a legfrissebb hírek következnek az utakról, az időjárásról, utána pedig visszatérek, és az Iron Mafia dalával kezdünk.
1: Volt egy álmom, és benne láttalak téged. Volt egy álmom, de hirtelen ért véget.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: Ez a Petőfi Rádió.
5: Többnyire napos, szeles idő lesz ma. Megtartotta első miniszterelnöki beszédét Magyar Péter a parlamentben. Ma van a Madarak és Fák napja. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Baleset történt az M2-es autóúton Vác irányába, Szűdliget térségében. A 31-es kilométernél a belső és a leálló sávot foglalják el a sérült járművek. Aszfaltoznak a 6-os főúton Szekszárd térségében. A 143-as és a 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőörös irányításra kell számítani. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
5: A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Tegnap délelőtt letették esküjüket az áprilisban megválasztott képviselők, és ezzel megalakult az új országgyűlés. A házelnök Forsthoffer Ágnes a Tisza párt alelnöke lett. Első döntésével elrendelte, hogy az Európai Unió zászlója kerüljön vissza a parlament épületére. Az új kormány megvizsgálja az ország pénzügyi helyzetét, és új, felelős pótköltségvetést terjeszt be az idei évre, mondta újságíróknak a leendő pénzügyminiszter. Kármán András úgy fogalmazott, a Fidesz kabinet felelőtlen módon gazdálkodott a közpénzekkel, a jövő évi büdzsét már egészen más alapokon fogják megtervezni. Ma van a Madarak és Fák napja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a természetvédelem és az élővilág fontosságára. Az alkalomból a Nemzeti Park igazgatóságok és az állami erdészeti társaságok országszerte különleges programokkal várják az érdeklődőket. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Az ország nagy részén borult az ég, a Duna-Tisza közén, valamint a Tiszántúl déli részén vannak helyenként borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül a szél. A jelenlegi 10-15 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, jó reggelt! Május 10-e reggel, 8 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsok Laurát hallod. Igyál egy finom kávét, egy teát, mosd meg az arcod, nyisd ki a szemed, és képzeld, volt egy álmom, amiben benne láttalak téged. Ezzel kezdünk!
2: Itt egy újabb óra

0: neked a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyi sugott kegyelem.
1: Ez a Petőfi Rádió, minden magyar, de jó, hogy itt vagy, de jó, hogy felkeltél, de képzeld el, hajnalban itt voltak velem többen is, például Misi, aki azt írta, hogy kamiont vezetek, épp hazafele tartok, üzenem a páromnak, Andreának, hogy nagyon szeretem és sietek haza hozzá, üdv Misi, ezt még 3:45-kor írta, el tudod képzelni, hogy ilyenkor is úton vannak, de mondok még hihetetlenebbet, ugyanis Jani írt nekem 2:45-kor hajnalban, hiszen ő is dolgozott, ő Szombathelyről, de Ildi is írt nekem, mi a férjemmel megyünk piacozni Zalából, Felsőrajkáról Érdre. Lassan jön az új málna szezon, el kell adni a készletet, a termékekből kell az újnak a hely. Reméljük, jó évünk lesz, minden napunk része a Petőfi, minden úton velünk vagytok. Szép napot mindenkinek, Málnás Ildi. Na hát le a kalappal azok előtt, akik ilyen tevékenyen dolgoznak hajnalban, és még üzennek is ide rádióba nekem. Nagyon szépen köszönöm. Ezért most aznap éjjel, ez szól Paulinától, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Egerben az FM 102.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Vágta a Magashegyi Underground-tól, ezt szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Vágtázunk is tovább, ugyanis egy kis játékkal készültem neked, ma tartják az Európa napi rendezvényt, úgyhogy egy Európa napi kvízzel érkeztem neked, hiszen ezen a rendezvényen is lesz majd egy Európa kvíz. Én kevésbé nehéz kérdéseket állítottam össze neked, úgyhogy biztos sikerülni fog. Na jól figyelj! Hány tagállama van jelenleg az Európai Uniónak? A válasz 25, B válasz 26, C válasz 27. Írd meg nekem üzenetben mindenféleképpen a választ a 06303030380-as telefonszámra. A második kérdés, melyik ország csatlakozott legutóbb az Európai Unióhoz? A. Románia, B. Horvátország, C. Bulgária. Most van egy kis időd megírni a két kérdésre a választ, addig megyünk is tovább, sehol se, ez szól most neked itt a Petőfi.

Nem kell végszó, ezt hallotta Tóth Gabitól itt a Petőfin Minden Magyar. Ez volt a végszó, most már elmondom a mi kis Európa napi kvízünk első két kérdésére a választ. Az első kérdés így szólt. Hány tagállama van jelenleg az Európai Uniónak? És erre a helyes válasza 27 volt. A következő kérdés pedig úgy szólt, melyik ország csatlakozott legutóbb az Európai Unióhoz? Itt három opciót adtam meg neked, Romániát, Horvátországot és Bulgáriát. Na hát a válasz, a helyes válasz erre az volt, hogy Horvátország, ugyanis ők 2013. július 1-én csatlakoztak, Bulgária és Románia pedig egyszerre csatlakozott az 5. bővítési hullámmal 2007. január 1-én. Gratulálok azoknak, akik eltalálták. Nem sokára hozok még pár kérdést, ez olyan izgalmas. Most pedig zuhanás, ez szól a Bagosi Brothers-től, itt a Petőfin.

0: Nóra Tilda lát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. Nem sokára reggel 9 óra lesz, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig Éva itt vagy, hallasz éppen, ugyanis Ádám keres. A Zanzibárral kezdünk majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota bemutatja: egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
5: Sok napsütésre számíthatunk ma is. Elszámoltatást ígért első parlamenti beszédében Magyar Péter miniszterelnök. Kiutasították Izraelből a gázai flottilla 2 aktivistáját. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
5: Aszfaltozás miatt lezárták a Pécs felé vezető felhajtóágat az M0-ás autóút déli szektorán az M5-ös autópálya irányába a 11-es kilométernél. Kerülni a következő csomópontnál lehajtva a 6-os főúton keresztül lehet. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt, közölte megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott: a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyog Tamás államfőt, elszámoltatást ígért és közölte: újjáépítik Magyarország kapcsolatait, és hazahozzák az uniós forrásokat. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott: fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, hogy készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A megbeszélésen a két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Kiutasították Izraelből a gázai flottilla 2 eddig őrizetben tartott aktivistáját. A spanyol és brazil állampolgárt még április végén a Görögország partjainál megállított hajón tartóztatták le a hatóságok. Egyiküket terrorszervezethez való kötődéssel, másikukat pedig törvénysértéssel vádolták.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Az ország nagy részén derült az ég, a Tiszántúl déli részén vannak helyenként borult tájak, arrafelé elszórtan esik az eső. Napközben mindenütt sok napsütés valószínű, majd délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül a szél. A jelenlegi 11-18 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyunk vasárnap reggel, 9 óra múlt május 10-én, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod, utazunk a legjobb magyar zenékkel, itt lesz a Well Hello, a Jetlag, most viszont a Zanzibárral kezdünk, Évák, figyelem, Ádám, keres titeket.
1: Itt egy

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Miskolcon az FM 102.3-on.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Csak téged látlak, ez szólt itt a Petőfin Minden Magyar. Ma május 10-én ünnepeljük Magyarországon a mentők napját, amelyet az Országos Mentőszolgálat megalakulásának évfordulóján tartunk. Az OMS 1948. május 10-én alakult meg, de a magyar szervezett mentés története még régebbre nyúlik vissza. A Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület már 1887-ben is működött. A mai magyar mentőszolgálat elképesztő méretekben dolgozik. Több mint 250 mentőállomás, közel 800 mentőegység és több ezer mentős teljesít szolgálatot éjjel-nappal. Úgyhogy mindig a segítségedre sietnek, bármikor is történjen a baj, évféltájt is számíthatsz rájuk, ahogy a Well Hello-ra is, itt a Petőfin.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Ahogy beszéltük, már ma ünnepeljük Magyarországon a mentők napját. A világban több egészen hihetetlen esetet is feljegyeztek, ebből hozok párat. Az egyik legismertebb történet szerint egy embert több mint 8 órán át próbáltak újraéleszteni, extrém kihűlés után, és végül maradandó károsodás nélkül túlélte, de Magyarországon is előfordulnak rendkívüli mentések. Nem ritka, hogy 60-90 perces folyamatos újraélesztés után sikerül valakit visszahozni. A szakemberek szerint ilyenkor minden másodperc számít, ha egy ember szíve megáll, percenként körülbelül 10%-kal csökken a túlélés esélye segítség nélkül, ezért hangsúlyozzák folyamatosan, a laikus újraélesztés is életet menthet, sokszor a mentés irányító telefonon keresztül instruálja a bejelentőt. Volt olyan eset is, amikor egy félrenyelt egy hónapos csecsemőt a szülők a mentők telefonos segítségével élesztettek újra, még a mentő megérkezése előtt, úgyhogy mindenkiből lehet hős, csak figyeljünk egymásra és segítsünk, ahol csak tudunk. Ma jól vagyok, ez szól a Jazz meg aztól, mit a Pető.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez annyira izgalmas, mindig várom, hogy csörögjön a telefon, és most is éppen csörög, úgyhogy fel is veszem. Halló, ez a Petőfi Rádió.
1: Egy zenét szeretnék küldeni egyik ismerősömnek, haveromnak, Nagy Ferencnek és Nagy Balázsnak, hogyha lehetséges.
0: Persze, melyik dalról lenne szó? Most nincsen kívánságműsor, de megnézem, hogy mit tehetek.
1: Kukanap.
0: Ó, ez egy nagyon jó dal, belga, ugye?
1: Igen, igen, igen.
0: Akkor a kérésed teljesítem, már játszom is.
1: Köszönöm, Mika.
0: Akkor a Kukanap szól Nagy Ferencnek és Nagy Balázsnak, itt a Petőfin.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar május 10-e vasárnap van. 10 óra lesz, nem sokára a legfrissebb hírek következnek, és aztán pedig a 15 millió magyar dalból egyet játszok neked, a Kovalszki meg a Vegával folytatjuk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Ma is folytatódik a kellemes kiránduló idő. Kedden tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. Ma van a mentők napja. Bessenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Munkálatok miatt új terelést építettek ki az M4-es autóúton Monor térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és a 37-es kilométer között, az ellenkező oldalon a 35-ös és a 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Megalakult az új országgyűlés. A képviselők a történelmi zászlók előtt tettek esküt, majd titkos szavazással megválasztották az országgyűlés elnökét, Forsthoffer Ágnest, és letette esküjét Magyar Péter, Magyarország új miniszterelnöke is. A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak. Fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Április 12-én az ország elsöprő többséggel a szabadságot választotta, jelentette ki a főpolgármester a tegnapi rendszerzáró rendezvényen. Karácsony Gergely hangsúlyozta, az új fejezet elkezdéséhez le kell zárni az előzőt, ehhez azonban szükség van az igazság feltárására és a felelősség megállapítására. Ketten tesznek esküt a Tisza kormányminiszterei. A parlamenti ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A parlamenti ülésen felszólal Magyar Péter miniszterelnök, bemutatja a minisztereket, akik ünnepélyes keretek között esküt tesznek. Az új kormánynak 16 minisztere lesz. Ma van a mentők napja. Az Országos Mentőszolgálat ezen a napon ünnepli megalakulásának 78. a Magyarországi Szervezett Életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. A szervezet évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, valamint ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a Felelős Állattartás napja alkalmából a fővárosi Rex Állatszigeten. Az eseményen a látogatók megismerkedhetnek az örökbefogadható kutyákkal, és előadásokat hallhatnak egyebek közt a macskatartás alapjairól, a tengeri malacok gondozásáról, illetve bemutatkozik a gazdi jogsi program is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Országszerte derült az ég, a körös vidékén még elszórtan esik az eső, délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. A jelenlegi 13-21 fokról délutánra 22 és 28 fok közé melegszik a levegő. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csodaszép délelőttöt neked május 10-e vasárnap, 10 óra múlt, a mikrofon mögött pedig Korcsog Laurát hallod. Ezen a napon az Árminokat, a Pálmákat és a Mirákat köszöntjük. Nekik van ma névnapjuk, Isten éltessen benneteket. A Kovalszki meg a Vega dalával kezdünk.
1: Itt egy újabb óra,

Ez a Petőfi Rádió minden magyar. Bértesi Robi, a Hiperkarma énekese, a bő 30 éves pályafutása alatt még nem írt senkinek dalt, dalszöveget, pedig nagyon szeretett volna, de most eljött erre a remek alkalom, ugyanis Lábas Vikivel közösen dolgoztak, vagyis igazából Robi írt Vikinek, hogy nincs esetleg olyan projektje, amiben tudna segíteni. Vikinek pedig volt egy dal, ami dúdolvát küldött Robinak. Annyi itinert mondott, hogy az álomból való felébredésről, feleszmélésről szóljon a dal. Robi meg is írta, félve ugyan, de átküldte Vikinek, akinek nagyon tetszett, úgyhogy pár nap múlva már meg is született a dal, felénekelte Viki, és ezt a dalt július 2-án hallhatod élőben is, ugyanis közösen el fogják énekelni a Budapest Parkban a Hiperkarma koncertjén, és emellett még két Hiperkarma dalt is énekelnek majd közösen. Jöjjön most ízelítőként ez a dal, Álompor, ez szól Lábas Vikitől, itt a Petőfi.

Lásd a csodát, ez szólt Kocsis Tibitől itt a Petőfin Minden Magyar. Látjuk a csodát, hiszen ez egy csodás nap. Ma ünnepeljük a mentők napját Magyarországon, illetve sok-sok változatos programmal ünnepeljük az Európa napot is, Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját, és ebből az alkalomból több koncertet is rendeznek a Szabadság téren. Futóversenyt, már beszéltünk a félmaratonról, de EU-s kvíz is várja az érdeklődőket, úgyhogy gyakoroljunk egy kicsit, hogy jobban menjen. Az első két kérdést már fel is tettem, és a válaszokat is megbeszéltük. Most menjünk a harmadik kérdésre. Nézzünk egy nagyon könnyű kérdést. Melyik zászló tartozik az Európai Unióhoz? A. Piros-fehér csíkos. B. Kék alapon 12 aranycsillag. C. Zöld-fehér piros kereszt. D. Fehér alapon kék kör. Negyedik kérdés. Melyik magyar város volt Európa kulturális fővárosa 2023-ban? A. Debrecen, B. Pécs, C. Veszprém, D. Győr. Várom a válaszokat a 0630303380-as telefonszámra. Hagyok egy kis gondolkodási időt, most a szürke következik a kis csillagtól, itt a Petőfin. Végre!

Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és itt is vagyok a válaszokkal, ugyanis egy kis kvízt játszottunk nem olyan régen. Feltettem neked pár kérdést az Európai Unióval kapcsolatban, ugyanis ma ünnepeljük, vagyis hát tegnap volt az Európa Nap, de ma tartják a rendezvényt az Európa Nappal kapcsolatban, úgyhogy a helyes válaszok a harmadik kérdésre. Természetesen a B volt a helyes válasz. Kék alapon 12 arany csillag, ez a zászló tartozik az Európai Unióhoz. A negyedik kérdésem pedig az volt, hogy melyik magyar város volt Európa kulturális fővárosa 2023-ban, ezt a címet pedig Veszprém kapta. Úgyhogy ezek voltak a helyes válaszok, most már felkészültél, kimehetsz a Szabadságtérre, és ott is megcsinálhatod az EU-s kvízt, most már garantáltan 4 kérdésre biztos tudsz válaszolni. Na, megyünk is tovább, ünnepeljünk, hadd menjen, ez szól a 4-es Street-től most itt a Petőfin.

0: Manuelt hallottad itt a Petőfin Minden Magyar. 11 óra lesz nem sokára, a legfrissebb hírek következnek, utána pedig közösen befordulunk a konyhára, vendégem Vas Ildikó séf lesz, akivel továbbra is a kültéri rendezvényekről fogunk beszélgetni, de most fókuszban a felnőtt kerti partik lesznek, a grillpartik, a sütögetés, mindenféle finomságokat fogunk közösen átbeszélni, úgyhogy tarts velünk mindenféleképpen, utána pedig érj hozzám. Ezt a Rúzsa Magditól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.
3: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
4: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
5: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
6: Országszerte süt a nap. Működő és emberséges Magyarországot ígért első parlamenti beszédében Magyar Péter. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Munkálatok miatt 1 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 34-es kilométernél. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél 2-3 kilométeren araszolnak a járművek. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3033-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Működő és emberséges Magyarországot ígért megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő úgy fogalmazott, hogy nem uralkodni, hanem szolgálni fogja a hazát. Hangsúlyozta, hogy a rendszerváltáshoz, szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. A visegrádi együttműködés megújításában várja Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3-an meghaltak, 8 utast pedig már korábban kimenekítettek és kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát megvizsgálták, majd kis csoportokban a repülőtérre viszik, ahonnan visszatérhetnek hazájukba. Több utast ugyanakkor még keresnek. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A most kihirdetett, a visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényekre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Jó napot kívánok, Mudrica Istvánt hallják. A Ferencváros nyerte a labdarúgó magyar kupát, mivel hosszabbítás után 1-0 legyőzte az Zalaegerszeget a Puskás Arénában 50 ezer néző előtt rendezett döntőben. A finálé egyetlen gólját a 111. percben Rámáker szerezte, az FTC története során 25. alkalommal lett kupagyőztes. Willi Orbán gólt szerzett, csapata Lipcse pedig 2-1 nyert a Sampdoria ellen, és így biztosan bronzérmes lesz a német labdarúgó bajnokságban. Az angol Premier League-ben Liverpool-Chelsea 1-1, Szoboszlai Dominik és Kerkez Milosics végigjátszotta a találkozót a hazaiaknál. Szintén Angliában Fulham-Bournemouth 0-1, Tóth Alex az utolsó percekre állt be csereként a vendégeknél. Salai Roland pedig második idényében is török bajnok lett a Galatasaray-jal, amely tegnap az Antalyaspor 4-2-es legyőzésével biztosította be első helyét. Nem sikerült a bravúr az Eurókupában a BVSC férfi vízilabda csapatának, amely az idegenbeli egygólos vereség után az elődöntő tegnap esti hazai visszavágóján 14-12-re kikapott a horvát Jadran Splittől. 8 érmet szereztek a magyar versenyzők tegnap a szegedi kajakkenu világkupán. A kajakosok 2 aranyat és 3 ezüstöt, a kenusok pedig 3 bronzérmet nyertek. A szegedi világkupa mai döntős programját 12 órától az M4 Sporton, majd 14 óra után az M4 Sport Pluszon élőben láthatják. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Országszerte derült az ég, délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 22-28, késő este 12-19 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Itt is vagyok, és már befordultam a konyhára. Te is? Viccet félretéve kezdjük a Befordultam a konyhára című magazinunkat. Így 11 óra után Vas Ildikó séf lesz a vendégem. Tarts velünk, most pedig kezdésképp érj hozzám, Ruzsa Magditól ez szól.
1: Itt egy újabb óra.

0: Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával. Egy felnőtt születésnap vagy kerti parti már egészen más, mint egy gyerek zsúr. Itt nem csak az számít, hogy finom legyen az étel, jól ízesített legyen, hanem az is, hogy különleges, emlékezetes élményt adjon, jól nézzen ki. De hogy mitől igazán hűha egy ilyen esemény és az ételek, ezt nem sokára Vas Ildikó mondja el nekünk, séf, aki itt is van velem már a stúdióban. Köszönöm, hogy eljöttél.
1: Én köszönöm, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat.
0: Most, hogy beköszöntött ez a csodaszép idő, most már egyre több rendezvény, koncert, kis születésnapi parti költözhetett ki a kertbe. Tegnap megbeszéltük a gyerek zsúrokat, gyerek születésnapi alkalmakra, milyen finomságokat készítsünk, milyen apró falatokat ajánlasz. Most pedig térjünk rá a felnőtt kerti partikra, ami például lehet egy esküvő utáni kis összejövetel, egy születésnap, egy grillparti. Na, erről beszélgessünk kicsit. Első körben mi a legfontosabb egy ilyen kerti parti szervezésekor gasztronómiai szempontból?
1: A változatosság. Alapvetően most már a tavaszi időszak beköszöntével könnyebb a helyzetünk, sokfajta zöldség elérhető, ugye spárga szezon az most fut éppen, az eper szezon most indul, tehát hogy azért nagyon sok mindent változatosan most már lehet nyújtani a vendégeknek. Színes legyen, szeretik, ha nagyon látványos az, amit az ember mondjuk egy büféasztalra föltesz. Szeretik, hogyha frissen van készítve a vendégek előtt, hogy tényleg nagy nyugalomban megvárják, ameddig megsül a hús, vagy a hamburger, vagy a kolbászka, hogyha azt a faszérölt veszük a tányérjukra. És igazából ugye ezért egy többfajtában érdemes mindenképpen gondolkozni. Többfajta saláta, többfajta húsi, többfajta kence, szószok, öntetek, kenyérfélé. Ahogy beszéltük is, hogy az izgalmat keresik a vendégek, az ízekben és a látványban is.
0: Milyen irányba induljunk el, hogyha szeretnénk egy kicsit ebből a pogácsa szendvics irányból egy kicsit kikacsintani valami, nem olyan nehézre, de mégis látványosra?
1: Én azt gondolom, hogy sokfajta olyan kencét lehet csinálni, amit ma már azért sokan is ismernek és sokan szeretnek, padlizsánkrémek, liptói túrók, körözött, egy sült zsír, ami a lila hagymalekvárral egyébként meg lehet egy kicsit bolondítani, és ezt azért egy nagy tára fölrakva a primőr zöldségekkel, friss kovászos kenyérrel, kis tepertővel esetleg mellette, némi kolbásza megszurkálva, azért ez látványos szokott lenni, és akkor ott azért úgy nagyjából mindenki megtalálja a magának való falatkákat.
0: Ó, a jó kis tepertő. Nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Vas Ildikó séffel. Itt a Befordultam a konyhára című magát.

0: kocsik léteznek, a lávaköves grillek, és hát az az igazság, hogy ízben biztos, hogy mindenképpen a faszenes grill az, ami ebből a legjobb. Azt elismerem, hogy egy kicsit macerás is vele dolgozni, főként, hogyha nem jó minősége a faszén, de azért ízélményben ez borzasztóan visszaadja.
1: Mire kell figyelni ebben az esetben?
0: Időbe be kell gyújtani a faszenet mindenképpen, és nem akkor kezdünk el sütni, amikor begyújtottunk, hanem akkor, amikor már ez kezd egy kicsit parázslani. Ha jó minőségű a faszén, azért az 1-2 órán keresztül tud parázslani, és akkor ez bőven elegendő ahhoz, hogy megsüssünk mindent.
1: Na, de mit süssünk? Mit grillezzünk?
0: Hát a klasszikus kolbászokon kívül, mert nyilván abból rengetegféle változat van, pácolt húsokat lehet, zöldség, saslikokat lehet, jó minőségű gomolyasajtot, füstölt gomolyasajtot lehet egyébként grillezni. Nyilván a pácolsztékek egy másik történet, de például ki lehet találni olyan dolgokat is, hogy csirke mellett ledarálni, zöld fűszerekkel összekeverni, és akkor mondjuk egy darab sajttal megtölteni, ebből egy ilyen kis tojásszerűséget formázni, és ezt föltenni a grillre. Ott annyi trükk van egyébként, hogy érdemes esetleg valami fedőt rátenni, vagy egy lábast felfordítva esetleg, hogy ezért egy picit a hő belül is egészen biztos, hogy megsüljön.
1: Már a sajtot említetted, ez például lehet egy jó vega alternatíva, de hogyha vegán szempontból nézzük, mi az, amit lehet grillezni, és nagyon finom, akár olyannak is, aki nem vegán étkezésű?
0: Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag bármilyen zöldséget föl lehet tenni, és ez a karfiótól kezdve az édes burgonyán át, a burgonyán át, új hagymán át, bármit. Ebben az esetekben, amivel egy kicsit lehet trükközni, hogyha készítünk mindenfajta ilyen rálocsolandó szalszákat például, vagy chimichurri szószt, ugye petrezselyem, friss fűszernövények, pici csili, citromhéj, olívaolaj, bors, piros paprika, füstölt piros paprika és egyebek.
1: És ezt hogy hívják?
0: Chimichurri.
1: Oh, wow!
0: De hát ennek is rengeteg fajta verziója van. És akkor ezt az ember, amikor megsütötte ezeket a zöldségeket, akkor egy tába belerakja, rákanalazza ezt a zöldfűszeres kencét, és akkor ezzel át lehet forgatni, és azért ez egy ilyen nagyon jó ízű, nagyon markáns ízvilágú történet tud lenni.
1: Köszönjük a grill tippeket, nem sokára itt folytatjuk a beszélgetést vendégemmel, Vas Ildikó séffel, itt a Befordultam a Konyhára című magazinban.

0: The good times roll. Ez a Petőfi Rádió minden magyar, és ez a Befordultam a konyhára velem Korcsog Laurával, és továbbra is a vendégem Vas Ildikó, séf, a Gasztroamazonok tulajdonosa, és arról beszélgetünk, hogy mennyire szép időnk van mostanában, és a rendezvényeket kiköltöztethetjük a szabadba, mint akár egy születésnapi buli, egy esküvő utáni találkozó. Megbeszéltük, hogy grillezni mit érdemes, milyen finomságokat. Most térjünk rá egy kicsit a desszertekre. Milyen desszert trendek vannak mostanában az ilyen felnőtt bulikon, partikon?
1: Hát a tiramisu per pillanat, ami óriási hódítás esküvőkön is, illetve a mindenfajta rendezvényen. Aki nem akar ennyit görcsölni velem, mert azért annak oda kell állni, megcsinálni. Az én egyik nagy kedvencem, és mindig az van, hogy megkóstoltatjuk a vendégekkel, és teljesen ledöbbennek, ez egy nagyon egyszerű történet. Friss eper, tejföl és méz.
0: Aztán.
1: Összekeverve. Szerintem ennél jobb desszert egyébként nem kell.
0: Nekem is hoztál, megkóstolnám.
1: De egyébként ezt lehet egyébként úgy bolondítani, hogyha az ember ezeket az alapanyagokat összeszedi, és akkor mondjuk van esetleg babapiskóta, vagy van valamilyen piskótaféleség otthon, vagy akár valami puhább keksz, akkor ezt egyébként egy szép tálalótába be lehet rétegezni, a tetejére csoki öntetet lehet tenni, vagy tejszihabot lehet tenni, és akkor ezt ilyen egy fél napig hagyjuk, hogy egy kicsit így megázzon benne a piskóta, és akkor ezért ebből egy ilyen nagyon mutatós és szép desszert lesz.
0: Egy kis hamis tiramisu.
1: Magyarosan.
0: Igen. Hogyha egyetlen egy tanácsot adhatnál azoknak, akik éppen egy ilyen kertiparti szervezésében munkálkodnak, akkor mi lenne az, mitől igazán emlékezetes egy ilyen kertiparti?
1: A jó hangulattól. De nem szabad idegeskedni, mert ha azt látják az ember, hogy idegeskedik, és valami szerinte nem olyan, a vendégek nem veszik észre. Soha. Tehát, hogy ameddig azt látják, hogy te mosolyogsz, és jól érzed magad, addig a vendégnek se fog semmi feltűnni, hogy nincsen szalvéta az asztalon, hogy nincsen borszóró, hogy lefelejtetted a fele kenyeret, hogy elégett a pogácsa fele, ezeken nem kell stresszelni, mert akkor biztos, hogy ha görcsösséget érzik az emberen, akkor biztos, hogy be fog mindenki feszülni.
0: És gasztronómiai szempontból?
1: Gasztronómiai szempontból? Azt, hogy nem fogsz tudni mindenkinek megfelelni, tehát mindig lesz olyan, akinek valami nem tetszik, nem ízlik, nem erre gondoltam, nem szeretem, és ennek 100 millió kifogása van még. Úgyhogy azt gondolom, hogy amit te szeretsz, amit te szívesen látsz, és amit te szívesen kínálsz a vendégeknek, azt kell kitenni.
0: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál velem, és hasznos tanácsokat kaphattunk tőled.
1: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Vas Ildikó, séf volt a vendégem a hétvégén a Befordultam a konyhára című magazinban.

0: Hiperkarmát hallottad itt a Petőfin Minden Magyar, és őket egyébként ma élőben is hallgathatod, hallhatod, ugyanis Budapesten a Szabadság téren fellépnek ők is a nagy színpadon, az Európa napi rendezvényen, úgyhogy ott is találkozhatsz velük. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál a hétvégén, Korcsok Laurát hallottad a mikrofon mögött, átadom a stafétát most, Szikora Tomi érkezik, vele kezdődik a Petőfi 56, csodaszép hétvégét kívánok neked, találkozzunk legközelebb is, mosolyog sokat!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toruckói Duna Napok. Hamarosan a Dunán és a Dunavörðön.
2: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Délutántól helyenként megnövekszik a felhőzet. Bocsánatot kért a gyermekvédelmi rendszer áldozataitól Magyar Péter. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt az Egyesült Államok és Katar. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Munkálatok miatt már 3-4 kilométeres a torlódás az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán, Bicske térségében. A 34-es kilométernél csak a külső sáv járható. Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé. A Velencei tó térségében kiépített terelésnél 3-4 kilométer hosszan araszolnak a járművek. Három autó ütközött az 1-es főúton Herceghalom határában. A 24-es kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A választók áprilisban nem csak a kormány, hanem a rendszer leváltására adtak felhatalmazást a Tisza pártnak, fogalmazott megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A kormányfő hangsúlyozta, hogy ehhez szembenézésre, igazságtételre, megbékélésre és újrakezdésre van szükség. Beszédében a miniszterelnök bocsánatot kért a bicskei, valamint a Szőlő utcai áldozatoktól és a gyermekvédelmi rendszer minden áldozatától. Az uniós vezetők gratuláltak Magyar Péternek miniszterelnökké választása alkalmából. Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke úgy fogalmazott, fontos munka következik Magyarországért és Európáért. António Costa, az Európai Tanács elnöke pedig azt hangsúlyozta, készen áll az együttműködésre a Tisza kormánnyal. A közel-keleti biztonsági helyzetről tárgyalt Katar miniszterelnökével Marco Rubio amerikai külügyminiszter Washingtonban. A két politikus fontosnak nevezte az arab ország védelmi támogatását és a szoros együttműködést, a fenyegetések visszaszorítása, valamint a térség stabilitása és biztonsága érdekében. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki. Legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Országszerte derült az ég, délutántól délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de csak néhol lehetnek záporok, zivatarok. Időnként megélénkül, zivatarok környezetében megerősödik a szél. Délután 22-28, késő este 12-19 fok várható. A jövő hét elején többfelé lehet eső, és kettől néhány fokkal hűvösebbre fordul az idő. Részletes híreink a híradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Azaria introvertált dal. Ezzel a zenével indul a Petőfi Rádiós slágerlistája. Ez már a Petőfi 56, abban is következik a Top 28. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. De mondok még neveket, a Halott Pénz, Morionels és a Karzonkóma, ők is jönnek.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: A 28.

látsz, nem veszem észre direkt, hogy számoszak, cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét, az egyedül lét, az egyedül lét.

0: lesz. Például a májusi koncerthelyszínek között ott van Sárbogárd, Újfehértó, Szekszárd, Kenderes és Forráskút. Tegnap például Kecskeméten csinált óriási bulit, ezzel a dallal is. Mamma mia, ez következik a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
1: Petőfi 56.

0: hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Következik az újdonsült anyuka, Cseri Hanna itt a Petőfi Rádióban, és belehallgatunk a legújabb lemezébe, amelynek a címe Eddig későn feküdtem le. Ez 9 számot tartalmaz, és 9 különböző területen keresztül enged betekintést a gondolataiba az énekesnő, aki tavaly fonogramdíjat is kapott. Itt van például most a Barkóczi Noémivel közös Mindig szomorú című zene, amely konkrétan szeretne segítséget nyújtani azoknak az embereknek, a hozzátartozóinak, akik depresszióval vagy valamilyen mentális problémákkal küzdenek. Cseri Hanna, Mindig szomorú, ez szól most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 20.

0: Ez a hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56.
1: Amelyben Király Linda hódít nálunk a folytatásban az új dalával, Te meg én. A YouTube kommentek közül szemezgetve Katalin azt írja, drága Linda, ez a dal olyan, mintha az angol és a magyar nyelv ötvözete lenne. Csodálatos. Ennyi érzelem hogy szorulhat egy dalba? Nagyon köszönöm, mintha gyógyítaná a lelkem. Egy másik kommentelő szerint, gyönyörű dal egy világszínvonalú hangtól. Gratulálok. Még valaki azt írja, az alap, hogy király, akár csak a Linda. Gratulálok mindenkinek, aki létrehozta ezt a dalt. A videó a neten, nálunk a dal, amely nemes egyszerűségében arról szól, mint a dalcím. Egyszer lesz még te meg én. Király Linda, te meg én most a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján.
0: Petőfi 56.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnap már több felé lehetnek futózáporok. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. Ma van a madarak és fák napja. Besenyei Márk vagyok, jönnek a részletek.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Erős a forgalom az M7-es autópályán Letenye felé, a Velencei tó térségében kiépített terelésnél 3-4 kilométeren torlódik a forgalom. Árokba hajtott egy autó a 32-es főúton Jászberény és Jászterek között. A 33-as kilométernél a félpályán haladnak a járművek. Két motoros ütközött a 76-os főúton Balatonszentgyörgy közelében. Az 1-es kilométernél egy sávon irányonként váltakozva halad a forgalom. Aki bármi rendkívüli tát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: A Tisza kormány az elsők között nyújtja be a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalról szóló törvényt. Közölte tegnap megválasztása utáni első parlamenti beszédében Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, a magyaroknak joguk van tudni, milyen döntések vezettek oda, hogy a nemzeti vagyon jelentős része egy szűk politikai és gazdasági elit kezében koncentrálódott. Kedden tesznek esküt a Tisza kormány miniszterei. A parlamenti ülés délután 4 órakor kezdődik. A minisztereket a miniszterelnök javaslatára nevezi ki az államfő. A kormánynak 16 minisztere lesz. A legfontosabb tárcák közül a külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezeti majd. 78 évvel ezelőtt alakult meg az Országos Mentőszolgálat. Az alkalomból ma tartják a mentők napját, amely egyben a magyarországi szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulója is. A mentőszolgálat évente csaknem 2.300.000 beteget lát el hazánkban. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Ma van a madarak és fák napja. A kezdeményezéshez kapcsolódva országszerte tematikus programokkal várják az érdeklődőket a nemzeti parkok és az állami erdészetek. Interaktív természetismereti foglalkozásokat, madárgyűrűzési bemutatókat, valamint szervezett gyalogtúrákat is tartanak.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Délután is sok napsütésre számíthatunk, majd délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és holnap már sokfelé lesz felhős az ég. Délelőttig helyenként, napközben már többfelé, több hullámban fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Holnap sokfelé megerősödik a szél, éjszaka általában 6-16, holnap napközben 20-26 fok várható. Hírekkel legközelebb 14 órakor Bánáti Bence érkezik. Folyamatosan frissülő tartalmaink addig is elolvashatók a hiradó.hu oldalon.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy óra után folytatódik a hivatalos lágerlistánk, a Petőfi 56, és következik a Top 12. Múlt héten Szája Noé Drift Wood című dala hódította meg a slágerlistánkat. Hogy ezen a héten is így lesz-e, maradj velem és kiderül. A kezdésben Dezs dala szól, a Pannónia.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Bobek No Man's. Ez következik nálunk a Petőfi Rádiós lágerlistáján. A dal, amely kicsit az önhibáztatásról, az elengedés képtelenségről szól. Amikor kicsit benne ragadsz egy kapcsolatban, egyszerre érzel bűntudatot, agressziót, tehetetlenséget. Tényleg ez egy őszinte, fájdalmas dal egy emberről, aki beragadt a saját érzelmeibe, és tudja, hogy tovább kellene lépnie, de egyszerűen képtelen rá. Bobek No Man's, ezt hozom most a Petőfi Rádiós lágerlistáján.
0: A 8.

0: Hazai zene minden mennyiségben.
1: A magyar zene hivatalos listája a Petőfi Rádióban.
0: Petőfi 56.
1: A hetedik.

0: Úristen!
1: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenével. Petőfi Rádió.
2: Az éterben Nagy Bogi és Dash közös dala. Jól leszek újra a Petőfi Rádió hivatalos lágerlistáján. A dal, amelyet most tavasszal rengeteg helyszínen hallottunk Bogi lemezbemutató koncertjein. Sopronban, Győrben, Gyöngyösön, Miskolcon, Debrecenben, Szegeden és a fővárosban, az Akvárium Klubban. De persze jönnek a nyári koncerthelyszínek, amelyek között ott van Salgótarján, Debrecen, Szeged, Nyíregyháza és Sátoraljaújhely is. Infók, részletek Nagy Bogi hivatalos Facebook oldalán. Ez a Jól leszek újra, mutatom a helyezését.
1: Petőfi 56. Az ötödik.

0: hivatalos magyar zenei lista. Petőfi 56 a stúdióban.
1: Szikora Tamás, hello, és néhány nappal ezelőtt Lábas Miki is nálunk járt, Szani Roland műsorában a Kultúr Fitnessben. Az interjú teljes egészében visszahallgatható.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: A hét kedvencét pedig már is Csinszka énekli a Petőfi Rádióban, aki az édesanyjától ismeri a Felsütött a napsugára című népdalt, amely számára mindig is a nagybetűs népdal. Egy bújdosó katonaének sokféle változatban él Erdélyben, Csángóföldön, Észak-Kelet-Magyarországon, és régóta szeretett volna belőle egy saját változatot, mert annyira közel áll hozzá az a lelki világ, ahonnan fakad ez a dal. És hogy mennyi erő, energia van ebben a számban, az már is kiderül, hiszen az elektronikus, a folk és a pop keverékeként jelent meg Csinszka, és a Felsütött a napsugára, amely a hét kedvence a Petőfi Rádióban.

0: Petőfi 56. A hét legjobb hazai zenéivel. Petőfi Rádió.
1: Pontosítok, ez volt a hivatalos lágerlistánk erre a hétre. A folytatásban pedig a délután Meggyesi Gáborral töltetett. Ő várja az üzeneteket a 0630303380-as számukra. Kellemes hétvégét kívánok, Szikora Tamás vagyok. Hello!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
2: A műsorajánló után
0: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánárti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, kedden tehetnek esküt az új miniszterek, a mentőket ünneplik ma országszerte.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében kiépített terelésnél 3-4 kilométeres a torlódás. Három autó ütközött az 1-es úton Herceghalom határában, a 24-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Árokba hajtott egy autó a 32-es úton Jászberény és Jásztelek között, a 33-as kilométernél a félútpályát lezárták. Elütöttek egy motorost a 73-as úton Csopak és Vesz között. A 4-es kilométernél irányonként váltakozva halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 303380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben hárman meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. Több utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drón találtak a napokban a görög Lefkada üdülőszigeten. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a drón hajtóműve még akkor is járt, amikor rábukkantak, a kezelők feltehetően elvesztették az irányítást felette. A sajtóhírek szerint ukrán gyártmányú szerkezetet robbantással hatástalanították. Ma van a mentők napja, az Országos Mentőszolgálat megalakulásának 78. a hazai szervezett életmentés megkezdésének 139. évfordulóját ünnepli. A szervezet évente csaknem 2.300.000 beteget lát el. Hálózatuk 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból áll. Állatbemutatókkal, interaktív foglalkozásokkal, zenés és ismeretterjesztő előadásokkal várják az érdeklődőket ma a fővárosi Rex állatszigeten a felelős állattartás napja alkalmából. A 4 óráig tartó ingyenes eseményen a látogatók hallhatnak például a házi állatok gondozásáról is.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ha még sok napsütésre számíthatunk, holnap viszont már felhősebb idő lesz, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És a vasárnap délutánunk itt a Petőfin. Hello, a mikrofonnál innentől Meggyesi Gábort hallod. Jövök majd egy jó kis témával, rengeteg hasznos infóval, érdekességgel, és jó hazai zenékkel. A kezdés a Blaha Louisianáé, ez már is a sokat bír.
0: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag

0: Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Vállad a párnám, sokáig várt rám, már sehova se rohanok. A tegnap az álmom, a csengő hang, mint mozaik darabok. A holnap doboz bombon, kibontom, ha eljön az ideje.

Magyar, ez a Petőfi Rádió. Május 10-e van, vasárnap, ma az Árminokat és a Pálmákat köszöntjük, boldog névnapot nekik, a születésnaposoknak pedig sok-sok boldogságot. Ez a naphoz több fontos évforduló is kapcsolódik. Magyarországon ma van a mentők napja. 139 éve alakult meg a Budapesti Önkéntes Mentő Egyesület, innen indult a szervezett hazai mentés története. Május 10-e a madarak és a fák napja is, ami már 124 éve emlékeztet minket arra, hogy a természetre nem csak kiránduláskor érdemes odafigyelnünk. És 130 éve ezen a napon Budapesten megtartották az első filmvetítést is. A Lumière fivérek felvételein a millenniumi ünnepségek részleteit láthatta a közönség. És ha már magyar történetek, magyar tájak, ma kicsit itthoni nyaralóhelyekről és kirándulóhelyekről beszélgetünk, mert tényleg van mire büszkének lennünk. Balaton, Dunakanyar, Őrség, Tiszató, Tokaj, a Mátra, a Bükk, vagy akár egy eldugott kis falu, amit csak te ismersz igazán. Várom a tippeket. Szerinted melyik a legszebb magyar nyaraló vagy éppen kiránduló hely, ahova másoknak is érdemes lenne elindulni? Írd meg, hát ha adunk néhány jó ötletet azoknak, akik még keresik az idei úti célokat. SMS és Viber számunk 06303030380, de üzenhetsz Instán és Facebookon úgy szintén. Most pedig küldöm neked az FLM örökzöldjét, Szabi Keys és Lil Frak újragondolásában. Ez a Megtalállak még, itt a Petőfi.

0: a Balatonparton.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Na de ha nem a Balatonparton, hanem inkább Budapest környékén keresnél programot, akkor jó hírem van. A mai napon a Kincsen Parkban még tart a Kincsen Plus tavaszi lóverseny és food track show, lóversennyel, street fooddal, családi programokkal és zenével. A Vasút Történeti Parkban a Budapest Coffee and Tea Fesztivál várja a kávé és tea rajongókat. Több helyszínen zajlik a Budapest 100, ahol 100 éves épületek nyílnak meg a látogatók előtt. A 18. kerületben pedig a Garázsvásár Fesztiválon lehet kincsekre vadászni. Óbudán is vannak programok, na az Óbuda napja több helyszínen is családi programokat kínál, kulturális és zenei eseményekkel. Az Aquincumi Múzeumban pedig a Florália idézi meg az ókori római tavaszünnepet, de a mai napon ott van még a Fűvészkert tematikus sétája, a Lánchídról szóló vezetett séta, az Olimpia Parkban a Belvárosi Kutyafesztivál, a Szabadság téren az Európa nap, este pedig a Spirit Színházban a Különben jól vagyok. Aki pedig kiállítás nézne, a Lengyel Intézetben május 29-ig látható a Chris Nidenthal Essencia című tárlat. Tehát programokból van bőven a fővárosban is. Közben keressük a kedvenc nyaraló és kiránduló helyeket itthon. Üzenj SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380, itt pedig most jön a Quimby és a Láthatatlanul.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Ma a legjobb nyaraló és kiránduló helyeket, tippeket gyűjtjük Magyarországról. Itt is vannak az üzenetek Ádámtól például. Csak a Tihany. Évek óta ott nyaralunk a családdal. Szerintem az egyik legszebb magyar nyaralóhely. Nem vitatkozik ezzel senki, azt hiszem. Aztán Csicsitől jött az üzenet, hogy a család a Szalki tavaknál szokott eltölteni régebben egy-egy hetet. Idénre terveztük a visszatérést, reméljük összejön. A Szalki tavak is nagyon szép. Ha esetleg te is tudsz egy jó kis kiránduló vagy nyaraló helyet itthon, ami nagyon szép és nagyon ajánlod, akkor küldd el SMS-ben vagy Viberen 0630303380, de a Facebookon és Instán is tudsz írni. Jön Dash, Youngfly és Azaria együtt a folytatásban a Pannóniával.

0: magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatott. Ez a Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Yeah. On the beach.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Gyere és fedezzük fel együtt Magyarországot. Jöhetnek a legszebb kiránduló és nyaraló helyszínek, olyan, ami a szíved csücske. SMS és Viber számunk 06303030380, de a Facebookon és Instán is jöhetnek a tippek, üzenetek folyamatosan. Ami pedig a folytatást illeti, most érkeznek a legfrissebb hírek, aztán Odettet is hozom. Itt lesz a Hanyat, mindjárt.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Két tábor csap össze, az egyik oldalon a nyüzsgő városok rajongói, a másik oldalon pedig a természet szerelmesei.
3: Adri azt mondta, hogy még soha nem vesztettek, úgyhogy nem csak a neve, az arca is nagy volt, úgyhogy most megkapja!
4: Magyarország, szeretlek. Ma 19 óra 45 perckor a Dunán.
5: A műsorajánló után...
1: A legfrissebb információk első kézből.
5: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, többször megsértették az orosz-ukrán tűzszünetet. Antavírusos beteget találtak a világ legelszigeteltebb településén.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Erős a forgalom az M7-es autópályán a Balaton felé, a Velencei tó térségében. Kiépített terelésnél 3-4 kilométeres a torlódás. Elesett egy motoros a 82-es úton Csesznek közelében. A 31-es kilométernél fél pályán halad a forgalom. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
5: Hírek.
6: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal. A visegrádi együttműködés megújításában várja a Magyar Péter segítségét a cseh miniszterelnök. Andrej Babis hangsúlyozta, Magyarországnak, Csehországnak, Szlovákiának és Lengyelországnak sok közös feladaton kell együtt dolgozni az Európai Unión belül, és arra számít, hogy az új magyar kormányfő aktívan hozzájárul majd a szövetség erősítéséhez. Magyarország 22 évvel ezelőtti uniós csatlakozására emlékeznek ma a fővárosban a Szabadság téren. Délelőtt futóversenyt rendeztek, emellett egész nap kulturális és kreatív programokkal várják az érdeklődőket. A standoknál európai uniós intézmények, nemzetközi, valamint hazai szakmai és civil szervezetek mutatkoznak be. A brit légierőt kellett bevetni az egyik feltételezett hantavírus fertőzött megsegítésére. A férfi az Atlanti-óceán egyik parányi, az Egyesült Királysághoz tartozó szigeténél. Két hete az attól csak nem 2500 kilométerre fekvő Szent Ilona szigetén szállt ki a holland hajóból. Utóbb a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek nála. Segítséget kért, így most brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést az alig 300 lakosú Tristan da Cunha szigetére. Rajta kívül még 39 utast keresnek, akik szintén Szent Ilonán a járvány megállapítása előtt hagyták el a fedélzetet.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. 3 ezüst és egy bronzérmet szereztek a magyar versenyzők ma délelőtt a szegedi kajakkenu világkupa zárónapján. Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akárcsak a Kurusz Levente, Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lucz Anna bronzérmes lett. Az első délutáni döntőben 5000 méteren női kenu egyben Csorba Zsófia aranyérmes. Sallói Dániel gólpaszt adott a Toronto Inter Miami mérkőzésen az észak-amerikai labdarúgó bajnokságban, a találkozót azonban Lionel Messiék nyerték 4-2-re. Sallói végigjátszotta a mérkőzést a torontóiaknál, míg a vendégeknél Pintér Dániel a 79. percben lépett pályára csereként. Köszönöm figyelmüket!
5: Pet. Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Ma még sok napsütésre számíthatunk, holnap viszont már felhősebb idő lesz, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
5: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
5: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
8: A lillafüredi vízesés és a hámorító, vagy éppen a balatonboglári gömbkilátó? Neked melyik a szíved, csücske? Keressük az ország legszebb nyaraló és kiránduló helyeit. Jöhetnek az üzenetek folyamatosan. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdésre pedig már is érkezik az Odette és a Go Girls.
1: Itt egy újabb óra.
5: Kizárólag

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Pécsett az FM 103.7-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar. Hey!

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Ha itthoni kiruccanásról beszélünk, akkor sokszor automatikusan a Balaton, Eger vagy mondjuk a Dunakanyar jut eszünkbe, pedig Magyarország tele van még olyan helyekkel, melyek elsőre talán nem is jutnak eszünkbe. Például ott van a Megyerhegyi tengerszem Sárospatak közelében, a Lillafüredi vízesés és a Hámorító, vagy a Gánti Bauxit Földtani Park, ahol a vöröses táj olyan, mintha egy másik bolygóra csöppentünk volna. De lehetne még említeni a Tarcali bányatavat, a Hegyestűt, a Balaton felvidéken a Prédikáló széket a Dunakanyar panorámájával, a Rám szakadékot és a Rudabányai bányatavat is, mely hazánk legmélyebb álló vize. Ezek között van könnyedebb séta, komolyabb túra, családi program és olyan hely is, ahol egyszerűen csak jó leülni és csodálni a tájat. Szerinted melyik a legszebb magyar nyaraló vagy éppen kiránduló hely, ahova másoknak is érdemes lenne elindulni? Üzenj meg SMS-ben vagy Viberem 0630303380, de a Petőfi Instáján és Facebookján keresztül is hozzá tudsz szólni. Most jön Kristóf, Sose Hollal, ez már is a válasz itt a Petőfi.

With Minka, és ha már nem félek a sötétben, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Most pedig nosztalgiázunk. A Children of Distance idén 20 éves, ami a 2000-es években indult magyar pop hip-hop világában már azért egy elég komoly szám. A zenekar 2006-ban alakult, és sokan a Nélküled annyira más, a Búcsúlevél, az Emlékezz rám, vagy a Kedves naplóm miatt ismerték meg őket. Ezek a zenék egy egész korszak hangulatát hozzák nekünk vissza, de a csapat most sem csak nosztalgiából él. Jubileumi évvel, új dalokkal és koncertekkel készülnek. Május 23-ától még több helyen el lehet őket kapni. Jön majd Szűcsi, aztán Bordány, Fehérgyarmat, a szlovákiai Körölikút, majd augusztusban Csokonya Visonta, Érsekvadkert, Nagyhegyes és Balatonboglár is szerepel a naptárban, vagyis aki a 20 éves Children of Distance-t élőben hallaná, annak lesz rá bőven alkalma. Most pedig ők jönnek a folytatásban. Ez az Emlékezz rám. Itt a Petőfim.

Az Ivan and the Barazol és a Take My Hand itt a Petőfin, ahol minden magyar. Az ország legszebb nyaraló és kiránduló helyei, erről beszélgetünk, az üzenetek pedig jönnek folyamatosan. Itt is van például egy SMS K-betű aláírással, hogy a kedvenc helyem itthon Egerszalók. Most már évek óta visszajárunk a családdal. Köszönöm szépen! Beától jött, hogy a legszebb helyszín számomra Balatonfüred, főleg a borhetek idején a legjobb ott eltölteni pár napot. Idén is lesz. Köszi be, ahogy írtál, és Betyár aláírással is itt van egy üzenet a Viberünkről. A Káli medencén belül bárhol szívesen eltöltök hosszabb időt. Na és neked, melyik helyszín a szíved csücske? Legyen szó akár egy pár órás kirándulásról, vagy éppen egy kis nyaralásról itthon. Az Analóg Balatonnal már is megyünk tovább a folytatásban. Ez a Könnyű itt a Petőfin. SMS és Viber számunk 06303030380.

Nem veszem észre direkt, hogy zárószak cégizem, simogatlak, nyugi takarok, változtam, pihe könnyű az egyedi lét, az egyedi lét, az egyedi lét.

0: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Visszük tovább a témánkat, vagyis az ország legszebb kiránduló és nyaraló helyeit keressük. Várom az SMS-öket, Viber üzeneteket a 06303030380-ra, de a Facebookon és Instán is tudsz üzenni. Közben pedig arról is beszélgetünk, hogy tényleg nem árt néha cserélgetnünk az ásványvizeket, hogy nem mindig ugyanazt ígyuk. A részletekkel nem sokára jövök, most viszont a legfrissebb hírek érkeznek, aztán itt lesz az elefánt is a kárral.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán és a Dunavördön.
3: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, kedden tehetnek esküt az új miniszterek. Öngyilkos terroristák robbantottak Pakisztánban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Aszfaltoznak a 6-os úton Szekszárd térségében a 65-ös út csomópontja után. A 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. A brit légierőt kellett bevetni az egyik feltételezett hantavírus fertőzött megsegítésére. A férfi az Atlanti-óceán egyik parányi, az Egyesült Királysághoz tartozó szigeténél. Két hete az attól csak nem 2500 kilométerre fekvő Szent Ilona szigetén szállt ki a holland hajóból. Utóbb a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek nála. Segítséget kért, így most a brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést az alig 300 lakosú Tristan da Cunha szigetére. Rajta kívül még 39 utast keresnek, akik szintén Szent Ilonán a járvány megállapítása előtt hagyták el a fedélzetet. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtott egy rendőrségi ellenőrzőpontba az Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki, legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3-an megsérültek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így egy arany, két ezüst és egy bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők ma délelőtt a szegedi kajakkenu világkupa zárónapján. Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akárcsak a Kurusz Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianka, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lucz Anna bronzérmes lett. A délutáni 5000 méteres döntőkben aztán női kenuegyben Csorba Zsófia aranyérmes. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. Stollár Fanni a tajvani Hao Ching Chan-nal az oldalán 6-1-6-1 arányú vereséget szenvedett a cseh Noskova-Valentova duótól a római salakpályás tenisztorna női páros versenyének első fordulójában. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még sok napsütésre számíthatunk, holnap viszont már felhősebb idő lesz, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Már indul is egy újabb óra vasárnap délutánból, melyben keressük az ország legszebb kiránduló és nyaraló helyeit. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, és közben arról is beszélgetünk, hogy nem mindegy, mikor milyen ásványvizet iszunk. Nem sokára itt vagyok a részletekkel, most viszont érkezik az elefánt.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

0: lehetőség, amire régóta vársz. Itt van.
1: Hajrá magyarok, @petőfiradio.hu.
0: Zenélj vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: Szerelem, szerelem, szerelem, sőt.

A The Beavers és a Sorry itt a Petőfin, ahol minden magyar. Ígértem még az óra elején, hogy beszélgetünk pár szót az ásványvízről, mert hát könnyű azt gondolni, hogy víz, nagy baj nem lehet belőle, pedig nem teljesen mindegy, miért iszunk rendszeresen. Az ásványvizek összetétele nagyon eltérő lehet. Van, amelyikben több a nátrium, másikban a kalcium vagy a magnézium magasabb, és az összes ásványi anyagtartalom is sokat számít. A hétköznapi napi folyadék pótlásra általában az alacsonyabb ásványi anyagtartalmú vizek a legpraktikusabbak, a magasabb ásványi anyagtartalmúakat pedig érdemes inkább tudatosan választani, mondjuk nagy melegben, sport után, vagy amikor sok folyadékot veszítettünk. Gyerekeknél különösen nem mindegy, hogy mi kerül a pohárba, náluk jobb óvatosabban bánni az erősebb ásványvizekkel. És van egy nagyon egyszerű szabály, a felbontott palackot ne hagyjuk napokig a kocsiban, vagy a tűző napon, inni kell, ugye főleg ebben a melegedő időben, csak hát nem árt néha ránézni az ásványvíz címkére sem. Egy kis hasznos tanács így a nyár előtt a Petőfin. Most pedig megyünk tovább egy újabb hazai kedvenccel, ezúttal Saya Noé-től jön egy újdonság, ez a Driftwood.

0: Petőfi Rádió.
1: Minden magyar.
2: Mi az esti terv? Meg tudunk-e ma mi indulni, mint a kazakkanok, vagy hogy ez el van kaszálva?
3: Mert akkor hazamész,
2: nem? Nem, tényleg kérdezem, hogy ma még te hajlandó vagy-e?

0: hogy tényleg nem sok alapján, de akkor a beszélünk.
1: Igen.
0: De akkor telibe?
1: Persze.
0: Nem csicskál.
1: Én
0: bele se
1: vagyok. Egyáltalán kicsit

jól ér, és a nem ijeszt meg itt a Petőfin, ahol minden magyar, minket pedig egyáltalán nem ijeszt meg a kaland gondolata. Kalandozzunk Magyarországon, jöhetnek a legjobb nyaraló és kiránduló helyszínek. Itt is vannak az üzenetek, például Csabától, hogy gyerekkoromban sokat voltunk Orfűn, idén, ha lehet, szerintem oda mennénk. Ez jó, aztán egy hévízi hosszú hétvégét terveznénk, de majd meglátjuk, hogy alakul, ez már Málnától jött, remélem, hogy összejön. És aláírás nélkül kaptam, hogy csak csopak, de még van itt egy üzenet Krisztitől is, Viberen, Gyula, Siófok, Eger, Kapolcs, mindenhol jó. Na és szerinted? SMS és Viber számunk 06303030380, várom ide az üzeneteket, de a Facebookon és Instán is írhatsz. A folytatásra pedig már is két úriember érkezik, a Polár Dír ide a Petőfire, ez az Even If I

Kis rock and roll a subscribe-al, ez volt az álomtégla itt a Petőfin, ahol minden magyar. A folytatásra pedig már is érkezik az Arthur Rambo az utcasarki fénnyel, ami egy nehéz időszakban született. Agócs Márton úgy mesélt róla, hogy akkor nagyon fájt a létezés, mégis szinte magától jött a dal, a szöveg, a zene és a szerkezet nagyjából 15 perc alatt állt össze, mintha az addig gyűlt feszültség egyszer csak talált volna egy kijáratot. Az utcasarki fény pont ettől lett érdekes, hogy a szöveg a veszteségről, ürességről és a lezárásról szól, a zene mégsem húzza le teljesen. Van benne valami felszabadult érzet, mintha a dal nem a fájdalmat akarná hosszan magyarázni, hanem azt a pillanatot fogná meg, amikor már túl vagyunk a legnehezebb részen, és csak az utórezgések maradnak. Most jöjjön az Arthur Rambo és az utcasarki fény itt a Petőfin.

0: Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Továbbra is keressük az ország legszebb nyaraló és kiránduló helyeit. Ezeket elküldheted nekem SMS-ben vagy Viberen a 0630303380-ra, de a Facebookon és Instán is megtalálod a Petőfit. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, most a friss hírek jönnek, aztán Rúzsa Magdival karmázunk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztár vendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
5: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
6: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, többször megsértették az orosz-ukrán tűzszünetet, műkincseket szolgáltat vissza Franciaország egykori gyarmatainak.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
6: Lassú a haladás az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a Komp-Neszmély és a szlovákiai Dunaradvány között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630303380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
6: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szembenállók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember meghalt az orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal. Robbanóanyaggal megrakott tengeri drón találtak a napokban a görög Lefkada üdülőszigeten. Szemtanúk arról számoltak be, hogy a drón hajtóműve még akkor is járt, amikor rábukkantak. A kezelők feltehetően elvesztették az irányítást felette. A sajtóhírek szerint az ukrán gyártmányú szerkezetet robbantással hatástalanították. Kora reggel megérkezett Tenerifére az a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. A betegségben 3 meghaltak, 8 fertőzés gyanús utast pedig már kórházban kezelnek. A hajó jelenlegi 147 utasát egy lezárt kikötőben megvizsgálják, majd visszatérhetnek hazájukba. Összesen 23 ország állampolgárairól van szó. 39 utast ugyanakkor még keresnek, mert ők azelőtt elhagyták a hajót, hogy a hatóságok tudomást szereztek volna a járványról. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, idén pedig Elefántcsontpartnak.
1: Petőfi Rádió. Sport.
7: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Péni István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. 3 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a magyar versenyzők ma délelőtt a szegedi kajakkenu világkupa zárónapján. Varga Ádám a férfi kajak egyesek 500 méteres számában másodikként ér célba, akárcsak a Kurusz Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Lucz Anna bronzérmes lett. A délutáni 5000 méteres döntőkben aztán női kenu egyben Csorba Zsófia aranyérmes. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
6: Ma még marad a napos idő, holnap viszont már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: A friss hírek és 17 óra után megy tovább a vasárnap délutánunk. Itt a Petőfin. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. Keressük továbbra is az ország legszebb kiránduló vagy éppen nyaraló helyeit. Írj SMS-t vagy Viber üzenetet. A kezdés Rúzsa Magdi ebben a körben. Itt a Karma.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenét.

Kutatom az ében Morionesztől, itt a Petőfin, ahol minden magyar. Gyakorlatilag bármelyik balatoni település szóba jöhet, mindegyiket szeretem, írta ezt Anti arra a kérdésre, hogy neked melyik a kedvenc magyarországi nyaraló vagy éppen kiránduló helyed. Dia azt üzente, hogy a holdvilág árok a szívem csücske, főleg azért, mert a barátom ott kérte meg a kezemet. Ez szép. Gyorsan utána kellett egyébként járjak, hogy merre is van. A Visegrádi hegységben tényleg szép hely. Jó kis kiránduló tipp. Köszi, Dia. SMS és Viber számunk 06 30 30 380. Ha te is megosztanád velem, melyik az országban a kedvenc helyszíned, legyen szó nyaralásról vagy kirándulásról, itt megteheted, de a Petőfi Facebook oldalán és Instagram is tudsz üzenni. És mi a helyzet a lombkorona sétányokkal? Már persze azokkal, ahol valóban látni lombkoronát, a makói például nagyon szép. A Balkán VIP csapatával megyünk tovább itt a Petőfin, ez a lombkoronák.

0: a tegnap hűt helyén.
1: Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Pénteken lement a Punani masszív Budapest parkos bulija, és aki ott volt, hát valószínűleg még most is be van rekedve. Tegnap Veszprémben folytatták, de a sztorit messze nem áll meg. Júniusban jön még Balatonakaratja, júliusban pedig Kapolcs, a Művészetek Völgye. 20 éve jelent meg a Körkorkép, az a lemez, amivel a Punani masszív nagyot lépett előre. Nem csillogóra polírozott popanyag volt, inkább egy nyers, őszinte lenyomat arról, hogyan látták akkora világot a srácok. Hétköznapi történetek, társadalmi reflexiók, saját hang, saját nyelv, és közben olyan dalok, melyekből később egy egész generáció épített magának emlékeket. Itt van most a Punani masszív, a Mary Popkids-zel. Ez a Mosoly, a Petőfim.
2: Hajnali fény, az élet kékegén veled, életképregényben élek én. A tábor tűzlángja meg sebzett vadként űz, halaványul a vágy, ha magányomban mellé űz. Tükröm, tükröm, kérlek, mondd meg nékem, miért mosolygunk mindannyian többféleképpen? Legyél szív a szürkületben, engedi az aurát, ha túszük a szórát. Ne sietes,

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar benne. Magyarország legszebb kiránduló és nyaraló helyszínei. Jönnek folyamatosan az üzenetek. Nóra írta, hogy a Rám szakadék nagy kedvencünk a párommal, de egyébként rengeteg helyet sorolhatnék, csak éppen ott voltunk tegnap. Köszi Nóra, nagyon szép a Rám szakadék, érdemes megnézni, ha még esetleg nem voltál, vagy ha igen, akkor azért menni újra. Krisztától jött, hogy gyerekkorom óta a Szelidító az egyik nagy kedvenc, oda bármikor visszamennék. Gyerekkori emlékek kötnek engem is a Szelidítóhoz, ott vesztem el például, talán 2 évesen, vagy 1 évesen, nem tudom. Azóta nem voltam, komoly trauma volt, úgyhogy majd lehet hamarosan én is visszatérek. Aztán aláírás nélkül kaptam még SMS-ben a 06303030380-ra, hogy a Balaton bármilyen mennyiségben bringával a legjobb. Na és neked, melyik helyszín a szíved csücske Magyarországon? Jöhetnek az üzenetek Facebookon és Instán is. Most pedig jöhet Azaria a folytatásra. Ez az Introvertál dal. Itt a

0: A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar, benne pedig keressük az ország legszebb nyaraló és kiránduló helyszíneit. Még várom az üzeneteket, írhatsz a Facebookon, Instán vagy SMS-ben és Viberen is 0630303380. A friss hírek után jöhet egy kis Carson Coleman. Na, itt lesz az osztálytalálkozó, mindjárt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.

0: színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kulturfitness.
1: Hallgasd vissza a beszélgetéseket a Petőfi Rádió Spotify csatornáján.
2: Ez a Kulturfitness.
1: Humán Erőforrás program a Petőfi Rádióban. Szani Rolanddal.
3: A műsor ajánló után
2: a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Bánárti Bence.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, kedden tehetnek esküt az új miniszterek. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának évfordulóját.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Egy lerobbant busz veszteg el az M76-os autóút Keszthely felé vezető oldalán az M7-es autópálya lehajtója után nem sokkal. Az egyes kilométernél csak a belső sáv járható, az arra közlekedők vezessenek fokozott figyelemmel. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedűs Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Kicsi az esély, hogy járványt okoz a hantavírus, de vannak figyelmeztető jelek. Erről beszélt a közmédiában Rusvai Miklós virológus. A szakértő szerint lokális járványok előfordultak már korábban is. Hozzátette, hogy a vírus emberről emberre terjedő képességet szerzett, de szerinte egyelőre nincs szükség korlátozásra. Holtan találták azt a három túrázót, akik az indonéziai Dukano vulkán pénteki kitörése után tűntek el. A mentőegységek két szingapúri férfi és egy indonéziai nő holttestét emelték ki a vastag hamuréteg alól a kráter közelében. A baleset azután történt, hogy egy 20 fős csoporttal együtt a tiltások ellenére nekivágtak a csaknem 1400 méteres hegycsúcsnak. A túra közben a tűzhányó füstöt és hamut kezdett kilövelni magából. 17 embert sikerült kimenekíteni, de hárman eltűntek. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették.
2: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az Éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. A szegedi kajakkenu világkupa zárónapján a délelőtti döntőkben Varga Ádám a férfi kajakegyesek 500 méteres számában másodikként ért célba, akárcsak a Kurusz Levente Fodor Bence páros ugyanezen a távon. Szintén ezüstérmet nyert a kenusoknál 500 méteren a Kis Ágnes, Nagy Bianca, Opavszki Réka, Csorba Zsófia alkotta négyes, míg a kajakosoknál 200 méteren Luc Anna bronzérmes lett. A délutáni 5000 méteres döntőkben aztán női kenuegyben Csorba Zsófia aranyérmes. Ugyanebben a számban a férfiaknál Adolf Balázs második helyen zárt, akárcsak a női K1-ben Kőhalmi Emese. A magyar csapat így összesen 3 arany, 8 ezüst és 4 bronzéremmel zárta a szegedi viadalt. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Ma még marad a derült idő, holnap viszont már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Tényleg mindenkinek szüksége van napi 8 pohár vízre és 8 óra alvásra. Hát azért van egy-két egészségügyi tévhit, melyekről mindjárt lerántjuk a leplet, de közben még keressük az ország kedvenc nyaraló és kiránduló helyszíneit is. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a Carson kómája kezdés. Itt az osztálytalálkozó.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag.

0: vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
1: Ez a Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Nekem a nagy kedvencem még mindig Hollókő, és nem csak azért, mert a közelben nőttem fel, de egyszerűen imádom, ezt Claudia írta, és itt van végül Geri üzenete is a mai témánkhoz, vagyis a kedvenc nyaraló és kiránduló helyünk az országban. Annak, aki szeret kirándulni, a Tanúhegyeket ajánlanám, elképesztően szép. És tényleg így van, annyi szép hely van itthon, hogy nem is elég 3-4 óra ezeket mind felsorolni. Ma a legszebb nyaraló helyeket kerestük Magyarországon, és természetesen rengeteg üzenet jött, amit nagyon szépen köszönök, van jó pár, és hát ami a legjobb, hogy nehéz lenne toplistát állítani az üzenetekből, mert annyiféle helyszínt írtatok. A Balaton valamivel többet szerepelt, de hát ez valamilyen szinten érthető is. Nagyon szépen köszönöm tehát az üzeneteket. Most pedig folytatjuk az esténket rengeteg jó hazai zenével, ráadásul nem sokára lerántjuk a leplet pár egészségügyi tévhitről is. Most a Carbon Fúszia pálya, ez a Hideaway.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Magashegyi Underground június 4-én a Műpában készül egy különleges estére Nézzünk B a napba címmel. A koncert a zenekar folkosabb oldalát hozza elő, de nem hagyományos népzenei műsorként. Bocskor Biborka erdélyi kötődéséből indulnak ki, azon belül is a csángó kultúra világából, abból a régi spirituális mesés közegből, mely szerinte régóta ott van a Magashegyi dalaiban is. Az estén vendégek is lesznek, a moldvai csángó népzenét játszó Zurgó, a női akapella formációként ismert Napfonat, valamint Töröcsik Kristóf, a Margaret Island egyik alapítója. A cél, hogy a régi világ és a mai Magashegy is hangzás találkozzon. Szürreális, képszerű, kicsit álomszerű koncertet ígérnek, tehát június 4-én a MÜPA Bartók Béla Nemzeti Hangverseny termében. Most pedig jöjjön a Magashegyi Underground itt a Petőfén, egymáshoz rövid az út.

0: mire vártunk.
1: Minden magyar.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Színház csak az élet, s ma nem jól játszottál. A főszerepet kaptad, de nem választhattál. A múltunk van a színen, s a kép oly eleven. Hát az igazság nevében már egy szavam se legyen.

megördült a függöny, s a plakát hazudik, s az előadás végén csak a tapsrend változik. Üres lett a színpad, s most sírni volna jó, mint a levél hull a földre,

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az egészség körül rengeteg olyan idézőjeles szabály kering, amit annyiszor hallottunk, hogy egy idő után már meg sem kérdőjelezzük. Ilyen például a napi 8 pohár víz, a kötelező 8 óra alvás, vagy az, hogy akkor edzünk rendesen, ha heti 5 alkalommal eljutunk mozogni. Hát ezek jól hangzó kapaszkodók, csak éppen az emberi test nem mindig működik ennyire táblázatszerűen. A vízfogyasztás például függ attól, mennyit mozgunk, mit ettünk, milyen meleg van, és mennyit izzadunk. Az alvásnál sem mindenkinek ugyanaz az ideális, van akinek 7 óra elég, másnak több kell ahhoz, hogy rendben legyen. Edzésnél pedig nem feltétlenül az számít, hogy hetente hányszor pipáljuk ki a konditermet, hanem hogy rendszeresen mozogjunk, akár sétával, biciklivel, vagy otthoni tornával. És ott vannak a klasszikus mítoszok is, az 5 másodperces szabály például nem garancia semmire, ha leesik az étel a földre. A mindig van hely egy kis desszertnek mondat sem a gyomor titkos extra rekeszére utal, inkább az agy jutalmazó rendszerére. A lényeg, hogy jó, ha vannak egészséges szokásaink, de nem kell minden régi szabályt szentírásként kezelni. Inkább figyeljünk arra, hogy mire is van valójában szüksége a testünknek. Így, hogy okosodtunk egy picit, már is jöhet egy újabb hazai kedvenc itt a Petőfin, ezúttal a Teleholtól, itt a Szerenátozónkkal.

0: A legnagyobb hazai kedvencek, különlegességek a hétvége zárásához itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, szép estét. Ráadásul jövök majd egy jó kis tippel a vizsgai időszakra azoknak, akiket ez éppen érint. Na de most a legfrissebb hírek érkeznek, aztán itt lesz a belga is. Egyszer fent, egyszer lent.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek. Többször megsértették az orosz-ukrán tűzszünetet. Öngyilkos terroristák robbantottak Pakisztánban.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Lassú haladás az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. A Duna alacsony vízállása miatt nem jár a Komp-Neszmély és a szlovákiai Dunaradvány között. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között. A szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg az orosz drón támadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal. Emberről emberre is terjed, és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjáron fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. A brit légierőt kellett bevetni az egyik feltételezett hantavírus fertőzött megsegítésére. A férfi az Atlanti-óceán egyik parányi, az Egyesült Királyság tartozó szigeténél. 2 hete az attól csak nem 2500 kilométerre fekvő Szent Ilona szigetén szállt ki a holland hajóból. Utóbb a fertőzésre utaló tünetek jelentkeztek nála. Segítséget kért, így most brit ejtőernyősök juttattak orvosi felszerelést az alig 300 lakosú Tristan da Cunha szigetére. Rajta kívül még 39 turistát keresnek, akik szintén Szent Ilonán a járvány megállapítása előtt hagyták el a fedélzetet. Öngyilkos merénylet történt Pakisztán északnyugati részén. Terroristák egy csoportja robbanóanyaggal megrakott járművel hajtottak egy rendőrségi ellenőrzőpontba az egyik Afganisztánnal határos tartományban. A támadás után lövöldözés tört ki, legkevesebb 15 rendőr meghalt, 3 megsérültek.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. Aranyérmet nyert a Fábián Sára Ráhel, Major Veronika, Jákó Miriam összetételű magyar női pisztolyos csapat a triószámban az Eszéken zajló sportlövő Európa-bajnokságon. Az 50 méter puska 60 lövéses versenyszámában Pén István ezüst, míg Nagybányai Nagy Anna bronzérmet szerzett. A magyar csapat így 1 arany, 2 ezüst és 1 bronzéremmel áll a horvátországi kontinens viadalon. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma még marad a derült idő, holnap viszont már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Nagyon szép vasárnap estét kívánok, jó hírem van minden ezekben a hetekben vizsgázó diáknak, hallgatónak, hogy megvan a vizsgadruk ellenszere, terápiás kutya. Nem sokára hozom a részleteket. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, a kezdés most a belgáin.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar

0: Petőfi Rádió.
1: Már nem látom igazán, hova tűnt el a határ. Felkapott az ár, ki lesz ki haza talál. Más lett ide kevés, a vértől vörös a kés. Hátba szúrt halál, ki lesz ki haza talál. Mégis hova tovább, minden hazahúz még egy másik úton át.

Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. Megyünk tovább Laurival, vagyis Süli Laurával, aki egy interjúban nagyon őszintén mesélt arról, hogy miközben egyre többen figyelnek rá, ő egyre tudatosabban próbál lassabban haladni. Nem azért, mert ne tudná merre tart, hanem mert szeretné lélekben is utolérni mindazt, ami történik vele a valóságban. Beszélt a szorongásról és a maximalizmusról is, melyek nála főleg az élő fellépéseknél jelentenek komoly terhet. A lámpalás számára nem csak a koncert előtti pár perc, előfordul, hogy már hetekkel korábban megérkezik. Közben pont ezekből a belső küzdelmekből tanult sokat saját magáról és arról, hogyan tud jelen lenni előadóként. Megyünk tovább Laurival a folytatásban. Ez a Járatlan, sose hollal.

ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Az érettségizőknek kifejezetten kemény lehetett ez a hét, ráadásul még ugye a szóbeli hátra van, és hát belevágunk a vizsgai időszakba is. Ugye ez ilyenkor sok egyetemistának, diáknak nem csak arról szól, hogy mennyi tétel fér még bele az utolsó napokba, könnyen felmegy a stressz, jön a szorongás, az alváshiány, és az ember néha már attól is fáradt, hogy ránéz a jegyzeteire. Az ELTE erre most egy nagyon szerethető megoldással reagált, terápiás kutyákkal segítik a hallgatókat a májusi, júniusi vizsgaidő.

érzés, hogy nem kell végig egyedül cipelnünk a feszültséget. Szerintem egyébként a macskák is működnének. Most Wolf Katival megyünk tovább a Petőfin, egy kalappal minden vizsgázónak. Ez a Lángolj.

0: Kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és Sopronban az FM 99.5-ön.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A Halott Pénz májusban a Budapest Parkban indítja be igazán a nyarat, ráadásul egy különleges estével. 10 éves lett az Ülni, Örülni, Megőrülni album, ezért olyan dalok is előkerülhetnek, melyeket régóta nem hallhatott élőben a közönség. A koncertre minden jegy elkelt, ami azért jól mutatja, hogy ez a lemez még 10 év után is sokaknak fontos. De aki lemaradt a Parkról, annak sincs minden veszve, mert a Halott Pénz idén több helyen is ott lesz. Július 4-én a Sopron Fest, július 10-én a Hajómalom Fesztiválon, 17-én a Fehértón Fesztiválon, Kunfehértón, augusztus 21-én pedig a Strand Fesztiválon, Zamárdiban lehet őket meghallgatni élőben. Vagyis a Park ugyan teltházas, de a nyári Halott Pénz szezon még csak most kezdődik. A Bioalex-el közös Ó igen szól, itt a Petőfim.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Eljött a búcsú pillanata, legalábbis az én részemről. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem tartottál. A folytatásban indul majd a holnap után. Itt lesz a Kultúrfitness is, egy ismétléssel, melyben Szani Roland Lábas Vikivel, illetve László Boldizsárral, énekművésszel beszélget. Aztán jön majd a Tüzesen süt le Fekete Lacival, aki Szebényi Dániellel beszélget a két felvonásos A38 koncertről. Mindenképpen tarts velünk a folytatásban is, és legyen nagyon szép az estét.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: A magyar kultúra sokféle és nagyon gazdag.
2: A Petőfi Rádió ezt mutatja be 21 órától Szani Rolanddal
1: a Kultúrfitnessben.
3: Írók, költők, színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők, ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió humán erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitnessben.

0: Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
0: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
0: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
0: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
0: A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Bánáti Bence.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, kedden tehetnek esküt az új miniszterek. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának évfordulóját.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Új terelést építettek ki az M4-es autóúton Monor térségében. A Budapest felé vezető oldalon a 40-es és 37-es, az ellenkező oldalon a 35-ös és 39-es kilométer között a külső sávot lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. Vállalhatatlannak nevezte a Mi Hazánk képviselőinek kivonulását az országgyűlés alakulőüléséről Magyar Péter. A miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott, a párt viselkedése a fellépő gyermekekkel és a nemzeti jelképekkel szemben elfogadhatatlan volt. Míg a 100 tagú cigányzenekar elnöke méltatlan kirekesztésnek minősítette az esetet, Torockai László, a Mi Hazánk elnöke visszautasította a vádakat, hangsúlyozva, hogy kivonulásuk előre bejelentett politikai lépés volt, és a kialakult helyzetért a napirendet megváltoztató kormánypártot terheli a felelősség. Megkezdődött a hantavírussal fertőzött óceánjáron lévő emberek evakuálása. A hajó reggel horgonyzott le Tenerifén a parttól távol. Elsőként a spanyol állampolgárok hagyhatták el a fedélzetet. Őket már el is szállították Madridba, ahol 42 napra karanténba kerülnek. A többi utast hasonlóan szigorú biztonsági intézkedések mellett szállítják haza. Az utolsó repülőgép holnap indul Ausztráliába. Futóversennyel ünnepelték Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját Budapesten. Az EU félmaraton távját több mint 3300-an teljesítették. Az Európa Napi Fesztivált ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok színesítették.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. A többi mai mérkőzésen Ajka Szeged 0-3, Karcag Tiszakécske 0-1, Kecskemét Mezőkövest 2-1, Szentlőrinc Videóton ugyancsak 2-1, Budafok BVSC 1-1. Ezzel az is eldőlt, hogy a Budafok kiesett. Eredmények a férfi kézilabda NB1-ből: Győr Veszprém 26-44, Pler Tatabánya 29-31, Neka Balatonfüred 34-31, Ferencváros Sziget-Szent Miklós 36-31, Csurgó Komló 28-31, Gyöngyös Budai Farkasok 36-30, Budakalász Szeged 32-44, vereségével a Budakalász búcsúzik az élvonaltól. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Ma még marad a derült idő, holnap viszont már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Holnap után magazin műsor a fenntarthatóságról és környezetről.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, üdvözlöm a Petőfi Rádió hallgatóit, ez itt a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági műsora. Én Novák Zsombor vagyok. A mai adásban egy okostelefonos applikációról fogunk beszélgetni, amelynek célja, hogy ökósabban gondolkozzunk, és megtaláljuk azokat a megoldásokat a közelünkben, melyek a zöld átmenetet segíthetik. A vendégem pedig Hegedűs Kristóf, az app mögött álló startup egyik alapítója. Üdvözöllek itt a stúdióban, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást.
3: Szia, köszi szépen, hogy itt lehetek.
2: És hát szerintem mielőtt rátérnénk a Beeco-ra, ugye így hívják az applikációtokat, egy kicsit beszéljünk arról, hogy ki vagy, honnan jöttél, illetve nagyon érdekel az is, hogy egy magyar fiatal hogyan vág bele egy ilyen okostelefonos applikáció kifejlesztésébe vagy létrehozásába.
3: Hát én egy vidéki parasz gyerek vagyok a földről, most töltöttem a 30-at, és hát gyerekkoromban már a Dűne filmet azt fel lehetett volna venni nálunk az őszi barackos meg az almásban, mert már akkor is akkor a száj volt, meg a korai fagyok azért többször 3 évben egymás után is sújtották a falut, úgyhogy ez a klimatikus, problematikus éghajlatváltozásos dolog, ez már gyerekkoromban is velem volt, meg így a parasz gyereki lét miatt így örököltük egymás ruháit, megjavítottuk, megbecsültük, amink van, meg örököltünk egymástól a generációktól dolgokat, de aztán mérnökké avanzsáltam Szegedre, majd Budapestre, és egészségügyi, meg biotechnológiai projekteket csináltam, meg diplomákat, és aztán a Beeco miatt félbehagytam a napelem technológiai PhD kutatásaimat, és így kerültem ide.
2: De akkor, hogyha jól értem, akkor már a tanulmányaidban is megjelent egyfajta fenntarthatóság felé való kacsingatás.
3: Hát akkor még ilyen techno-optimista voltam, technokrata. Azt hittem, hogy majd így a technológia az majd megoldja a dolgokat, és aztán ért egy-két rosszabb tapasztalás, meg jobban ráláttam a világ dolgaira, és akkor rájöttem, hogy nem valószínű, hogy ez a jó út.
2: Mégis egy olyan applikációt fejlesztesz, ami alapvetően a technológiát használja. Az
3: így
2: nem
3: van. Így van, de nem úgy. Így van. Tehát mi nem ez a deep technológia, AI, meg egyéb buzzwordökkel operáló, gyorsan fölfújom a lufit kompresszorral, aztán lehet, hogy pukkan egy nagyot, hanem teljesen alap és egyszerű funkciókat teszünk össze. Térképet, eseménynaptárt, egy egyszerű kalkulátort, kuponokat, tehát nem egy rakétatudomány egyáltalán, amit csinálunk, hanem maga az ökoszisztém, az a szemléletmód, amire ezt használjuk. Hiszen alkalmazásból már végtelen sokat ismer mindenki. Hogyha játszani szeretnéd, találsz egy tonna appot. Ha pénzügyeket rendeznél, hogyha egészségtudatos dolgokat csinálnál, akkor is, de mi van a korunk legnagyobb legégető problémája a fenntarthatósággal? Akkor milyen appot tudnék mondani? Hát jelen pillanatban én mondhatnám, hogyha mi nem lennénk a Vintidet, a Máncsot, reklám nélkül, de hogy nincsen túl sok Magyarországon sajnos, és akkor ez volt a fő motivációnk, hogy valamit csinálni kellene, és így született meg a Beeco.
2: Tehát akkor azt állítjuk, vagy az a feltevésünk, hogy tulajdonképpen a modern technológiát igenis lehet használni olyan célokra, amelyek jobbá tehetik a világot, és nem feltétlenül csak a fogyasztás további görgetését, vagy pörgetését tudják
3: szolgálni. Hát kell is, meg sajnos a fogyasztást is ugyanúgy pörgetni kell, de nem azt a kereket. Két kerék van, egy fenntarthatóbb alternatíva kereke, ami nagyon töpszli és eléggé sarkos, meg van egy hatalmas lentkerék, acélból csiszolva, ami tükörsima és görög, mint a gép, sokkal nagyobb fordulatszámon. Az a célunk, hogy az embereket a kisebb kerékre fölpattintsuk, és edukáljuk őket, hogy meglássák, hogy mennyi mindent tudnak spórolni, egészséget, tudatosabb döntést tudnak hozni ezen a másik kiskereken, ami egy lelassultabb életmódhoz vezethet, úgyhogy sárkány ellen sárkányfű sajnos.
2: És akkor, ha már így sárkány ellen sárkányfű, elkezdtünk beszélgetni az applikációról, magáról. Mit érdemes tudni a Beeco-ról? Mikor indultatok el? Hol tartatok most?
3: 2,5 éve indultunk el, kvázi 23 elején, és most lesz 2 éves az alkalmazás. Mint kiderült, nagyon közel Attenborough 98. születésnapjához datáljuk az indulásunkat, amikor kijött az app első verziója. Szóval most lesz 2 éves az app, és most fog kiegészülni egy lábnyom kalkulátorral. A térkép, az eseménynaptár, a zöld kuponok, meg a gamifikált játékok, meg a nyaranta tartandó faöntözős funkciók mellett. Tehát sokfajta funkció van, de most érezzük azt, hogy ez a lábnyom kalkulátor, ez tényleg összeköti az egészet.
2: És ugye egy méhecske a logótok, vagy a méhecske az emblémája az applikációnak. Miért pont ezt az állatot választottátok arra, hogy tulajdonképpen a szimbóluma legyen a Beeco-nak?
3: Hát egyrészt végtelen szójátéknak a forrása, magyarul is, meg nemzetközileg is. Másrészt ez egy tök jó szimbólum, ugye Einsteinnek egy híres mondása, hogyha a méhek kihalnak, akkor 4 éven belül az emberiségnek reszeltek, és a méhek tökéletesen szimbolizálják azt, hogyha kis jelentéktelen sárga szőrös fenekű méhecskék összefognak egy szorgos rajba, akkor még az ilyen másfél hónapos életük mentén is be tudnak porozni egy szép nagy rétet, vagy retet, nem tudom, hogyan kell ragozni ezt, és felsokszorozódik a hatásuk. És méhek nélkül nincsen beporzó, élő, virágzó, gyümölcsöző környezet, és szerintem ez így van az embereknél is, hogyha nincsenek tevékenyen zümmögő emberek, akkor sajnos így feljel rohanunk a szakadékba, ahogy Gelencsér András meg a Deep Adaptation közösség is ezt nagyon szépen lefesti, hogy azért vannak problémák, ami felé száguldozunk, de hogyha sokan felkapjuk a fejünket, és egy szorgos rajba verődünk, akkor bízunk benne, hogy egy gyümölcsöző együttzümmögéssel egy zöldebb jövő felé tudjuk venni az utat.
2: És hát ugye, ahogy a méhek közösségben élnek a kaptárban, úgy egyébként mi emberek is közösségeket alkotunk, és talán egyébként a zöld átállásnak, vagy annak a fajta változásnak, amire szükségünk van, az egyik legfontosabb összetevője az lehet, hogyha tényleg újra nagyon erős közösségeket, akár kis közösségeket helyben meg tudunk szervezni, és erre azt gondolom, hogy ez az applikáció egyébként nyújthat majd segítséget, viszont akkor innen fogjuk folytatni a szünet után, úgyhogy maradjatok velünk, és megnézzük, hogy mit is tud ez az applikáció, miért érdemes letölteni.
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.
1: Holnap után.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem Hegedűs Kristóf, a Biko egyik alapítója, és a Biko, ugye amiről elkezdtünk beszélgetni itt a szünet előtt, egy olyan applikáció, illetve weboldal, amely különböző fenntarthatósági megoldásokat kínál, illetve ajánl a felhasználók figyelmébe. Miben ragadnád meg egyébként az appnak a lényegét, illetve mi a legfontosabb funkciója, hogyha ki lehet egyet-kettőt emelni?
3: Szerintem a legfontosabb funkciója az pont most érkezik meg két év után, az a lábnyom kalkulátor, hiszen a célunk az, meg a víziónkban is az van, hogy egy ökotudatosabb társadalomhoz kerüljünk közelebb, aki egy zöldebb jövőt tud építeni, viszont ahhoz a mai embernek csökkenteni kell a lábnyomát, és kollektíva, mint egy szorgosméra, ugye. És nagyon jó példa például a fogyás, hogy az ember így nem tudom, el tud kanászodni, nekem is volt sérműtétem, és akkor így nem vettem észre, hogy bizony jöttek az úszógumik, meg tokám lett. Amikor ráálltam a mérlegre, akkor láttam, hogy hoppá, a versenysúlyomtól azért eléggé messze kerültem, és akkor tudatosult bennem, hogy mi van most, és hogy hova kellene eljutni. És valahogy a Párizsi Klímaegyezményben is, meg a tudósok már jó ideje kongatják a vészharangot, viszont ezt úgy érzem, hogy még az emberek számára nem hozták le, hogy közérthető legyen ez a másfél fokos életmód. A Green Dependent Intézet egyébként ezzel foglalkozott, meg foglalkozik is, de hogy nem egy ilyen hot topic, nem egy trendi dolog, és mi ebben igyekszünk segíteni az embereknek, hogy mérjék meg a lábnyomukat, oké, az először lehet, hogy nagynak tűnik, lehet, hogy kicsinek, értsék meg jobban, hogy a magyar átlaghoz képest kisebb-nagyobb, a vízlábnyomom, hulladéklábnyomom, karbonlábnyomom az hogyan muzsikál egymáshoz képest, és megmutatjuk, hogy mi az, amiben már most tök jó vagy, és arra legyél büszke, és ott az a cél, hogy add tovább ezt a tudást, hogy hogyan tudod ilyen alacsonyan tartani a lábnyomodat, de minden bizonnyal mindenkinek van olyan része is a lábnyomának, amire nem lehet annyira büszke, ami még dolgozni kell. Ugye a kalkulátornak 6 témaköre van, mint az életünknek is. Van az otthonunk, energetika, van a vásárlási szokásaink, közlekedés, étkezés, hulladék és a közlekedési szokásaink, és mindezt végigvesszük, és testeszabott csökkentési tippeket mutatunk. És az egész eddigi munkásságunk azt ezt alapozta meg, hiszen hogyha például neked az étkezéssel van problémád, lábnyom tekintetében, akkor tudunk ajánlani edukatív tartalmakat, tehát recepteket, hogy lehet teljes értékű életet élni úgy is, hogyha nem 6 hamburgert teszel, ha mondta, hanem csak 4-et. Nem szeretnénk mindenkiből 100% vegánt csinálni, elég, hogyha 50%-osban is jól csináljuk, de többen. Illetve, hogyha szeretné vásárolni helyi termékeket, akkor megmutatjuk a közeli piacot, vagy bio piacot, illetve tudunk olyan kuponokat is mutatni, ahol életmód tanácsadó, vagy éppen vegán főzőműhely események is vannak, ahol megtanítanak a vegánság csinyára, binnyára, tehát nagyon-nagyon sok oldalú a fenntarthatóság átszövi a teljes életünket, és ebben az útvesztőben segítünk eligazodni ezzel az alkalmazással.
2: És hát egy kicsit visszaszúrva a lábnyom kalkulátorra, nagyon sok esetben, én legalábbis a magamon biztos, hogy azt érzem, hogy egyfajta ökológiai szorongás az abból fakad, hogy rengeteg az információ, ami jön velünk szembe, nem tudom, hogy valójában bizonyos cselekedeteimnek egyébként mekkora hatása van, de közben olvasom a hírekben, hogy most már átléptük a másfél fokot, hogy most már nem tudom, a korallokkal mi van, látom a hőhullámokat, vagy amit ugye mondtál az előző részben, hogy konkrétan a saját bőrünkön érezzük most már, hiszen olyan nyaraink vannak, illetve hát most már a tavasz is asszálytól szenved a természet körülöttünk. Ehhez képest hiába szeretnék tenni, nem biztos, hogy magától értetődő, hogy mibe fogjak bele, vagy hogy minek a változtatásával tudok csökkenteni a lábnyomomon, és talán ez pont egy olyan fogódzó tud lenni, hogyha ezt le tudjuk bontani ténylegesen a cselekedeteink szerint, amiben bele tudunk kapaszkodni, és talán ezt az ökológiai szorongást ezt tudja egy kicsit mérsékelni.
3: Így van. A szorongás, és pláne az ökológiai szorongás legjobb ellenszer az az aktív cselekvés. Nagyon sok vidéki ismerős is elkezdett permakultúrásan kertészkedni, és saját magának tényleg pár ezer négyzetméteren megtermelik az összes zöldséget, és sok gyümölcsöt is maguknak, amire szükségük van. Jobb tápanyag, olcsóbb, igaz, hogy több munka, de sokkal egészségesebbek is lesznek, spórolnak is, kapcsolódnak a környezetükhöz, és adják át a tudást, tehát gyakran többet termelnek, és akkor még csereberélhetnek is.
2: Egyébként, ha már szóba került ez az ökológiai szorongás, ez mennyire van jelen a felhasználóitok körében, vagy mennyire találkozol ezzel a fajta jelenséggel, vagy mentális állapottal, nem is tudom, mi a jó leírása ennek.
3: Hát ez egy érdekes dolog. Sokszor az előadásunkat úgy nyitjuk, ugye szokás ilyen számokat, nagy számokat mondani, hogy helyezzük térben, időben a, magát a problémát. És vannak kutatások, ahol így Oxfordi, meg UNICEF is csinált, hogy a fiataloknak, tinédzserkortól 30-as korig 80%-a ökoszorong. De hogyha odamész egy emberhez és megkérdezed 10 embert, hogy te ökoszorongsz-e, nem fogja azt mondani, hogy igen, mert ez egy hosszas kutatás, több kérdésből álló kérdőívnek a kiértékelése után jön ki. Tehát volt, aki ezzel be is égetett az egyik előadásunkon, hogy körbefordult az egyik kérdés, akkor na, tegye föl mindenki a kezét, aki ökoszorong, és föltette egy ember a 40 emberből. Tehát ez egy nagyon összetett dolog, és ugye még nem is beszélünk róla, nem egy köztudott tény, hogy mi az az ökoszorongás, meg az alapvetően a sima szorongás sem ismerik fel az emberek gyakran. A depresszióval már vagdalkozunk, meg a toxikussal, hogyha kapcsolatról van szó, de a szorongás egy fokkal komplexebb. Ezt úgy tudnám megragadni, hogy nagyon sokan, hölgyek is, meg férfiak is a korosztályomban már nem feltétlenül akarnak családot alapítani. És ez egy sokkal jobb indikátor ennek, és sokkal szomorúbb is. Vagy például nem tudják, hogy mi lesz velük 10 év múlva. Csomó embertől megkérdezem, hogy figyelj, mi lesz 10 év múlva? Mit szeretnél? Hova szeretnél eljutni? És így fogalmuk sincsen. És ez is nem feltétlenül a klimatikus szorongás, de azért ahhoz is kapcsolódik. Tehát nagyon gyorsan változik a világunk.
2: És visszakanyarodva egy kicsit magára az applikációra, a felhasználók számát, vagy az elért, vagy elérni kívánt hatást tekintve vannak céljaitok? Vannak olyan mérföldkövek, amit szeretnétek elérni, akár 1-2-5-10 éves időtávlatban?
3: Most vagyunk ilyen 18 000 felhasználónál, és egyre-egyre aktívabbak a felhasználók, viszont idén év végére már így a 100 000-et azt szeretnénk megsúrolni. Most ugye országos szintű lesz az önkéntes vízadó kampányunk, ahol már nem csak a budapesti fiatalfákat, hanem az ország összes fiatalfáját szeretnénk segíteni a térképünkkel, meg a gamifikált új játékosított funkciókkal, hogy meglegyenek öntözve mindenképpen, és 3 éven belül már legalább 4-5 európai országba szeretnénk jelen lenni, és így 5 éven belül pedig ilyen 10-20 millió felhasználónál szeretnénk járni, mert ilyen szempontból döntöttünk a startupság mellett. Ugye a startup az egy ilyen különös vállalkozás, aki skálázható, tehát nagyon gyorsan, ugyanakkor egységnyi erő befektetésből sokkal nagyobbat tud növekedni. És nálunk is ez a fontos, hogy minél hamarabb eljuttassuk az üzeneteket az emberekhez, és megmutassuk nekik, hogy kollektíven hogyan tudják felsokszorozni az ökológiai hatásukat, hogy jobbá tegyék a környezetüket, mert nem lehet csak Magyarországnál megállni, ez egy globális probléma. Így nálunk is az kell, hogy legyen a cél, hogy legalább régiókat fedjünk le, de leginkább kontinenseket.
2: Hát bízunk benne, hogy ezek az ambíciózus célok sikerülnek majd. A szünet után innen fogjuk folytatni, és egy kicsit megnézzük ezeket a kampányokat, amiket már említettél, úgyhogy maradjatok velünk, innen fogjuk folytatni a szünet után.
0: Ez a Green Index.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban.

0: Ez a Holnap után, a Greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora.
1: A Petőfi Rádióban.
2: Folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión, én Novák Zsombor vagyok. A mai vendégem pedig Hegedűs Kristóf, a Biko alapítója, ami ugye egy applikáció, és azzal a céllal jött létre, hogy fenntarthatóbban tudjuk élni az életünket. Ebben pedig egyébként az applikációnak egy nagyon fontos funkciója, vagy talán jelenleg a legfontosabb már működő funkciója, az a térképes nézet tud segíteni. Meg lehet találni azokat a helyeket a közelünkben, ahol valamiféle fenntarthatósággal kapcsolatos szolgáltatást, árut, vagy bármit lehet vásárolni, vagy megnézni. Én például közkutakat találtam benne, kerékpárszervizeket. Miket lehet megtalálni?
3: Így van, a térképünkön országszerte több mint 50 ezer pont van már, és valahogy mindegyik kapcsolódik a fenntarthatósághoz. Tehát például javítóhelyek, kölcsönzőhelyek, közösségi helyek, közösségi házak, művelődési házak, ott például nagyon sok ilyen zöld filmklub van, vagy cserebere esemény, javító esemény, meg egyéb dolgok. Vannak valóban közkutak, bringás helyek, ilyen bringás, kihelyezett do it yourself, csináld magad javító állomások. Nyáron a szomjas fákat is feltesszük a térképre, de ebben még tényleg van nagyon nagy mélység, mert folyamatosan tanul

0: kertet. Azt például 2 évig kerülgettem a közeli közösségi kertet a 8. kerületben, ami például fun fact, a világon a legsűrűbb pontja a közösségi kertek térképének. 8 vagy 9 közösségi kert is van a 8. kerület közepén, ami példaértékű országosan is. Úgyhogy folyamatosan bővül, és ilyen szempontból hívhatjuk az alkalmazásunkat egy iránytűnek is, egy ökoiránytű, ami egy zöldebb döntéshez tud utat mutatni. Illetve most már eseményeket is felteszünk, meg vannak kuponos helyek is, ahol kedvezményeket kaphatnak a felhasználók, úgyhogy egyre színesebb és játékosabb is lesz.
1: És ez azért nagyon jó, mert saját életemből tudom hozni ezeket a példákat, hogy rengeteget szoktam keresni bizonyos dolgokat, és aztán nagyon nehezen találom meg. Hogyha ott van előttem, meg tudom nézni, hogy akár ott a közelemben van-e ilyen, akár üzlet, most beszéltünk, a javítás az egy nagyon jó példa erre. Rá tudok nézni az alkalmazásra, és látom, hogy ott van, és akkor már valószínűleg inkább azt a megoldást fogom választani, hiszen egyébként is abban az irányban vagyok nyitott, mint hogy vegyek akár egy új dolgot, hogyha itt éppen a javításról beszélünk, de hát nyilván az élet számos más területére is kínálnak ezek az üzletek, illetve szolgáltatások olyan megoldásokat, amelyek a fenntarthatóság irányába mutatnak. Viszont említetted a szomjas fákat, most már több egyszer az adásban is, hogy van ezzel kapcsolatban egy kampányotok. Erről tudnál nekünk mesélni?
0: 2025 március végén a 10 millió fa és a főkert meghívott egy közös beszélgetésre, brainstormingra, aminek a témája a fák voltak. Hiszen az önkormányzatokban ugye a lakosok felől egyre nagyobb az igény a zöldítésre, hogy hűsebb legyen a város, hiszen meglepetés, egyre melegebb a nyarak sajnos. Másik része a meglepetésnek, hogy egyre nagyobb az aszá is. Így egy fiatal fa, amit most ültetnek, és ugye egyre többet ültetnek belőle, egyre tovább szükséges öntözni őket. Most már a hüvelykúj szabály nem azt mondja, hogy 2-3 évig kell öntözni egy fát, és akkor utána már köszöni szépen a gyökérzónával megoldja a saját maga vízellátását, hanem van, aki már 7 évet is mond, de az 5 év az egy ilyen konszenzuális időtáv, és akkor mondták, hogy valamit kellene csinálni. És csak nagyon drága megoldásokat találtak, mi meg mondtuk, hogy jól van, hát akkor félretesszük a többi fejlesztésünket, és akkor nézzük meg, hiszen számunkra is tök fontos ez a dolog, és kerestük is azokat a lehetőségeket, hogy mivel tudjuk nagyon egyszerűen az embereket olyan cselekvésre ösztönözni, amitől ők jól érzik magukat. Hiszen a legtöbb zöld dolognál azt hiszik az emberek, hogy az ilyen lemondással jár, és hogy nyűgös meg minden, és igen, a fa öntözés az 40 liter víz per hét egy fának, viszont az az érzés, amikor meglátod, hogy kidugja a rügyeit, vagy kizöldel a fű mellett, akkor érzed, hogy a kezedben valami mágikus erő van, hogy azt a vizet elvitted A-ból B-be, és a jól megérdemelt munka gyümölcse pedig 10-20 év múlva a gyerekeink számára pedig árnyék lesz, friss, tiszta levegő, a madaraknak meg fészek, rakóhely.
1: És hát arról nem is beszélve, hogy a városi fák esetében hatványozottan igaz az, amit mondasz, hiszen ugye ott szivacsváros megoldások ugyan már léteznek, de azért még a városi fák jelentős része esetében nem biztos, hogy beszélhetünk ilyenről, tehát ők még jobban kivannak téve a szárazságnak, illetve ugye a városi hősziget hatásnak, mint a természetben lévő társaik, vagy akár egy kiskertben lévő társ. A másik pedig az, hogy egy városban jellemzően nem kell azért kilométereket sétálni, hogy megtaláljuk ezeket a fákat, tehát tulajdonképpen mindenki, mintha a saját kiskertjét locsolgatná, úgy tudja ezeket a fákat megitatni, hogy ne száradjanak ki.
0: Ez is tök jó a részvételiség kultúrájára, ami ugye egyre jobban kezd Magyarországon is megalapozódni, például ennek egy jó példája a részvételi költségvetés, hogy most már szerintem talán minden önkormányzatnál van legalább egy ilyen 50-100 millió forint, amit az emberekkel meg tudnak szavazni. És szívmelengető látni, hogy nagyon sok zöldítő projektet csináltak meg a 8. kerületben is, és oké, hogy megszavaztuk, megcsináltuk, de a következő lépés ezen a zöld úton az az, hogy fenn is kell tartani. 10 millió fának egy nagyon szép gondolata az, hogy ültess és éltess. És az éltess az ugye az öntözésből fakad, hiszen ugye kevés a vízmostanság.
1: És hát itt jön vissza az, amiről talán már beszéltünk az adásban, hogy a közösségek szerepe, illetve rátérve ugye az applikációra, a digitalizációnak a szerepe, hogy tud bekapcsolódni. Ugye annó a közösségi oldalaktól mindenki azt várta, hogy akkor itt a közösségek még erősebbek lesznek és megerősödnek. És ehhez képest egyébként ugye nagyon sokszor azt láttuk, hogy inkább eltávolítják ezek a dolgok a social media. Eltávolítják egymástól az embereket, és pedig ha egyébként megfelelően használjuk, és a Bíkó talán erre egy nagyon jó példa, akkor igenis lehet közösségszervező ereje a digitális technológiáknak.
0: Így van. Borzasztó egyszerű az egész, egy ingyenes app, letöltöd, megnyílik a térkép, látod a közeledben levő fákat, hogyha piros, akkor szüksége van 40 liter vízre, hogyha zöld, akkor köszöni szépen, jól van. És ennyi az egész. A legnagyobb probléma az a vízvételi hely, hiszen kutat nem tudunk ásni, megfakasztani, de szerencsére az emberek számára csináltunk kis mini

0: versenyeket, hogy ki tud kreatívabban fát öntözni, meg vizet találni, és nagyon szépen megoldották. Illetve miatt is szerveztünk 2025-ben tavaly 14 helyszínen egy öntöző turnét, aminek Locsolakoma volt a neve, és szuper volt látni, hogy visszatérő emberek, idősek, fiatalok, mindenféle etnikumból is ott voltak, és a közös nevező az nem a nyelv volt, hanem az, hogy öntözzünk fát. És tökéletesen megértettük egymást.
1: Összehozta az embereket.
0: Így van.
1: Egyébként az applikációtoknak van olyan funkciója is, ahol tudnak összekapcsolódni az emberek?
0: Még nem.
1: Még nem. De akkor nem. Terveztek ilyet?
0: Tervezük abszolút. Például idén az önkéntes vízadó kampány az abban lesz fullosabb, hogyha Gen Z zsargonnal akarom megfogalmazni, hogy a verseny az sokkal jobb lesz, hiszen lehet majd locsoló csapatokat alkotni, akikkel közösen tudják szorgos méhecskeként gyűjteni a nektárt az öntözésért cserébe, és külön tudnak versenyezni, és akkor így összemérhetik egymással a tudásukat a 8. kerületen belül Palota negyed VS Magdolna negyed, vagy a 8. kerület VS nem tudom Kecskemét, úgyhogy így játékosabban tudjuk az embereket megmozgatni, és így sokkal könnyebb megmozdítani a szomszédot is, hogy hé, haver, hát neked fontos, hogy a 8. kerület az elő legyen? Hát persze, hát akkor gyere és öntözzünk. Jó, akkor megyek.
1: Hát akkor most már nagyon sok mindent tudunk erről az applikációról, illetve a körülötte formálódó közösségekről, és búzítanék is mindenkit, hogy nézze meg, töltse le ezt az applikációt és használja. És a szünet után jövünk vissza, mert Kristóf megoszt velünk még néhány tippet, hogy a mindennapokban hogyan tudunk fenntarthatóbban élni, ő legalábbis hogyan igyekszik fenntarthatóbbá tenni a mindennapjait, úgyhogy maradjatok velünk, a szünet után innen fogjuk folytatni.
2: Ez a greentex.hu fenntarthatósági magazin.

0: Ez a Holnap után, a Grindex.hu fenntarthatósági magazin műsora
1: a Petőfi Rádióban.
2: Sziasztok, folytatjuk a Holnap után itt a Petőfi Rádión. Én Novák Zsombor vagyok, a vendégem pedig Hegedűs Kristóf, a Beeco nevű applikáció társ alapítója, létrehozója. És az adás eddigi részében megnéztük, hogy mit kell tudni erről az applikációról, hogyan tudja fenntarthatóbbá tenni az életünket, és hogyan tud fenntartható közösségeket kovácsolni, illetve a jövőben milyen további fejlesztések várhatóak az applikációval kapcsolatban. Viszont arra gondoltam, hogy most így az utolsó részben egy kicsit beszélhetnénk kézzelfogható dolgokról is, hogy hogyan tudunk fenntartatóbban élni. És ugye az adás elején arról beszélgettünk, hogy téged mi vit erre az útra, illetve több olyan utalást tettél, hogy azért a te életedben bizony vannak olyan dolgok, amiket nagyon komolyan veszel, például ugye kerékpárral jársz mindenfelé. És arra gondoltam, hogy mesélhetnél néhány olyan fenntarthatósági tippről, amit a hallgatók akár a saját életükbe is instant be tudnak építeni.
3: Nem a cél a fontos, hanem az utazás. Tehát itt nem kell elvárni azt, hogy holnaptól pikpak minden meg fog változni, hanem itt próbálgatni kell, néha csalódik is az ember, de a lényeg az, hogy legyen kíváncsi, és hogy próbálkozzon. Tehát én például egyetem alatt kezdtem el megtanulni varni újra, hiszen gyerekkoromban technika órán a tanárnő tök jól megtanította a pelenköltést, meg egyebeket, és egyetemen meg elkezdtem megjavítgatni a ruháimat. Spóroltam pénzt, meg elkezdtem turizni is. Azelőtt én is próbáltam a tehetősebb osztálytársakat, meg szaktársakat majmolni, hasonló márkás szerkókba lenni, de láttam, hogy ez drága is, meg igazából nem is én vagyok, meg nem is annyira jó. Megkérdeztem pár ismerős hölgyet, akik tudták a legjobb turikat, megnéztem, rászoktam, kész. Már nem cserélném le a világért se ezeket a dolgokat. Illetve például mérnökként én szeretem megjavítani, megbütykölni a dolgokat. Egyrészt ökotudatos, másrészt spórolok, harmadrészt meg nem is utolsó sorban tök izgalmas.
2: Szerinted egyébként melyik az a terület, ahol leggyorsabban a legnagyobb hatást, legnagyobb környezeti hatást lehet elérni?
3: Közlekedés, meg étkezés. Meg az otthonunk hőmérséklete. Ez mind a három tök egyszerű, és mind a háromra van egy-egy nagyon egyszerű lépés. Otthon háztartás, csavard le egy fokkal a hőmérsékletet, vagy ne hűzs le annyira a környezetedet. Közlekedésnél használd a tömegközlekedést, vagy gyalogolj, vagy bringázd. 2 kilométer alatt gyalogolj, nézz szét, legyél te is turista a saját környezetedben. Ilyen 2-10 kilométer között bringázd. Testedzés, olcsó, egészséges, és érzed közben az illatokat, meg szét tudsz nézni, és nem a dugóban lesz a gyérgörcsöd. A harmadik pedig az étkezés. Nekem például az egyik volt barátnőm mutatta be a vegánságnak azt az oldalát, ami elfelejtette velem azt a tévhitet, hogy a vegánok azok cukrozott fűrészport esznek, és hogy tényleg a salátaim azok undorítóan néztek ki, viszont most már azért kulturáltabbak, és nekem is jobb az étványom, mert tényleg egy kicsit hozzá kell szokni, bele kell tanulni, mint ahogy a mai ember nem tud általában főzni, viszont hogyha azt is megtanuljuk, akkor meg tudjuk azt is tanulni, hogy egy beefsteak helyett hogyan tudunk egy jó vegán étket összerakni, egy indiait, egy sültésztát, vagy bármit, úgyhogy ez a három dolog, ez tök egyszerű első lépés, és nem kell mindig csinálni, már csak hogyha heti egyszer, vagy havi egyszer elkezd, de tök jó. Hogyha ráveszel egy rokont, vagy egy havert, még jobb.
2: Nagyon egyetértek. Én azt gondolom, hogy a vegánság, azzal együtt, hogy én nem vagyok vegán, de nem egy lemondás. Mert hogyha olyan ételeket eszünk, olyan ételeket készítünk el növényi alapon, amelyeket el lehet belőlük készíteni, akkor egy érzéki utazás is lehet akár egy vegán módon elkészített reggeli ebéd vagy vacsora, és itt köszön vissza megint a digitális technológia. Én például a YouTube-on szoktam remek videókat nézni arról, hogy hogyan lehet olyan egészen elképesztő ételeket létrehozni, csak zöldségek és gyümölcsök felhasználásával, amelyek, hát azt gondolom, hogy minden húsevő számára is egy igazán vonzó falatot jelenthetnének.
3: Nagyon sok ismerősöm részben amiatt is lett vegán, mert így sokkal egészségesebb az emésztése, a közérzete, teljes értékű sportolók is, Djokovic, Hamilton, Woody Harrelson, meg egyéb emberek is, hírességek is tudnak vegán módon profik, izmosak is lenni, okosak is, színészkedni is.
2: És hát nagyon fontos az is, amit mondtál az imént, hogy nem kell ezt úgy elképzelni, hogy akkor holnaptól vegán leszek. Hanem ez egyrészt lehet egy folyamat, másrészt meg lehet csak beilleszteni egy-egy, akár egy-egy étkezést, amikor kevesebb húst, vagy nem használunk húst, vagy kevesebb állati eredetű összetevőt használunk, tejtermékeket csökkentjük, és lehet ez egy nagyon izgalmas felfedezés egy új világba, és nem kell arról szólnia, hogy akkor hú, most lemondunk valamiről. Igen. Mert vagy az mondjuk egy rossz megközelítés.
3: Igen, vagy például mértékletesség. Engem nagyon frusztrál, hogy amikor tipikus nagymamázás, hogy egyél még, olyan sovány vagy, egyél még, ez a szeretet nyelve, és ez tök jó, viszont tudni kell nemet mondani okosan, hogy nem jó az, hogyha túlzabáljuk magunkat, és már akkor is tettünk, és tök sokat lehet a azzal tenni, hogyha nem tudom, 3500 kalóriát teszünk meg 70 kilós emberként, hanem csak, nem tudom, 2200-ot. Jó barátom például a podcastezést megunta, és ő azért szerette meg a tömegközlekedést, meg a sételes, mert zsebkönyveket olvas. Pörgeti egyiket a másik után, meg belecsábult a lirikus dolgokba is. És a séta, meg hogy útközben meg tudsz állni, nem kell parkolóhelyet keresni, stb., meg leülsz egy padnál, és el tudsz tölteni anélkül 20 percet, hogy bármi zsivaj, vagy bármi menne a füledbe, vagy bármit nyomkodnál, hanem csak olvasó, gondolkodsz, elmélkedsz. Ez is már ilyen úri huncutság számba megy a mai felgyorsult világban. Egy bringával pénzt spórolok a tömegközlekedésen, pénzt spórolok az orvosnál, pénzt spórolok a kondi bérletnél, és pénzt spórolok akkor is, amikor lemegyek vidékre, mert fogom a vonatot, fölteszem a bringát, 2000 forintból nem vagyok, nem tudom, 150 kilométerre már, és mehetek, amerre látok. És amiről eddig beszéltünk, az mind azt hivatott szolgálni, hogy csökkentsük a lábnyomunkat. Amit ugye hagyunk magunk után, ezt egy rossz dolognak élhetjük meg, amit minimalizálni kell. Viszont a másik oldalt az ember a lábával nem csak taposni, rombolni tud, hanem a kezével teremteni is tud, hiszen a kezünk sokkal ügyesebb a kezünk ujjai, mint a lábujjaink, és mi a bíkóval be akarjuk hozni a kéznyomot is, hogy a kezünkkel mennyi mindent tudunk alkotni, tudunk kertészkedni, tudunk a munkánk során alkotni, és más utat járni, más utat mutatni a kollégáknak, más utat mutatni akár a cégnek is. Én is például nem egy sokadik mérnöki állást választottam, egy már jó működő, de a kapitalizmus rendszerén belül működő cégben, hanem a nehezebb utat, de sokkal izgalmasabb és vízióban hozzám közelebb álló utat választottam, így szerintem a kéznyomom sokkal nagyobb, hogyha tényleg sikeres lesz a bíkó, mint amennyi a saját lábnyomom. Úgyhogy ne aggódjatok, hogyha nagy a lábnyomotok, azon lehet csökkenteni, és jó kedélyűen is, meg lemondás nélkül is meg lehet ezt tenni, viszont a kéznyom, a kézfogás, az, hogy hassunk egymásra, és hogy jó kedélyűen és közösségi módon tudjunk tenni egy zöldebb jövőért, az igazán a legjobb dolog.
2: És hát azért szuper, amit mondasz így zárásul, mert hogy ugye rengeteg olyan dolog vesz minket körbe, ami ugye a végtelen növekedés csapdája okán, klímaváltozás, az, hogy elszennyezzük a körülöttünk lévő természetet, és hogy végre van egy olyan dolog, ami viszont korlátlanul nőhet, ez ugye az ökológiai kéznyom, ami egy pozitív ráhatás a körülöttünk lévő világra, úgyhogy én is azt gondolom, hogy ez egy nagyon pozitív üzenet tud lenni. Nagyon szépen köszönöm, hogy a vendégem voltál, és beszéltünk a bíkóról, amit még egyszer ajánlanék mindenkinek, hogy töltse le, nézze meg, és nézzen körül a környezetében, hogy milyen fenntartható megoldásokkal találkozik, és számolja ki az ökológiai lábnyomát is. Ez volt már a Holnap után a greendex.hu fenntarthatósági műsora. A jövő héten újra találkozunk, addig is sziasztok!
0: Ez a greendex.hu fenntarthatósági magazin műsora a Petőfi Rádióban. Holnap

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek. Többször megsértették az orosz-ukrán tűzszünetet. Műkincseket szolgáltat vissza Franciaország egykori gyarmatainak.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Lassú a haladás az M7-es autópályán a Balaton felé a Velencei tó térségében kiépített terelésnél. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3033-180-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
4: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A Tisza kormány továbbra is minden támogatást megad a külhoni magyarság számára. Erről tájékoztatta Magyar Péter miniszterelnök a külhoni magyar pártok vezetőit. A leendő kormányzati struktúra alapján a határon túli és diaszpórában élő magyarság a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztériumhoz fog tartozni, melynek leendő vezetője Tarz Zoltán úgy fogalmazott, a nemzetpolitikát érintő legfontosabb változás a politikai befolyásolás megszüntetése lesz. Hiába jelentette be az amerikai elnök, nem működik a tűzszünet Oroszország és Ukrajna között, a szemben állók egymást vádolják annak megszegésével. A kijevi hatóságok szerint egy nap alatt csak nem 150 összecsapás történt a fronton, és 3 ember halt meg orosz dróntámadásokban. Közben az oroszok azt állítják, hogy Ukrajna sértette meg a tűzszünetet több száz alkalommal. Visszakaphatják elhurcolt műkincseiket a korábbi francia gyarmatok. A visszaszolgáltatást megkönnyítő törvényre évekkel ezelőtt tett ígéretet Emmanuel Macron elnök. Franciaország 2020-ban az európai országok közül elsőként adott vissza régiségeket Beninnek és Szenegálnak, idén pedig Elefántcsontpartnak.
0: Petőfi Rádió. Sport.
5: Köszöntöm Önöket, Nyágui Gergelyt hallják. A labdarúgó MB2 29. fordulójában az éllovas és már biztosan feljutó Vasas 3-1-re kikapott a második Honvéd otthonában. Győzelmükkel az ugyancsak feljutó kispestiek elnapolták a bajnokavatást, a döntés az utolsó fordulóra maradt, a Vasas előnye 2 pont. A többi mai mérkőzésen Ajka Szeged 0-3, Karcag Tiszakécske 0-1, Kecskemét Mezőkövest 2-1, Szentlőrinc Videóton ugyancsak 2-1, Csákvár Soroksár 1-0, Békés Csaba Kozármislány 1-2, Budafok BVSC 1-1, a Békés Csaba és a Budafok kiesett. Eredmények a férfi kézilabda NB1-ből: Győr Veszprém 26-44, Pler Tatabánya 29-31, Neka Balatonfüred 34-31, Ferencváros Sziget-Szent Miklós 36-31, Csurgó Komló 28-31, Gyöngyös Budai Farkasok 36-30, Budakalász Szeged 32-44, vereségével a Budakalász búcsúzik az élvonaltól. Tóth Krisztiánt választották a Magyar Judo Szövetség új elnökévé. A korábban olimpiai bronzérmes cselgáncsozó a 28 évig regnáló dr. Tóth Lászlót váltja a posztján, aki ezúttal nem indult harcba a tisztségért, mert a továbbiakban az Európai Szövetség elnöki teendőire koncentrál. Köszönöm figyelmüket!
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Holnap már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, heves zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki nagyon sokáig Magyarország egyik legnépszerűbb együttesének az énekesnője, front embere volt, aztán utána olybá tűnik, hogy a csapat megszüntével pedig új utakra lépett. Lábas Viki velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek, szia.
2: Szia, szép napot mindenkinek. Frontban maradtam.
1: Igen, csak most már másképp.
2: Csak átalakultam.
1: És akkor kezdjük ezzel, legyen ez a felütés. Azóta mi nem beszéltük egymással, elég régóta ismerjük egymást, de hogy tavaly ez ilyen hideg zuhany volt egyébként ilyen zenei berkeken belül meg rajongóknak, hogy akkor hát mi történik itt? Vagy mi lesz most akkor Margaret Island nélkül?
2: Elég nehéz úgy beszélni, hogy nincs itt a másik két alkotótársam, és ezt nem is nagyon szeretek erről nélkülük beszélni, hiszen tényleg az egy közös alkotás volt, meg az egy közös élet volt. Így nagyon rövidre zárva, mi jól váltunk el minden, hát nem tudom, ilyen előítélettel szemben, mert mindenki azt kérdezi, hogy jó, akkor most itt durogtattok egymással, meg hogy rosszba vagytok, nem, mi ezt nagyon szépen végigvittük, mi már ezt előtte egy évvel körülbelül tudtuk, hogy mi lesz, elkezdtünk járni coachhoz, és ez lett a vége, hogy szépen okosan megbeszéltük, hogy egyszerűen mind a hármunknak az útja másfele mutat, azt mondta a coachunk, hogy mind a hármunk vektora másfele mutat, és hogy teljesen jogosnak tűnik ez a döntés, és hát a búcsú koncertünk az pedig egy ilyen sírással egybekötött nagy ölelés, meg ilyen szívbombázás volt, úgyhogy egy elég érdekes volt ez az egész időszak, meg próbáltunk nagyon jelen lenni az utolsó turnénkon, és tényleg úgy lezárni ezt a 11 évnyi zeneiparban való tevékenykedést, hogy az méltó legyen a Margaret Islandhez, hiszen én nagyon büszke vagyok arra, amit együtt alkottunk a srácokkal, meg amit véghez vittünk itthon, úgyhogy így ennyit erről, és nagyon sajnálom, hogyha ezt valakit hideg zuhanyként ért. Egyébként nem kapunk ilyen és olyan visszajelzéseket is, hogy valakit hideg zuhanyként ért, valaki már számított rá. Hát így ilyen ez a pop szakma.
1: Mert ti annyira egy hullám hosszon voltatok az alatt a 11-12 év alatt.
2: Igen. Meg tehát a barátság megmaradt, tehát hogy ugyanúgy most volt a Kristófnak például a Zeneakadémián diplomakoncertje, megnéztük, tök zseniális volt, a Verok Tomi, a gitárosunk ugyanúgy próbál engem gitározni, tanítani. Most a hangmérnökünk, az István éppen a hétvégén nálam aludt, mert ő meg most a Follow the Flow-t hangosítja, úgyhogy így tudunk egymásról, úgyhogy ez megmaradt.
1: Még egy kérdés, ehhez aztán majd foglalkozunk azzal, hogy mi az új út, aminek egyébként már megvolt a premierje is pár hónappal ezelőtt, viszont az elmúlt évtizedekben számtalan nagy nevű magyar együttes, népszerű magyar együttes mondta azt, hogy akkor most vége. Eltelt pár év, és aztán láss csodát, egyszer csak újra fölállnak a színpadra. Nyitva hagytatok valamit, vagy
2: nem.
1: Véglegesen lezártátok?
2: Nem, ezt mi nem megélhetési zenészek voltunk sohasem, bocsánat, hogy ezt ennyire nyersen megfogalmazom, hanem mi az örömért zenéltünk, és nem szerettük volna ezt az utat végigjárni, hogy csak azért vagyunk jobban, mert hogy a pénz összetartja ezt a produkciót, mert nyilván ebbe bele lehetett volna állni, és nagyon sokan megkérdezik, hogy akkor most én így, hogy megyek tovább, én énekelek-e Margaret dalokat? Nem, tehát hogy én nem, ez egy közös megállapodás volt, hogy nyilván van egy-két olyan ritka alkalom, ami mondjuk előre már nem volt szervezve, vagy ilyesmi, de egyébként erről nincsen szó. Aha. Tehát ez egy nagyon szép korszak volt, ezt így hagyjuk az utókornak.
1: És ezt akartam kérdezni, hogy mi lesz azokkal a dalokkal, amik a különböző slágerlisták első, második, harmadik helyén voltak. Tehát, hogy akkor azok szépen zárójelbe kerülnek, és a megfelelő fiókba be kell tenni őket.
2: Eddig is a közönség miatt éltek ezek a dalok, úgyhogy én abban reménykedem, hogy a közönség, meg akár a rádióállomások ugyanúgy gondozzák, mint akár nem tudom, az Edda 20 évvel ezelőtt is slágereit. Tehát, hogy én reménykedem abban, hogy az emberek ezt nem felejtik el, ugyanúgy szeretik, ugyanúgy szembe jön velem TikTokon egy-két trendbe, egy-két dalunk, és ezt öröm látni, úgyhogy igazából nekünk ez is volt a célunk az elejétől kezdve, hogy így az örökkévalónak alkossunk valamit, és ez innentől kezdve már a közönség kezében van, hogy így is marad-e.
1: Szoktál egyébként Margaret Island dalokat hallgatni, Viki?
2: Magamtól nem. Volt egy ilyen vicces szituáció, mert a Bálinttal is zenéltünk azóta valahol, meg a Kristóffal is még tavaly év végén, és valahol kellett nekem Margaret dalt így hirtelen énekelni, és nem jutott eszembe a szöveg. Szóval, hogy így én ezt így le tudtam zárni, meg beletettem egy fakba, és szeretettel őrzöm, és ugye azóta már elkezdtem új anyagokon, meg új dalokon dolgozni, és nagyon érdekes volt, hogy így hirtelen vissza kellett kapcsolnom, és így jaj, hogy így újra meg kellett tanulnom járni egy pár percig a színpadon, hogy ez hogy is volt régen. Úgyhogy érdekes volt, de még nem hallgattam, de biztos, hogy elő fog az jönni, amikor majd így az unokáknak, vagy valakinek mutatjuk, hogy...
1: Tehát az még pár évtized.
2: Igen, hogy így ez volt a gimis korszakunk, meg ez volt a fiatal felnőtt korunk, és büszkén mutogatom majd, hogy úristen, de jó, hogy ilyen meg olyan színpadokkal láttam.
1: Ha visszaemlékszel arra a 11 évre, és nyilván azért élénken él egy-két dolog benned, azokból a bulikból, amiket átéltetek, mi volt az, ami a legmeghatározóbb volt? Volt egy ilyen pont, egy koncert, vagy nem tudom, egy rajongóval való találkozás, amire azt mondod, hogy ez volt az a pont, ami a Margaret Island csúcsát jelentett?
2: Fú, nagyon sok ilyen pont volt. Nekem nyilván az jut eszem, amikor a legelső dalok berobbantak, nem volt jó eső, akkor még volt egy ilyen csillagtalan láz, és az, hogy egyből visszaénekli a közönség, azok az első olyan koncertek, hogy tényleg még a tojásai ott volt a fenekünkön, azt se tudtuk, hogy miről szól a zeneipar, és már így volt közönségünk, vagy énekeltek, ezek nagyon meghatározóak. Nekem a Sziget Nagy Színpad az egy ilyen pont volt, hogy a 10. születésnapunkon mi nyithattuk meg a Sziget Nagy Színpadát Margarettel, és ott táncosok is voltak velünk. Nekem egyébként nagyon sok buli a Strandfesztiválon maradt meg még egy pár évvel ezelőttről, mert ott is sikerült olyan hangulatot. Tehát az összes fesztivál, amikor még volt fesztivál, nagyon-nagyon szerettem ott is a nagy színpados fellépésünket, az is egy ilyen nagyon markáns pillanat. Művészetek vagy, de nyilván a legapróbb kis klubok, hiszen mi még végig kluboztuk az egész országot, tényleg rendes klubéletbe csöppentünk vele még 8 évvel ezelőtt, és az is egy Jatek klub, vagy Debrecenben víztoronykert, tehát hogy ezek mind meghatározóak is beégtek.
1: Ilyen pillanatok nincsenek egyébként, nem tudom, reggel délelőtt fölébredsz valamikor, és az elmúlt 10-11 évet, 12 évet úgy élted, hogy akkor láttad az üzeneteket, mikor fölkeltél, a Kristóf írt, a Bálint írt, a menedzser írt, koncert, megbeszélés, stb. Ilyen flashek nincsenek, amikor fölébredsz, hogy akkor most már nincsenek üzenetek, hanem a saját dolgomat
2: csinálom. Rengeteg más üzenetet kapok. Úgyhogy ne haragudj, ez lehet, hogy rossz viszálya van ennek, de egyáltalán nincs ilyen érzetem.
1: Hát új út. Egyébként, akár egy kapcsolat, akár egy akármi, az így kell, hogy véget érjen.
2: Igen, ez egy nagyon szép lezárás volt. Tehát nagyon, nekem nem is volt szerintem még ilyen jó szakításom soha senkivel, mint a zenekarral. És mondom, ez is nagyon jó, tehát hogy a mostani csapatomban is van átfedés, tehát hogy azért pára jöttek velem, meg a mai napig támogatnak a régi krúból is, úgyhogy...
1: Eleget beszéltünk a múltról, nem sokára folytatjuk a jelennel és a jövővel. Velem szemben a stúdióban, tehát hölgyeim és uraim, Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Tudom, nem egy

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki énekesnő előadó művészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Én köszönöm, hogy jöttem.
2: Most már hozzá kell tenni, hogy táncos nő?
3: Nem, dehogy is. Énekes vagyok ugyanúgy.
2: Ez az új projekt. Pár hónappal ezelőtt debütált, hogy akkor nem csak énekesnőként veszel részt a színpadon, hanem mindenféle ilyen tánc mozdulatokat is végrehajtasz.
3: Hát ezt elkezdtük, ugye a zenekarra volt egy táncos turnénk 5 évvel ezelőtt a Szegedi Kortárs Balettel, és én akkor találkoztam a kortárs táncművészettel, és nagyon megtetszett, és láttam, hogy mennyire hát, hogy is mondjam, nem támogatott műfaj itthon, és úgy egy ilyen zászlós hajommal tűztem azóta, és hogy én ezt gyakorolom, én is táncolok, és hogy amint lehetőségem lesz rá, szeretném őket is támogatni. És amikor kiderült, hogy vége lesz az előző életemnek, úgymond, az előző identitásom megszűnik, így azon gondolkoztam, hogy mit szeretek. És igazából tényleg az éneklést, a zeneszerzést, a dalszerzést, dalírást és a táncot, és ezt én hogy tudnám vegyíteni, meg hogy tudnám túlélni ezt az időszakot. Szóval ez egy elég megviselő időszak volt, és én másképp nem tudom ezeket feldolgozni, csak úgy, hogyha alkotok. És ekkor született meg ez az ötlet, hogy csináljak egy összművészeti darabot, hiszen ezt most még úgymond idézőjelben megtehettem a zenekar után, hogy a művészetbe fektessem, úgymond a kis összekuporgatott pénzemet, és így született meg az Én szívem játszik című összművészeti darab, ami a saját életemet dolgozza fel.
2: Ez a bizonyos mondat azért elég sok mindenre ad gondolkodási lehetőséget. A megtakarított kis pénzemet, akkor hozzá kellett volna tenni, hogy producer is vagy?
3: Nem, a Toldi Miklós a producerem, hál' Istennek. Nem, az egy külön szakma, úgyhogy nem. Mármint, hogy te producer, mert van a zenei producer, én most arra értettem, bocsánat, de igazad van, van a rendes producer, nem vagyok producer, bár csak annyi lehetőségem lenne, hogy producerként is működjek, de még egyelőre nem tartunk itt.
2: Új élet, új alapok, új zenék. Ez mennyire, zeneileg mennyire feltételez más Lábas Vikit, mint aki korábban volt?
3: Aki látta, ugye március 1-én volt egy teltházas premierünk a MÜPÁ-ban, és aki látta, utána oda jött hozzám, mert szintén találkoztam a közönségemmel, nagyon kíváncsi voltam, hogy mit fognak mondani, hogy úristen, ez most így nagyon nem talált be, vagy hogy másra számítottak, de nagyon pozitív visszajelzéseket kaptam, és pont ezt, hogy volt egy elképzelésük rólam, így a Margaret miatt, hogy én milyen lehetek, és most megkaptak így nagyon csupaszon és őszintén engem, mint Lábas Viki, egy 75 perces zenei műsorban, amiben a tánc is, meg a vizualitás is az elem, de nem táncművész vagyok a színpadon, hanem énekes, tehát én írtam konkrétan egy 2 hónap alatt a Toldi Mikivel egy lemeznyi új dal, tehát egy 75 percnyi új szerzeményt, ami feldolgozza azt, ami velem történt, és azt mondták, hogy ők azért meglepődtek, tehát hogy teljesen mást gondoltak rólam eddig, és hogy most nagyon közel engedtem őket magamhoz, és nagyon intimre sikerült ez az egész, úgyhogy...
2: Ami eddig történt veled, ezt említetted, nagyon intimre sikerült. Kívülről úgy tűnt egyébként, aki ismerte, vagy ismeri a Margaret Island munkásságát, meg téged valamennyire, hogy te egy ilyen boldogságfelhőben úszó lány vagy, nem. Aki egyébként az életnek mindig csak a pozitív oldalát látja.
3: Nagyon nem. Az voltam, aztán kicsit megtépázott a város szerintem, meg a zeneipar, meg egy alapjáraton az vagyok, de azért, hogyha ilyen hatások érik az embert, akkor a változás az ugyanúgy gyönyörködtet, és ugyanúgy megviselő is, tehát hogy azt azért így ki kell úgymond szenvedni magából az embernek, meg szerintem úgy lehet alkotni, meg úgy lehet a másiknak másik embernek a szívéhez szólni, hogyha mi is elég mélyre tudunk kerülni, és én azért elég mélyre kerültem, és nagyon, tehát nekem ugye vége lett a zenekaromnak, utána a pici bácsival volt egy MVM domos megmozdulás, ahol klarinétozhattam is, és énekelhettem is vele egy színpadon, ami nekem egy óriási megtiszteltetés volt, és nagyon fura volt, hogy a búcsú koncert másnapján már az ő próbáján ültem, és ennek az MVM domos pici bácsi koncert után volt egy autóbalesetem, utána karácsony előtt szakítottak velem, tehát hogy minden összejött, ami így a tavalyi évben így összejöhetett, és ezt valahogy fel kellett dolgozni, szóval mélyre kellett kerülni ahhoz, és ez a boldogság felhő, ez azért kicsit eltűnt, és most így úgy vagyok vele, hogy újra meg kell alkotni. tanulni.
2: Egy-két kérdésem van, föl is teszem meg, hogy nem válaszolsz. Kezdjük azzal, hogy klarinétoztál Pici bácsinak a koncertjén. Elég régóta ismerjük egymást, nagyon jó énekesnő vagy, meg most már a kortárs táncba is belástad magad valamennyire, de azt nem tudom rólad, vagy nem tudtam róla, hogy te klarinétozol.
3: Én 12 évi klasszikus klarinétot tanultam, nekem az volt a legelső hangszerem, én fúvózzenekarba kezdtem, azzal kezdtem el így járni az országot, meg kicsit így az országhatárokon kívül is mozgolódni, úgyhogy nekem az volt a legelső hangszerem, és ezért is kért meg a Gábor, hogy kicsit nyúljak vissza hozzá, hogy pár 8 ütem erejéig egy kicsit játszhattam ott vele. Ez egy óriási élményes megtiszteltetés volt nekem, hogy ő erre gondolt, és utána énekeltem is, ami meg nyilván most már így a saját világom, meg ez vagyok én igazából.
2: Igen, ez azért nagy dolog, mert a Pici bácsi nem mindenkihez nyúl hozzá.
3: Igen. Én ez tényleg ez egy álom. Az? Tehát, hogy nekem ez egy akkora, azért is mondom el mindenhol, mert ez egy akkora megtiszteltetés.
2: A következő, ami kérdésként fölmerült, az iminti monológot kapcsán, mi ez az autóbaleset? Én ezt nem olvastam sehol.
3: Igen, hál' Istennek senki nem kattant erre rá, ezt mindenki, és most sem szeretném, hogyha nagyon... Hát egyszerűen összejönnek néha így a dolgok, amikor így oda kell jobban figyelni, és sajnos ez megtörtént, soha életemben nem történt velem ilyen, én lassan már azért 20 éve vezetek, és így nem volt meg soha ilyen, ez is egy ilyen jel, hogy változás van, és hogy meg kell változni bizonyos dolgokban. Úgyhogy,
2: nem történt semmi, nem törött el semmi.
3: Olyan nagyon komoly dolog nem történt, pont akkor forgattam már a Magamat keresem ehhez a trailerünket, ami egyébként az ilyen beharangozó dala volt az új összművészeti estemnek, egy kicsit a 3-4-es nyaki csigolyám az így el van mozdulva, és én úgy nyomtam le a forgatást is a headbangelésekkel, de ez hozzá tartozik, tehát hogy ez egy küzdés is. Szóval, hogy az látszik kívülről, amit én egyébként nem szeretek, hogy mindig minden happy, meg mindig mindenki jó, de most azért olyan dalok születtek, meg olyan zenei anyag van ebben az összművészeti darabban, nem akarok elijeszteni senkit, mert azért igyekeztem jó pop dalokat is írni, meg vannak pozitív felemelő dolgok, de hogy azért eléggé mélyre is mentünk.
2: Még egy kérdés, aztán utána nem firtatom tovább ezt a bizonyos hullámvölgyet, vagy nem tudom, hogy fogalmazza. Azt említetted, hogy és utána szakítottak velem. Ki az, aki lábas Vikivel szakít?
3: Hát kérdezzétek meg őt. Igen, hát nem tudom. Igazából tehát, hogy ezeket csak azért mondom el, hogy ne érezzék magukat egyedül az emberek, mert azért...
2: Mindenkinek van ilyen az életében.
3: Igen, mert mindenkinek van ilyen az életében, és mindenkinek ezeken túl kell menni, és hogy pont szerintem nekem felelősségem ezért a képért is, hogy én vagyok a felhőkben mosolyogó lábas Viki, hogy nem csak az vagyok, hanem más is, és azért én is felnőttem, tehát hogy azért már így nem az a kislány vagyok, aki ilyen fonott hajjal így ugrálgat a színpadon, hanem most összeraktam ezt az összművészeti estet, közben lett egy zenekarom úgymond, amiben Lee Oliver, I Am Young és Sárkány Berci van benne, ez egy kicsit ilyen elektronikusabb irány, és igazából mondom, születnek az új dalok, évvégére lesz egy lemez is, úgyhogy megyünk tovább.
2: Ezzel folytatjuk nem sokára.
3: Köszönöm.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban és velem szemben a stúdióban Lábas Viki énekesnő előadó művész, egy pici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és velem szemben a stúdióban még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó művész, dalszerző. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél el.
3: Köszönöm, hogy itt lehetek
2: vele. Na, beszéljünk az új dalokról, már belengedted az imént, hogy évvégére jön majd egy lemez, az első darabok, vagy talán már elég sok napvilágot látott, már föl is tettétek a színpadra. Egyébként Magamat keresem volt ilyen, meg erről a bizonyos dalról, amiről most elkezdünk beszélni, nekem mindig az jut eszembe, hogy van egy hollywoodi film, talán a Michelle Pfeiffer az egyik főszereplője, és ott, hát ott is van por, de az csillagpor, neked másfajta porod van.
3: Igen, nekem álomporom van. Nagyon szeretem ezt a dalt, igazából azért érdekes a története, mert a darabban több részre osztottuk az életemet, és most, amik kijöttek dalok, a Magamat keresem, a Hangtalan, az Álompor, és majd még kijön a Karcos negatív, ez a gyerekkoromat dolgozza fel. És az Álompor a gimis éveimre próbál így visszareflektálni, amikor még fonyoldon a gimis rockzenekarommal, így arról álmodoztam, hogy bárcsak egyszer énekes lehessek, vagy hogy azt csinálhassam, amit ott így poénból, így a többiekkel, meg hobbiból űzünk, és hogy ez is egy ilyen erőt ad oda, hogy igenis érdemes álmodozni, és igenis érdemes az álmainkért tenni, és hogy valóra válhatnak. Úgyhogy ez egy ilyen kis pozitív, ilyen gimis, ilyen kis szelet az egész életemből. És hát az még hozzátartozik, hogy ugye Toldi Miklós producerelte az összes dalomat, de hogy a dalszövegben viszont itt már segítséget kellett kérnem, mert nagyon sok mindent kiírtam magamból, és kicsit elakadtam ennél a dalnál, és megkerestem Bércesi Robit, hogy segítsen nekem, és nagyon féltem tőle, hogy mit fog mondani, mert a Robi egyébként soha senkivel nem kooperál, tehát hogy ő saját magának írja a dalait, ugye egy igazi dalszerző, aki magának szerez, és így ő is mondta nekem, hogy persze meghallgatom, de hogy ő soha nem csinált még ilyet, de hogy annyira megtetszett neki, hogy és ki is gördültek neki sorok, hogy ez egy közös munka lett, és ennek nagyon örülök, mert a Budapest Parkban is leszek a Parkos koncertjén a Robi, és remélem, hogy ott legalább a backstage-ban még eljátsszuk egymással.
2: Hogyan születnek ezek a dalok, Viki? Mi az alkotói metódus? Leülsz valahol a Dunaparton egy kapucsinó társaságában, nézel, nem tudom, madarakat, hogy éppen repülnek, és akkor jönnek gondolatok?
3: Nekem még ilyen romantikusan sosem sikerült. Hát van egy dalötlet, ez lehet a Mikinek a dalötlete, vagy az enyém, van egy demóváz, elkezdek agyalni a szövegen, ez vagy lejön 3 perc alatt, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig minden nap, ez egy ugyanolyan favágó munka, hogy leülök vele kicsit, jön-e valami, gondolkozom rajta, elviszem másfele, dallamokkal variálok, zongorán elülök közben, gitározom, nem tudom, tehát hogy adok neki, vagy próbálok neki időt adni, hogy alakuljon, ami egyébként most nem volt, mert 2 hónapunk volt, hogy összerakjuk az egész műsort, meg a lemezt, meg a dalokat, úgyhogy itt ilyen az volt, hogy be voltam zárkózva, nem mentem haza karácsonykor, se újévkor, hanem itt a kis albérletembe magamra zártam az ajtót, és addig

0: említettél egy ilyen dalcímet, hogy Magamat keresem, jól emlékszem rá?
1: Igen.
0: Ez a Magamat keresem, ez az az időszak, amikor említetted, hogy elkezdtetek coachhoz járni, és akkor hogy mindenkinek másfelé vezet az útja, de valahogy nincs közös cél. Ez az időszak?
1: Én mindent, tehát hogy ez nekem ez egy nagyon elhatározott döntésem volt, hogy ameddig volt a zenekar, én addig nem akartam semmi mással foglalkozni, csak azzal. Tehát hogy addig, ameddig de nem ment a búcsúkoncert, én nem írtam dalokat direkt, mert nem akartam, hanem amikor ez lement, utána. És ez inkább az az időszak, amikor az ember lába alól nyilván kicsit kihúzzák a talajt, mert amit te is mondtál, hogy amit eddig megszokott, az teljesen megváltozik, új emberek jönnek, új kihívások, megkeresi magát, hogy ki is vagyok én, egyetem itt kéne maradnom, énekelnem kéne tovább, vagy hogy tényleg ez az utam. Tehát nyilván ilyenkor mindent megkérdőjel ez az ember is, és ez a Magamat keresem nek a története.
0: Megszületett a Magamat keresem, megszületett az Álompor, említettél egy harmadikat is.
1: A Hangtalant is, igen, meg a Karcos Negatívot.
0: Az majd később jön, igen. Azt mondtad a Karcos Negatívot. A Hangtalan az mi az? Ez elég sok mindenre ad esélyt, hogy az ember végig gondolja, hogy mi az, hogy hangtalan. Hogy
1: ez a születés történetem igazából. Tehát mielőtt még világra jöttem, nekem, tehát, hogy anyukám kicsit türelmetlen volt, és segítettek, hogy kicsit hamarabb meginduljon a szülés, és igazából én ezt a történetet próbáltam feldolgozni, és ez egy nagyon érdekes dal, mert pont otthon gyakoroltam zongorán, hogyha már dalszerzésről is kérdeztél, és lement egy órás gyakorlásom, mondjuk, és utána csak így ott maradtam a zongorán, és én nagyon szeretek csak ilyen egyhangokat kitartva, így nem tudom, ez egy ilyen zen állapot, egy meditatív dolog, és ez egy nagyon egyszerű szerkezetű dal, 4 akkord van benne, én ezt a 4 akkordot folyamatosan játszottam, és 3 perc alatt lejött az egész szöveg. Tehát, hogy úgy, ahogy van, és fel is énekeltem dallammal minden együtt, és konkrétan ez a dal, tehát, hogy így ez így lejött, és vannak ilyen pillanatok.
0: Azért kérdeztem, mert a Hangtalan az egyébként említetted, hogy mindenféle dolgok történtek veled, az arra is adhatna okot, hogy olyanokra gondoljon az ember, hogy akkor egy nem tudom, milyen kapcsolatban vagyok benne, ahol hangtalanként élem az életemet, és abból viszont akkor menekülni kell.
1: Ja, nem, ez nem. Erre nem, ez még a születés történet.
0: Megbeszéltük. Na, beszéltük nagyon sokat a legújabb dalok közül 3-ról, amik nyilván fölkerültek már márciusban a színpadra, az egyéb művészeti tevékenységek, illetve ágak kíséretében, és akkor ezt a bizonyos dalt, amit legelőször beszéltünk, az Álompor, itt az ideje, hogy meghallgassuk. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, dalpremiér következik most itt a Petőfi Rádióban, a Kultúrfitnessben. Jön tehát Lábas Viki egyik legújabb dala, a címe az, hogy Álompor.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Lábas Viki, énekesnő, előadó, művész ül velem szemben a stúdióban. De jó, hogy jöttél, köszöntelek, Viki, hello.
2: Én köszönöm, hogy itt
1: és lehetek. És dalszerző, ezt még nem tettem hozzá, az imént meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Álompor. Azt említetted, hogy évvégére jön az új lemez, Lábas Viki 1.
2: Hát úgy néz ki. Igen, nagyon fura, mert hogy mindig csapatjátékos voltam, de hogy a mindenki súlykolja belém, hogy de te most már szóló előadó vagy, és az ilyen furi, de szokom, úgyhogy Lábas Viki első önálló lemeze jön.
1: Szóló előadó, azért, mint említetted, hogy hoppá, lett kis bandád, meg igen, mindenféle zenésztársak vesznek téged körül.
2: Igen, a MIPA premiére ugye ez egy kikötés nyilván, hogy legyen élőzenész is a színpadon. Én nem szerettem volna először egyébként, mert úgy azt szerettem volna, hogy a vizualitáson meg a táncosokon legyen a fókusz, de nagyon örülök, hogy így alakult, hiszen tényleg fantasztikus zenészek vesznek most körül a I Am Young, ugye elektronikus zene, basszus, gitár, stb. Lee Oliver az egyik kedvenc gitárosom volt mindig is, és hát Sárkány Berci, aki ugye fúvózenekarozás óta 14 éves vagy 15 éves korom óta kísér mindenhol.
1: Az elmúlt évtizedet, több mint egy évtizedet úgy éltétek meg a zenekar berkein belül, hogy egyik fesztiválról a másikra, egyik városnapról a másikra mentetek, azzal telt egyébként tavasz közepétől, nem tudom, november végig az életetek, talán még télen is, meg évelején is, hogy akkor mindenféle koncertek vannak.
2: Igen.
1: Az idei fesztivál szezon, vagy az idei, nem tudom, nyár, tavasz, az most mennyivel lesz már?
2: Hát ugye ezt a darabot nagyon kevés helyszínre lehet elvinni, és ültetett, úgyhogy inkább ez egy őszi koncepció, bár most július 11-én fogunk játszani a Városmajori Szabadtéri Színpadon, úgyhogy nekem most ez lesz a fesztivál, hogy a budapestieknek megmutathatjuk kültéren is, hogy milyen ez a darab, és utána még visszük pár helyre. Úgyhogy én nekem volt a fejemben egy olyan döntés hozata, hogy nem szeretnék egyből ugyanabba visszaugrani, nem szeretnék egy kis időt adni magamnak is, meg a daloknak, meg egyáltalán, hogy a közönség hogy reagál rá. Tehát, hogy azért bennem ez kérdés volt, hogy egyáltalán ezt hogy fogadják, hogy nem az lesz, hogy én az ilyen kisebbeimet nyalogató művész leszek, és akkor majd így ezentúl csak így sajnáljatok, hanem igenis így próbálok tovább alkotni, és tovább menni, és feldolgozni a dolgokat. Úgyhogy igazából én úgy terveztem, hogy ezt a nyarat végre a családommal szeretném tölteni, így 12 év után nagyon kivannak rá éhezve, vagy több időt legyek velük, úgyhogy szeretnék kicsit kikapcsolódni, velük lenni, tényleg így újra, újra jelen lenni így a magánéletemben, és hát ősztől pedig tök jó lenne ezt a darabot még megmutatni sok embernek, és utána pedig nyilván szeretnék újra visszatérni ugyanúgy, mint előtte, csak a saját zenekarom.
1: Ez azt jelenti, hogy még 2-3 hét itt Budapesten, aztán irány a Balaton, és aztán augusztus végéig téged ne keressen senki Pestről?
2: Nem, nyugodtan keresetek. Én mondjuk a nyáron nem szeretek annyira Balatonon lenni, mert ugye balatoni lány vagyok, úgyhogy én most is mindig Balatonon vagyok, mert nekem az az otthonom. De igen, szeretnék többet lenni otthon, de szerintem itthon is leszek, mert hát nyáron fogom befejezni a lemez munkálatait, úgyhogy és ősztől meg szeretnék majd szintén koncertezni, és hát inkább a jövő évre lőttem be magamnak azt, hogy az emberek addigra talán megismerik az új dalokat, meg eldöntik, hogy van-e igényük rá, hogy hallgassák élőben is, és akkor talán mehetünk újra turnézni.
1: És pont ez lett volna az egyik kérdés, hogy akkor a következő hónapok, a nyár, amikor majd lesz, nem tudom, mindenféle hőhullám, meg kapcsolatban a légkondit és búj el, akkor neked az azzal fog telni, hogy azok a dalok, amik még nem születtek meg, amiket még írsz, és említettél egy Karcos Negatív, vagy valami ilyesmi című dalt is, hogy az összes többi akkor az majd most a nyár fejleménye lesz?
2: Hát most ugye van kb. 14 dal. Ebből ez kifejezetten a darabhoz íródott, úgyhogy lesz átfedés szerintem a lemez és a darabnak a dalai között, de ehhez szeretnék még minimum ennyit írni, megírni. És akkor ebből a nagy halmazból fog majd összeállni reményeim szerint a lemez. És ennek tervezünk egy lemezbemutatót is évvége fele, úgyhogy onnantól megmennék tovább zeneileg.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Említetted a pici bácsi nevét, hogy volt egy koncert, és akkor miután megvolt a búcsú koncert a következő napon, vagy a következő estén te már ott énekeltél, illetve a klarinétot is elővetted. A te színpadi előadás módod, ismerve valamennyire az elmúlt több mint egy évtizedet, meg a Margaret Island munkásságát, az egyébként szerintem adhatok ott arra, hogy te ne csak énekesnőként vegyél részt a színpadon, és ha valakinek, a pici bácsinak elég sok mindenben benne van a keze. Téged csak úgy érdekel a színpadon, akkor énekelek?
2: Mármint, hogy mire másra gondolsz, hogy mit másként tudnék csinálni a színpad, mit tudnék mit csinálni.
1: A te azért mondom, mert a te előadásmódod nem úgy van, hogy fölmész, és akkor elénekeled, és akkor köszönöm, meghajoltam, hanem ott azért vannak bizonyos érzelmek, amik benned vannak, és hogyha az ember fölmegy a színpadra lábasvikiként, akkor úgy is föl tudom enni, hogy akkor eljátszik valamit, és nem feltétlenül énekel.
2: Én mindenre nyitott vagyok igazából, sosem gondolkoztam másban, tehát, de nem zárkozok el semmitől. Tehát, hogy ezek nagyon jó kihívások, meg nyilván nekem is voltak mondjuk ilyen filmes megkereséseim, vagy akármi, és hogy ezekben jó részt venni, meg jó kipróbálni az embernek magát, hogy tud-e ugyanolyan elánnal, meg ugyanolyan hatással lenni az emberekre, úgyhogy én nyitott vagyok persze.
1: Mire gondolsz a filmes megjelenés alatt? Egy filmben szerepeltetek zenekarként talán, ha minden igaz,
2: igen,
1: volt valami ilyesmi.
2: Nem tudom, annyi minden volt, mert volt filmes főcímdal, volt, hogy csak így kameóztam, vagy ilyen egy-két ilyen izél, de ezek...
1: De akkor nem az, hogy akkor megkerestek, ha nem tudom, hogyan tudnék élni nélkül,
2: ja, nem.
1: De meg akkor
2: egyedül még ilyen nem történt.
1: Vállalnád?
2: Egyébként abszolút. Én nyitott vagyok, meg szeretek játszani, meg szeretem a kihívásokat, és bármi, ami kicsit így kilök a szélére valaminek, az engem izgat, mert ott történik a csoda igazából nagyon sokszor. Én azért is szeretek improvizálni, vagy azért szerettem mindig azt, hogyha nincs megírva előre mondjuk, hogy miket konferálok, hanem mindig az adott esemény, az adott közönség határozza meg azt, amiről beszélek. Úgyhogy én ezeket szeretem, mert itt tanul igazán az ember magáról nagyon sok mindent meg.
1: Szokták mondani, hogy a komfortzónádat átléped, akkor tudsz fejlődni.
2: Igen.
1: Ha benne maradsz, akkor ugyanaz maradsz, mint aki voltál.
2: Igen.
1: Az elmúlt több mint egy évtizedet, vagy hát amióta középiskolás vagy azóta, vagy voltál, igen, azóta te a zene világában töltöd az életed. Viki, neked van más az életedben, vagy csak zene? Csak színpad, csak zeneszerzés, vagy nem tudom, néha megfogsz egy horgászbotot, és akkor akármi.
2: Apukám nagy horgász, én kerámiázom. Nekem nagy szerelmem lett a kerámiázás pár évvel ezelőtt, és pont most a fürdőszobámnak az egyik falára tervezek egy ilyen csempe őrületet, és ilyen 780 darab csempét fogok lefesteni majd a hétvégén, úgyhogy nekem ez a...
1: És kemence is van?
2: Igen, minden ne. Van, akiknél csinálom, igen, ők minden van, ahol tanulom ezt a kerámiázást, úgyhogy ez a másik ilyen hobbim, amit nagyon szeretek, de hát figyelj, nem tudom, én igazából ugye nagy Balaton imádó vagyok, és ott is azért tevékenykedem, hogy így próbáljuk megóvni a természetet, meg mindent, úgyhogy nem tudom, így sok mindenben részt veszek, meg így eredetileg én egy etnológus vagyok, kutató ember, úgyhogy vannak hobbiaim, amiket űzök még így a zene mellett.
1: Utolsó kérdés a végére. A Margaret Island-nel azért nem csak Magyarországon, határokon túl, illetve számtalan más országban is játszottatok. Ez a bizonyos lábasviki projekt, ami most elindult. Ez kifejezetten úgy készül, vagy úgy szeretnéd, hogy akkor te itt Magyarország közönségét kisebb-nagyobb városokban, koncerttermekben, de előadó termekben megmutatod magad, vagy esetleg vannak olyan vágyak, tervek, hogy akkor ezt viszed valamerre el?
2: Az első vágy az ez, hogy itthon ez meg tudja állni a helyét, hiszen én úgy tapasztaltam, hogy ami itthon meg tudja állni a helyét, és működőképes az egyébként külföldön is tud működni, úgyhogy először nekem újra itt kell megeresztenem szerintem a lábamat, meg így egyáltalán megtapasztalni, hogy tényleg mik az igények, vagy milyen a világ, hiszen havonta jönnek ki új előadók itthon is, és változnak a trendek, és nyilván én nekem ez egy nem titkolt vágyam volt, főleg a darab kapcsán is, hogy amint ez fixálódik, hiszen ez egy dokumentarista darab, úgyhogy folyamatosan fejlesztjük, most is próbákról jövök, hogy ezt lefordítani angolra, és ennek van egy embere is, aki már ezzel foglalkozik, hogy ezt hogy tudjuk, tehát van már meghívásunk mondjuk Londonba meg Rómába, hogyha sikerül ezt lefordítani, akkor oda tudom vinni ezt a darabot, és ez egy nagyon-nagyon izgalmas dolog, úgyhogy ez egy nem titkolt vágyam természetesen, meg szerintem mindegyik zenészben itthon ez ott van, hogy tanulna. Én ugye sokat voltunk Brightonba, ott is rengeteget tanultam, meg vannak barátaim, akik kint dolgoznak, és állandóan képe vagyok én is a zeneipari dolgokkal, úgyhogy ez egy nem eltitkolt dolog, hogy a zenekari formációmmal is szerintem ezt a showcase fesztiválozást abszolút be fogjuk lőni magunknak, és próbálkozunk majd külföldön is, hiszen ez nekünk is egy tök jó kaland.
1: Viki! Köszönöm szépen, hogy jöttél, élmény volt.
2: Én köszönöm, hogy jöttem.
1: Minden
2: remélem,
1: jót,
2: hogy még jöttek.
1: Menj külföldre,
2: mindenhol megyek.
1: Ennek az előadásnak a második része is.
2: Hát, nem, egy elég ebből. Ez egyszer is megismételhetetlen, és én úgy érzem, hogy ebben ez az év van, nekem ez az év, ez a feldolgozás éve, és ezt így tudom feldolgozni, és remélem, hogy a jövő évben már a zenekaros koncertjeimről tudok beszámolni neked.
1: További szép estét, boldog nyarat!
2: mindenkinek boldog nyarat, minden jót, köszönöm szépen.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
1: A mikrofonnál Bánáti Bence.
0: Ez a Petőfi Rádió.
2: Holnaptól záporok, zivatarok jönnek, kedden tehetnek esküt az új miniszterek. Hosszú karantén vár annak az óceáni járónak az utasaira, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M6-os autópálya Pécs felé vezető oldalán a Kulcs-Rácalmás csomópontban. A 61-es kilométernél csak a belső sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
1: Hírek.
2: Holnap és holnap után tartják a miniszterjelöltek meghallgatását az országgyűlési bizottságokban. A Tisza kormány tárcavezetői a tervek szerint kedd délután teszik le esküjüket. A külügyminisztérium élére Orbán Anita kerülhet, Kármán András lesz a pénzügy, Kapitány István a gazdasági és energetikai miniszter, míg Hegedű Zsolt az egészségügyi, Ruszin Szendi Romulus pedig a honvédelmi tárcát vezetheti majd. Emberről emberre is terjed és súlyos szív, illetve tüdőbetegséget okozhat a hantavírus andoki típusa, amellyel a holland óceánjárón fertőzöttek meg, közölte Rusvai Miklós virológus. A szakember kiemelte, csekély az esélye annak, hogy kiterjedt járvány alakuljon ki, de fontos az elővigyázatosság. Nincs veszélyben a tenerifei lakosság, hangsúlyozta az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója, miután megérkezett a spanyol szigetre a holland hajó, amelynek fedélzetén hantavírus fertőzést mutattak ki. Az óceánjáró a partoktól távol horgonyzott le 23 ország állampolgáraival a fedélzetén. A spanyol hatóságok mindenkit megvizsgálnak, és holnap mindenkit repülőkkel szállítanak el a szigetről. A hajó utasaira minden országban 42 napos karantén vár, annak ellenére, hogy az óceánjárón az elmúlt időszakban már senkinél sem jelentkeztek a hantavírus tünetei. Holtan találták azt a három túrázót, akik az indonéziai Dukano vulkán pénteki kitörése után tűntek el. A mentőegységek két szingapúri férfi és egy indonéziai nő holttestét emelték ki a vastag hamuréteg alól a kráter közelében. A baleset azután történt, hogy egy 20 fős csoporttal együtt a tiltások ellenére nekivágtak a csaknem 1400 méteres hegycsúcsnak. A túra közben a tűzhányó füstöt és hamut kezdett kilövelni magából. 17 embert sikerült kimenekíteni, de hárman eltűntek.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Holnap már felhősebb lesz az ég, és egyre több helyen fordulhatnak elő záporok, helyenként zivatarok. Sokfelé megerősödik a szél. Éjszaka 6-16, napközben 20-26 fok várható. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után...
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: De magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a humor világában és a zene világában, a könnyedebb és a komolyabb műfajok világában is fogunk kalandozni, és talán az egy jó felütés lehet így a beszélgetés kezdetén, hogy lazítani. Próbálj meg lazítani. Szerintem ez benne lesz a műsorban. Itt van velem szemben a stúdióban a Cotton Club Singers alapítója, illetve frontembere, illetve egyéb zenei műfajban is jártas zenei szakember, énekművész László Boldizsár. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
2: Szerbusz, én is köszöntelek. Hát az a helyzet, ez hamarabb hallom, hogy te így énekled, akkor beleszerkeztelek a műsorba. Azért ez egy elég komoly orgánum, amit én hallok itt rólam.
1: De most viccelsz velem, hát én nem tudok énekelni.
2: De nem is, tehát tehát szerintem a Hoffinak a dalai, azok személyiséghez kötöttek. És hogyha valaki a saját személyiségéből kezdi el saját hangján az ő dalait interpretálni, bárki legyen, az most nem kell ahhoz egy Cotton Club Singersnek a kiművelt vokális teljesítménye, az valid tud lenni, mert a Géza az mindig az egyszerű tehát az egyszerű ember megszólalása felől, a natúremberből szólalt meg. És ezért ő nála belefért, hogyha nem volt egy hangütés olyan, de egyébként olyan volt, az a durva, de hogy ő neki nem az éneklés volt, nem énekesi oldal felől közelítette meg. Most, hogy mi ebben belemásztunk az egész munkásságába, ugyan 90 éves lenne, és ezt május 9-én a kongresszusiban jól meg is ünnepeljük, ennek az lett az eredménye, hogy megismertük a Hoffinak azt az arcát, ahonnan indult. Tehát, hogy nem véletlenül, hogy zenei parodistaként kezdte. Nagyon komoly útkeresés volt neki szerintem az első, ott a 20-as évei végén, a 30-as évei, amikor kereste az utat, elment Debrecenbe színésznek. De ő közben folyamatosan hallgatta az amerikai jazzt. Tehát az derült ki számunkra, és valami egészen elképesztő módon beivódott a személyiségébe. Tehát én azt szoktam mondani, hogy Magyarországon két ember swingelt, az egyik még él, szerencsére. Aki nem a jazzzenész, nem végzett konzervatóriumot, stb. Nincs mögötte nem tudom én hány év, úgyhogy jazzzenekarokkal énekelt folyamatosan, mint tudom én, a Vénad Gábor, aki egy fantasztikusan swingelő jazzénekes volt, hanem hogy úgy kiállt, és úgy ömlött belőle, ez a Géza volt az egyik, a másik meg a Bodrogi Gyula, ha hiszed, ha nem. Tehát nála jobban swingelni, meg talán mondom, vele egy szinten a Géza tudom.
1: Vannak ilyen ikonikus dolog, hogyha már a Bodrogi Gyulát behozod, és nyilván nem a swingre gondoltam volna a Gyula bácsival kapcsolatban. A Hoffinál mindenkinek az jut eszébe, hogy lazítani, amit elkezdtem az imént. A Bodrogi Gyulánál meg az, hogy jó, ha rózsa bimbó lehetnék, az meg nem swing.
2: Hát azért ott a fülembe hallom még az üst dobot, tehát hogyha azt a jamaikai trombitást hallgatjuk meg, ott az eleje az rendesen swingel, meg azért ott az elején az 50-es, 60-as években ezek a színészeknek kötelező volt a filmekben dalra fakadni.
1: Hát akkor még hozzátartozott a filmekhez.
2: Igen, és a színpadokon is. És ugye hát ezzel párhuzamosan az összes tévéműsor tele volt azzal, hogy jó, rosszul, de előadták a dalaikat az országos prózai színészek. Hoffi Géza ebben kimagasló volt, mert hogy ő nem színészként került be a zenei palettára, és hogy még csak nem is humoristaként került, hanem a zenei parodistából lett humorista. Tehát és ez innentől kezdve, a Malek Miki mondta valami, mostan próbákon beszélgettünk, hogy a Gézának az volt a nagyon nagy titka, hogy elképesztő ritmusa volt annak, amit ő színpadra vitt. Tehát, hogyha ő kitalálta egy estére egy poént, annak az azért ült, mert tudta, hogy mikor kell, milyen ritmusban kimondani, és hogy az estjének melyik részében. Hol tud igazán nagyot durrani. De azt a ritmus csak egy olyan ember tudja igazán belőni, akinek van köze a zenéhez. Mert hogy a zenének a ritmusa meg eleve adott.
1: De hogy találkoztál vele egyébként Hoffival annak idején? Figyelted már akkor is a különböző szilveszteri kabarékat, meg egyéb kabarékat, vagy zenészként találkoztál vele, vagy nem tudom, később csodálkoztál rá?
2: Hát ez egy ilyen ugye indult az átlagos családok, amikhez hozzájuthattak azok az LP lemezek, amiket ugye kiadtak neki. Azokat ugye hát rongyosra hallgattam, ami hogy ezt lehet mondani. Sőt, anyámiknak volt szalagos magnója, és azon is volt még Hofi. Azon hallgattam meg például először a macska duettet, amit a Kóssal csináltak. Úgyhogy én ezeket így gyerekként hallgattam, és aztán egyszer csak olyan tíz éves forma lehettem, amikor műfázba jött a szokásos éves Hofi kabaré, és Géza bátyánk, aki szerintem 10 éve fiatalabb volt, mint én most, tehát hogy ott ült erre tejében, mint egy ülő butha, tudod, és mindig úgy van előttem, hogy ilyen, ő mindig levetkőzött az előadásai után trikóra, és akkor ott ült egy ilyen, tényleg úgy olyan volt az embernek, hogy kedve lett volna rácsapni a hasára, hogy Géza bátyám, szevasz, de jól nézel ki. És hát így gyerekként így beosontunk hozzám, bevittek hozzá, és ott ült a paksi műfázba, emlékszem, és volt egy-két szavát, nem emlékszem az egészet, csak arra, hogy hátulra mögüle ömlik be a fény, olyan volt, mint hogyha így ide rakták volna így az angyalok ezt az embert, egyszer csak ott állt. Az, akit én hallgattam lemezről meg. Aztán sok év eltelt, és akkor már volt a Singers, és fölbátorodtunk, és bekéreckedtünk hozzá, nem kis szándékkal, hogy jöjjön el vendégnek. És akkor elmagyarázta nekünk, hogy ezt nem szeretné, így, mert talált egy indokot, de alapvetően már akkor, amikor mi megkerestük, akkor ő már nem nagyon ment máshova vendégnek, mert annyira beágyazódott az, annyira beállt az élete arra, hogy heti háromszor a Madácskamarába, gondolod, de este 10:30-kor kezdtek. Tehát az azt jelentette, hogy 12:30 után lett vége, mire ágyba került, mire le tudta magát lassítani, szerintem 3-4 óra volt, és ő így élt az ész, és heti háromszor megcsinálta, tehát neki fordított élete volt. Na mindegy, és ő ebben már akkor nem akart. És aztán utána a feleségétől tudom, hogy éjszaka az azt jelentette, hogy éjjel egy-kettő után ő külön kazettára gyűjtött a Singersnek a felvételeit. Ugye mivel hát olyan ismert zenekar voltunk, hogy minket éjfél után játszott a rádió. Ezt ugye te rádiósként ezt tudod, mit jelent. Hát a jazz sávban voltunk, úgymond. És akkor ő ezeket gyűjtötte, hallgatta, mindig reflektált rá, így utólag hallottam ezt, és aztán nézte is a dolgokat, amikor másodjára azért még egyszer bepofátlankodtunk hozzá, hogy hát azért csak meg kéne most már eltelt megint másfél-két év, most megint lenne egy új koncert, lenne alkalom rá, és akkor ahelyett, hogy olyan kedves felütése lett volna az egésznek, lecseszett minket, tehát ott bementünk az öltözőjébe, vagy hát a Madácskamarának volt egy ilyen öltözőfolyosója, és volt egy ilyen kis, nem büfé, hanem ilyen társalgószerű, és akkor ott fogadott minket, ott talán pesgőztek valami, vagy volt valami, vagy csak as usual, tehát hogy ez így. és azzal kezdte, hogy láttalak titeket a Duna TV-n, komcsi dalokat énekeltetek. Mondom, hát igen, Géza bátyám, hát mivel volt egy lemezünk, az Óbudapest, és azon voltak kommunista dalok, és hát a rendező azt találta ki, hogy ezt a blokkot adjuk elő, és akkor ez ilyen idézőjelbe téve, és már le is azonnal be se tudtam fejezni, azt mondta, egy Cotton Club Singers nem énekel ilyen dalokat. És látszódott a szemén, hogy ő figyeli a mi munkásságunkat, és ott álltam így, és azt mondtam, hogy hú, hogy akkor tényleg, tehát, hogy ő tényleg, úgy, nem azt mondom, hogy komolyan foglalkozik velünk, de azért ott el vagyunk a fejében. És akkor valószínű, hogy ezekkel összhangban jött most az, hogy emléket állítsunk neki. Igazán a szándékunk az volt, és ezt fönntartjuk, és úgy látszik, hogy ez most, hál' Istennek, működik is, hogy a Géza az egy olyan piedesztán volt, méltó módon, hogy ezt nem lehet az alatt megünnepelni.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
3: Elmondom a gondom, beleakadok folyton, a szó elakad, kiakad a szív, ha téged lát. Nem tagadom, mondom, magamban nem folytom, bírnám, ha kettőn megérne egy próbát.

0: Home.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Sunny Rolanddal.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, előadó művész, énekművészül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Igen, szervusz, szervusz.
0: Ott fejeztük be az imént, hogy méltó módon kell megünnepelni azt, hogyha az ember hozzányúl a Hoffi életműhöz, a zeneiségéhez, találkoztál vele, beszéltetek többször, figyelte a munkásságotokat, és mi az, hogy méltó módon?
3: Hát én hallottam a dalait jó-rosszul előadva mások által. És itt nem az énekesi teljesítményről van szó, nem akarom én, mert hol jövök én ahhoz, hogy bárkinek a teljesítményét összevessem a milyenkével, hanem egyszerűen maga a tény, hogy az a műfaj, amit a Géza képvisel, tehát ez a swinges, jazzes műfaj, ez kíván egyfajta megszólalást. Tehát ez nem lehet az, hogy összehozok három zenészt, még jó esetben van köztük jazzzenész is, és akkor majd lejátszuk azt, hogy lazítani, meg a söprik az utcát. Szóval, hogy itt 30 év együtt muzsikálás van a Singers-ben. És nem csak mi öten, hanem a zenészek is. Tehát, hogy azért a zenekari teljesítmény mögöttünk, akik ott vannak, abban 30 év van, és ez nem lehet. Tehát, hogy ez nem kell nagy zeneértőnek lenni, hogyha a Singers feldolgoz valamit, akkor az milyen minőségben fog megszólalni. És múltkor próba után, hogy gyerekek, hogyha ez a 10 zenész, mert akkor a zenekarra megyünk majd 9-én a kongresszusiba, az, ha csak nélkülünk kiültetnénk, és lejátszanák így a nótákat, hogy nem is énekelünk, már jó lenne a dolog, érted? Tehát, hogy és hát ebben még ráadásul becsempészük Géza hangját is, ami meg egy olyan típusú kidolgozottságot, hónapok óta tényleg készülünk erre, hogy először leszettük a hangját a sztereósávról, ami most már hál' Istennek vannak ilyen pluginek, amivel szépen teljesen élvezhető módon meg tud szólalni, és a dobosra vagyunk bízva, mert ugye a dobosnak kell tudni, hogy éppen merre jár a dolog. Ennek van egy technikai, és nem akarom mutatni a közönséget, vagy a hallgatókat, de hogy egy ilyen takjel megy a fülébe, és akkor ő arra beszámolva teljesen pontosan a Gézával le tudjuk énekelni azt a dalt. Tehát nem lesz ilyen sok megszólalás. Az egyik zenei paródiáját, az énekóra, volt neki egy ilyen, szerintem a YouTube-on fönn van, ott meg lehet hallgatni, azt egy-egybe feldolgoztuk úgy, hogy ami ilyen fordított a dolog, ami a Gézánál bejátszóról ment, azt most mi énekeljük, mit csináljuk zenekarral élőben, és a Géza megy bejátszóról. És akkor ez ilyen nagyon, nagyon, nagyon élvezhető lett. Majdnem az egyik legnagyobb sikere lett. Én nem gondoltam, mert Szegeden csináltunk már egy előbemutatót, én nem gondoltam, hogy ez ennyire fog működni, de hál' Istennek ez valami elementálisat ütött, és akkor van még egy az Armstrong paródiája, ami szintén fönn van a hálón, és ott meg simán csak a zenészeim lekísérik a Géza hangját. Igen, ott meg van, hát ez az olyan bravúros az is, hogy csuda. És hát lesz egyéb technikával megoldottuk, hogy Hoffi Géza effektív hozzánk fog szólni.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban László Boldizsár, énekes, énekművész, a Cut & Club Singers alapítója, tagja. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár, énekes, énekművész, a Cotton Club Singers alapítója, tagja és egyéb sokkal komolyabb zenei műfajok méltán népszerű képviselője, mármint, hogy opera énekes ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Én is köszöntöm a hallgatókat is.
2: Hofi 90, nem sokára a színpadon, egészen pontosan 9-én, és Swing Up, ez neki a címe. Még mielőtt beszélünk erről a bizonyos Swing Up-ról kicsit bővebben, azelőtt ez nektek, az együttesnek nem az első találkozása egyébként Hofival. Volt már Hofival kapcsolatos művetek?
3: Igen, ezt 18 évvel ezelőtt is kimondani is borzasztó. Az utolsó generációs, így hívom azt a csapatot, ami már a Kozmorsi, Szűcs Gabi, sőt, hát Zsédeny Adriántől még távolabb került tehát színpadra, és aztán abból készült egy lemezváltozat, akkor az volt a cím, hogy Hofimánia. Na most azt erősen leporoltuk, mert egyrészt ami az akkori énekes gárdának talán jól állt, az a mostani, ahogy most válunk össze, hogy ez Szűcs Gabi, Kozmorsi, Zsédeny Adrián, Gábor és én, ehhez erősen ki kellett szelektálni azokat a dalokat, amik működnek erre az ötösre. És azon kívül figyelembe kellett venni, hogy közel 20 év telt el. Tehát, hogy és egyéb zenei ízléseket hoztak be a Gabiék. Tehát, hogy itt gyakorlatilag én azt gondoltam, amikor nekifutottunk, hogy hát azt a lemezt így, ahogy van, ki lehet osztani, kották megvannak. Így indultunk neki. Én nem gondoltam, hogy ekkora melót vállunk a nyakunkba, és aztán még ezt a dramaturgiai szállat is belevettük, hogy a Géza beszól a műsorba. Szóval ennek egy nagyon-nagyon nagyon-nagyon kemény végeredmény, de nem bánom, mert ez élteti a csapatunkat. Tehát, hogy tényleg nem adjuk alá ennél a szintnél, és mindig rakunk bele, mindig feszegetjük oda, hogy a végén valami olyan születik, ami tényleg egyszer is megismételhet. Nem volt hasonló korábban. Hiába kiadtuk lemezen, teljesen más lesz.
2: Említetted, hogy kik lesznek ott a Cotton Club Singersből, mint énekesek, lesz mögöttetek zenekar. Megjelenik majd Hofi Gézának a hangja is, meg hozzátok is fog szólni. Viszont van még egy ember, akit meg kell említenünk, aki egyébként együtt is dolgozott Hofi Gézával, és most ebben a produkcióban is részt vesz.
3: Elképesztő volt a szegedi előbemutatón, hát Malek Miklósról beszélünk, aki szerzőtársa volt, 40 évet éltek együtt színpadon kívül, hát hihetetlen, ami minden, amit látunk, a Hofi, ha zenéről van szó, abban Maleknak vagy szerzőként, vagy közreműködőként benne volt a keze. Tehát ezt nem lehet, tehát ezt a sztorit nem lehet nélküle, pláne úgy, hogy ő egy aktív dacár annak, hogy 80 fölötti emberről beszélünk, most 80 éves, tehát hogy ezt nem lehet, tehát én nélkül neki sem mentem volna ennek. Tehát az első ember volt, akit felhívtam, az ő volt, nyilván a csapaton kívül, de ez szerencsére igent mondott, hát nyilván majd azt, hogy hogyan vesz részt. Először azt gondoltam, hogy karmesterként, mondta, hogy ezt nem kell vezényelni, mert tehát itt nincsenek monósok, ez teljesen jó, a dobos után megy az egész csapat, és majd kitaláljuk a szerepemet, és ki is találtuk, és tényleg hozott pár nótát, és ő közreműködik benne. Tehát, hogy zongoristaként jön be is, és mikrofonhoz lép, beszél Gézáról, legalábbis Szegeden megtette, szerintem a kongresszusiban is meg fogja tenni. Hát ott nem tudom, én néztem a nézőket, és ott mindenki nyúlt a zsebkendőjéhez. Szóval ez egy nagyon-nagyon-nagyon erős vonulat.

0: a Szabhatjuk című dal, az annak idén kikerült. Sőt, most így eszembe jut, van egy olyan, hogy engem egy fél deci rum úgy fejbe vág, az se volt benne. Szóval így ezen a mesdjén, meg hát ott van a három csaj, uh-huh. Így hívom őket csajok, őnekik lett egy Andrew Sisters világba átültetett Hofi és Kovács Kati, volt egy ilyen közös lemezük, a Hofi Kós Kovács volt egy ilyen lemez, és azon volt a Fox Charleston-t járni című dal, és annak lett egy valami egészen elementáris ilyen Andrew Sisters-es változata, meg ugye a lányoknak a szólója, tehát hogy ott a korszakból vált, tehát lesz egy-kettő dal, amit nem énekelt Hofi, de a korszakra nagyon jellemző volt. Ezt meg csak azért mertük belerakni, mert kvázi ez egy szilveszteri tévéműsor felvételeként visszük színpadra ezt a műsort.
1: Te voltál mindennek az értelmi szerzője? Te voltál az, aki átbogarázta a Hofi életművet, vagy a zenekar többi tagja? És beleszólhatott esetleg, a Malek Miklós mondta, hogy akkor szerintem ezt még bele kellene tenni, mert dramaturgiában pont jó.
0: Minden így volt, hogy mondod. Tehát úgy volt, hogy én sugaltam, én elindítottam, én mondjuk azt mondom, hogy ennek a producere vagyok, de például nekem így, ha azt veszem, hogy kitalációban a társproducerem a Szűcs Gabi, rengeteget hozzátett know-howból, például ő hozott be dalokat is, amiket ő szeretett Gézától, de nem volt benne a műsorban, és hát meg kell említeni egy Solt Róbert nevű dramaturgot, aki nagyon nagyon ízlésesen nyúlt Gézához, a szövegeihez, és nagyon, nagyon szépen emelte bele azt, hogy hogyan, mit adjunk a szájában neki, és hogy hogyan, mit válaszolunk neki, tehát ez egy ilyen adok-kapok lesz, nem lesz belőle túl sok, tehát hogy ezt egy nagyon, nagyon ízléses meccsén tartottuk. Először nagyon, nagyon sokat írt bele a Robi, jó szándékkal, de hát azért is mondta is, hogy ezt azért, hogy nyugodtan, ami nem kell, az húzzuk ki. És akkor így lett meghúzva közösen egy olyan dramaturgia szál, amitől ez nagyon fog működni.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban még mindig László Boldizsár, énekes, előadó művész, énekművész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig László Boldizsár énekes, énekművész, előadó művész ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél.
2: Hello, én is köszönöm.
1: Hofi 90 Swing Up, ez a címe a soron következő előadásotoknak. 9-én egészen pontosan 2 előadás lesz belőle, és ez a 2, és aztán utána kész produceri munkád, ezzel ki is fújt.
2: Kézproducer lemegy Szegedre, és szétevezi magát, mert itt például nézem most a Dunát, és már mennék evezni, de nem tudtam, mert ezt nagyon kellett. Nagyon megfoghatatlan volt eleinte az anyag, és ezt a dramaturgiai szállat, ezt nagyon kellett csiszolni ahhoz, hogy fogyasztható legyen, és az is lett, hál' Istennek. Jó érzékkel 2 héttel a pesti bemutató előtt tartottunk Szegeden egyet, és szegedi közönség magához ölelt minket, olyan volt ez az egész. Szóval, hogy igen, hát ezt így tervezem, hogy egy kicsit nekem is muszáj lesz pihennem ebből, mert ez kemény volt.
1: Nézzünk előre. 2-ször megcsináljátok 9-én, és akkor igen, utána ezt el is teszitek valamelyik polcra, vagy esetleg itt ott még megjelenik majd a Swing Up.
2: Van 2 fix dátum még, ez május 27-én Győrben a Nemzeti Színházban lesz, ahol közel ezt a setupot látják majd a nézők. Én nem beszéltem a táncosokra, hát lesz a Bóbis László, step tánc világbajnok, ő fogja mögénk tenni azt a hangulatot, amitől a Gézának ez a swinges, amerikai swinges dolog, ez igazán látványban is elemelkedik. Tehát Győrben lesz egy utóbemutató, így lehet mondani, vagy egy győri bemutató, és ez a kis sorozatnak a vége, ez Pécsen lesz június 17-én a Kodály Központban, ami megint egy nagyon patinás helyszín. Aztán, hogy utána, nyár után még a Hofi évben, én így hívom, ezt mégiscsak ugye most szám, ha 36-ban született, igen, tehát hogy a Hofi évben ezt szeretnénk még azért elvinni, most ezen mennek a tárgyalások, hogy még hány egyéb olyan helyszínre helyszínen tudjuk bemutatni, ahol még nem voltunk mostanában. De hát mondom, a Singers azért kezeljük továbbra is úgy, hogy nem egy folyamatosan működő csapat.
1: Igen, ez egy topik lett volna a későbbiekben, és akkor, ha már említed, akkor foglalkozzunk vele most pár mondat erejéig, ugye? Egy nagyon régen alakult csapatról van szó, amit létrehoztatok, vezetője voltál, aztán megszűnt, aztán újra működik, tagcserék voltak. Itt-ott felbukkantok, és olyan, mintha egy ilyen folyamatos működésről tanúbizonyságot tevő csapat lenne, de hogy azért ez nem vagytok együtt a 7-5 napján, vagy 7 napján, és nem működik ez folyamatosan.
2: Nem. Sőt, hát figyelünk nagyon arra, vagy próbálunk figyelni arra, hogy az egyénnek a saját dolgai fölé nehogy nőjön ez az, hogy mi most újra szállunk és csinálunk koncerteket. Még szerintem ezt tudjuk tartani. Tehát tavaly kicsit elszaladt a gyeplő, mert 30 évesek lettünk hirtelen, és akkor ott tényleg több koncert volt, mint amit terveztünk, de hát kívánta a közönség, hát elmentünk például Sopronba is. Tehát, hogy így ezeket nem tervezi úgy előre az ember, és hogyha olyan időszakban tudunk vállalni ilyen típusú koncerteket, akkor nem fogjuk azt mondani, hogy de hát megállapodtunk, gyerekek, hogy 7-nél nem csinálunk többet egy évben, és akkor ez már 8. lenne, hát most akkor megcsináljuk. Tehát ez nem... Annyira szeretünk együtt lenni, és annyira át tud siklani bárkinek is problémája a másikkal. Olyan pillanatokat tudunk újra összeölelkezni, és azt mondani, hogy bocs, hülye voltam. Tehát, hogy ezt amíg így tudjuk tartani, addig ez őszintén tud működni.
1: Jó, hát ez most működik, így nyilván 30 évvel ezelőtt azért nem így váltatok egymáshoz, hogy akkor bocs, hülye voltam.
2: Nem, ott véremenő viták voltak. Most már úgy azért mindenki megőrzi a maga méltóságát, és abból szól át a másiknak.
1: Hát bölcsebbek lettetek az idő múlásával. Igen. Átéltetek pár dolgot.
2: Nekünk ez akkor is megmaradt, a fiatalságunkat jelenti, úgy ülünk össze, például most a Hofi 90 koncert kapcsán, hogy, hogy mintha jó barátok ülnének a Central Perkbe. Tehát minden próba úgy kezdődik, hogy ott ülünk. A Gábornak van egy próbaterme, egy kis előtéri, ilyen kávéházi jellegű asztalokkal, és ott fél órát mindig beszélgetünk.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Boldi, mert hogy közeledünk a beszélgetés végéhez. Egy állami operaházas pulcsi van rajta, úgyhogy gyorsan az utolsó topikuk egyikével a életed másik területére is evezünk. Hát elég régóta ismerjük egymást, beszélgettünk már itt, ott, de szerintem én ezt még nem kérdeztem meg tőled sosem, hogy az hogy történik? Egyszer csak csörög az ember telefonja, hogy akkor itt Stockholmban holnap után be kellene ugrani valamibe, és akkor persze jövök rá, érek?
2: Hát ez volt, ez eddig volt az életemben azért jelen, de most már én úgy érzem, hogy egyrészt bizonyos szerepekhez hiába mondanák, közbevágnak, hogy de ez még jól áll neked, de azért 57 éves vagyok. Tehát itt azért a tenor szerepek meg általában 20 éveseket kell színpadra vinni, és fölnőtt egy generáció, és ez teljesen jó, hogyha én nekem nem kell már rohangálni külföldre. Azon kívül itt van a gyerekem, van még unokám is, azt hihetetlen. Persze. Hát az első házasságból a lányom, a Dorina, ő neki most már 30 fölött van, és akkor neki van egy 7 éves gyereke. Most lesz 8 éve, hogy én már nagypapa vagyok.
1: Az igen.
2: És a második gyermekem, ő meg 2 évvel idősebb, csak hogy mondják, unokahúg? Vagy mi a neki? Nagynéni. Tehát a nagynéni 2 évvel idősebb ahhoz unokahúgnál. Szóval, igen. Tehát én nekem ezért sem, viszont az operaház az még elég markánsan jelzi felém, hogy számít rám. A jövő évadom is tele van gyönyörű, tehát legalább 5 vagy 6 főszereppel, ilyen keleti, most nem tudom pontosan minden, viszont keleti éjszakák, azt hiszem ez a neve, tehát olyan minden olyan, tehát ilyen az a tematikája, hogy ami keleti típusú.
1: De nem fogsz csocsoszánt énekelni.
2: Azt nem, de mondjuk Pinkerton most fogok nyáron még júliusban. Ja, illetve van még egy, azért ezt hadd mondjam el, mert ez nekem egy nagy öröm. A Budai Park színpadon lesz a Paraszbecsület bajadzókból egy teljes opera előadás, és ott mind a két, a Turidút is és a Kániót is énekelem. Ez lesz június 25-6-ot azon a hétvégén. 2 előadás, úgyhogy Bán Teodóra rendezi, és ez egy teljesen új produkció lesz, és azt nagyon várom, mert az nekem mindig egy öröm. Tehát az egy olyan, tehát 2 szerepet végig tolni, 2,5 órán keresztül énekelsz, az egy igazi állóképesség próba, de hát ugyanez a Hofi 90 és 9-én a kongresszusiban végig kell állnunk azt a 2x2 órát.
1: Utolsó kérdés a végére, ez pedig az, hogy most említetted, hogy mindenfelé lesznek majd előadásaid operával kapcsolatban.
2: Igen.
1: Szegedi szabadtér, hogyha már említetted, hogy evezni mész, énekelni nem mész?
2: Hát ez most én most jó pár évvel ezelőtt voltam, a Traviátán, az teljesen élveztem, de most készprodukciót vettek meg, ha jól tudom, a Kárment viszik debreceni produkcióból, az meg egy készkaszt, tehát itt abba nem kellek én abba bele, teljesen jó, nem kell, tehát pont az a jó, a Hofi mindig eszembe jut, hogy nem kell mindig mindenütt ott lenni, szóval a gyerekek sűríteni kell, tehát ez volt felénk mind a kétszer az intelme, hogy és ő tudott, tehát ő tudott sűríteni. Tudott lazítani is, de tudott sűríteni is.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szépen.
2: Köszönöm szépen, további jó rádiózást.

0: De magyar ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness. A vasárnapi programajánló pillanatai előtt vagyunk. Fekete Laci már itt van a stúdióban, hogy mi a mai menü, ez rögvest kiderül. Szia Laci már, amit hoztál.
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Hétvégére egy remek krimit hoztam el, méghozzá Agatha Christie-től. Hát szerintem ismerős a neve sokaknak, és ez éppen a Halál a Níluson című könyv, amiből nem is olyan régen, ha jól tudom, pár évvel ezelőtt egy remek film is készült, úgyhogy ugye a luxushajón van a cselekmény nagy része, ott történnek meg a bizonyos gyilkosságok, incidensek, felelősségre vonások, intrikák, stb. És egy nagyon-nagyon mozgalmas és izgalmas már a film is, én még a könyvet nem olvastam, de szerintem ez tipikus esete annak, hogy a könyv talán jobb is, mint a film. Úgyhogy én ajánlanám mindenkinek tehát az igazi klasszikust Agatha Christie-től, Halál a Níluson.
0: Köszönjük!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
2: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz Óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startul a tüzesen süt le a Petőfi Rádió beszélgetős 60 perce. Ebben az órában fókuszban Szevényi Dániel két felvonásos, különleges A38-as koncertje. A rendhagyó alkalomról kérdezem őt, tarts velünk!

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában fókuszban az Artisius és Fonogram díjas énekes, producer és zeneszerző Szebényi Dániel, az énekessel két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről beszélgetek. Köszöntelek a stúdióban.
1: Szia, köszönöm szépen, hogy itt lehetek.
0: Na még mielőtt belecsapunk itt az aktualitásokba, most van idő egy kicsit bolyongani a te életedben. Hogyan indultál el a zenei pályán?
1: A hangok azok mindig érdekeltek. Talán így lehet ezt a legjobban összefoglalni, hogy egészen kicsi korom óta olyan érdekesnek találtam azt, hogyha valami megszólal, vagy zajok. Hát az ember, amikor pici, nyilván úgy, ahogy fejlődik, meg ahogy így elkezd körbenézni, a hangok is egy olyan hatás, ami és valahogy így közel kerültem a zenéhez, és hát a szokásos rajzfilmeket nézegettünk gyerekkoromban szüleimmel, és volt a Kacsamesék, a DuckTales. És annak van egy eléggé ikonikus intrója, amit egyébként a Varga Miki énekel, ha jól emlékszem, igen, és annak van egy témája, hogy így elindul, hogy van egy basszusgitár, ami így egy oktávot így játszik, aztán elindul az énekdala. És hogy ezt egyszer csak én az óvodában, vagy a bölcsödében találtam egy ilyen zongora, digitális zongorát benne, és mert jött be egy énektanárnéni, vagy egy zongoratanárnéni, aki foglalkozott velünk, és ugye emiatt volt ott a helyszínen egy zongora. És így rájöttem, hogy azt úgy meg lehet szólaltatni, és arra is rájöttem kb. Magamtól, hogy a hangok ezek így gombok alapján így előhozhatók, és hogy hú, hát ez milyen csodálatos dolog, és egyébként tényleg egy csodálatos dolog, hogy abba belegondolsz, hogy néhány billentyűvel így hangokat csinálsz, azt szerintem zseniális a mai napig. Nyilván ezért is használom egyébként. Jó, és elkezdtem ott pötyögni ezt a dallamot, és
0: a Kacsamesék.
1: Igen, úgy valahogy kikövetkeztettem hosszas munka után, és azt mondta ez a tanárnő, hogy hát akkor lehet, hogy ezzel érdemes lenne foglalkozni. Utána nyilván elmentem zeneiskolába, ahol volt egy csodálatos zongoratanárnénim, aki nagyon sok mindent megtanított nekem, és egyébként azért is hálás vagyok neki, mert soha nem szeretett volna teljesen keretek közé rakni, akkoriban azért nem is tudom, hogy a mai napig, meg nekem egyébként sincs általános ismeretem egy klasszikus zeneoktatásról, de sokan mondták azt nekem, hogy az mindig egy nehézség volt, hogy nagyon-nagyon szigorúan bizonyos keretek között kell maradni, ami egyébként nyilván, aki klasszikus zenét szeretne játszani, az szükségeltetik, vagy hogy ottan vannak iskolák, vannak különböző irányzatok, tehát az egy ilyen intézmény. De jó magam, aki mindig is, nem tudom, Emerson Lake & Palmert, meg Pink Floydot, meg Deep Purple-t, meg Genesis-t, meg LGT-t hallgatott, tehát én nem biztos, hogy egyébként alapvetően klasszikus zongorista szerettem volna lenni, de ez a csodálatos zongoratanárnő, akit Börzsely Andrának hívtak egyébként, és hívnak, legyen itt a neve, ő engedte, hogy improvizáljak, ő mindig mondta, hogy hogyha írok valami dalt, akkor azt hozzam be, viszonylag korán elkezdtem így pötyögni mindenféle ötleteket, és akkor azt papírra még leírtam szépen, mert hát akkor számítógép, meg mindenféle dal, az elképzelhetetlen volt, hát ez 96. És innen indult el az egész, aztán ahogy telt az idő, nem tudom, szélesebb érdeklődés eredményezett, és orgonáltam én, volt mindenféle metalzenekar, rockzenekar, aztán elkezdődött ez az érdeklődés a jazz iránt, és ott a jazz az meg nagyon kinyitott mindent, mert hát végül is a jazzen keresztül ha a blues határozta meg mondjuk a 60-as évek, 70-es éveket, vagy hát nem is tudom, hogy a beat, ugye azért a bluesból is egy csomó mindent átvett, akkor azért a jazz a 80-as években, vagy a 70-es évek végén már, sőt igazából az elején már nagyon megérkezett az ilyen populáris zenébe, szóval a különböző fúziózenekarok, a jazz rock zenekarok, a progresszív rock zenekarok, én eleve az Emerson Lake & Palmer felől közelítettem meg ezt az egészet, ami érdekes belépő pont, mert én a végétől jöttem vissza az elejére, azt hiszem, vagy nem is tudom, nekem a apukám óriási Emerson Lake & Palmer, meg progresszív rock rajongó volt, meg hát nyilván a Beatles-t is szerette, csak én valamiért először a kiállítás képeit hallgattam meg, ahogy játsszák, valószínűleg azért, mert hogy klasszikus zongorát tanultam, és hogy akkor nézd, akkor ez klasszikus zongora, és átdolgozás, és könnyű lenne, és akkor az volt a belépő pont, és utána jutott jutottam el azokhoz a csodálatos dologhoz, amit írt a Lennon, a McCartney, a Harrison vagy épp a Ringo. Csodálatos kis utazás ez a zene dolog. Engem gyakorlatilag onnantól kezdve elindult ez, amióta egyáltalán beszélek, vagy így kommunikálok, és így egyé forrt a nyelvvel, meg a nyelvrendszerrel. És utána jöttek zenekarok, szóval hogy abban a szerencsés helyzetben vagyok, ami egy áldás egyébként, hogy bármilyen fázisában, amikor emberekkel kellett közös munkát csinálni, akkor előbb-utóbb megtaláltak azok a helyek, vagy én találtam meg azokat az embereket, akikkel együtt lehet közösen gondolkodni. Én nagyon-nagyon csapatmunkába hiszek, és legyen az a Kowalski meg a Vega, vagy legyen az a Godfather, legyen az a, nem is tudom, a akár még a korábbi években a Freddyvel, a Fejvári Gábor Alfreddel, amit csináltunk, vagy az Ocsó Macsó, és még sorolhatnám itt a neveket, ugye ez mind-mind olyan dolog, ami egy ilyen óriási, csodálatos közös munka, és én azért szeretek leginkább zenélni, meg azért szeretem ezt az egészet, mert ezzel közösséget lehet teremteni, és ezzel közösségekben lehet élni. Azt hiszem, hogy a mostani világ nekem az erről szól. Uh-huh. Hogy saját magam körül legyenek közösségek. Annyira indulunk el az elmagányosodás és az idézőjelbe tett digitalizáció felé, hogy az én küldetésem, vagy a saját küldetésem az, hogy a saját életemben meg legyenek ezek az alkotó közösségek, meg legyenek ezek a baráti közösségek, mert nekem még erről szól az élet. És tulajdonképpen itt nekem a zene egy, nem azt mondom, hogy eszközé válik ezen az úton, de
0: ez
1: de
0: az megteremti.
1: De ez az alapja, igen. Értem. Szóval igazából az én életemnek alapvetően a zene az alapja, és így jutok el az ilyen közösségekhez.
0: Már is innen folytatom a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában fókuszban az Artisius és Fonogram díjas énekes, producer és zeneszerző Szebényi Dániel. Az énekessel két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről beszélgetek többek között. Nagyon-nagyon jól lefestetted, hogy milyen alapokból kezdett el nőni ez a növény, ami te vagy, a zene táptalajából. Viszont hatalmas idézőjelet teszek, te nem csak zenész lettél, hanem zeneszerző és producer is. A zeneszerzést értem, mert hogyha van elég affinitásod hozzá, és például billentyűn tök jó vagy, akkor csak elkezdesz saját dallamokat is, harmóniákat játszani, viszont a producerség honnan jött, hogy téged ez a háttérmunka is érdekel?
1: Az egy féle hatás érvényesülhetett ebben. Ugye mindig egész képben próbáltam gondolkozni, szóval nem csak abban, hogy én mindig zenekarokba gondolkoztam, meg mindig abban, hogy sok emberrel csinálok valamit, és az ilyen helyzetekhez próbáltam egész képben dolgozni, és víziókat alkotni, meg koncepciókat alkotni, és én azt nem tudtam, de egyébként valahol a producerek egyébként amellett, hogy talán rosszul értelmezzük ezt a szót, mert a producer nem biztos, hogy azt jelenti, amire mi mondjuk, de a producerek ezt csinálják részben. De én nem tartom magam egyébként producernek, szóval hogy az érdekes dolog ebbe. A másik meg egy nagyon fontos hatás, hogy volt a Koszi Jankának egy zenekara, meg már előtte is pár emberen keresztül dolgoztunk együtt a Szabó Zével, és ez nekem egy nagyon inspiráló hatás volt, hogy azt láttam, hogy Zé összerakja, egyedül érted, följátsza, fölbasszus gitározza, fölgitározza, fölbillentyűzze, megcsinálja a dobokat, felénekli, és így írja meg a dalait. Én is csináltam valami hasonlót, de az megmutatta, hogy ezt milyen szintig lehet elvinni. Számomra a producerségben igazából nem az volt a vonzó, hogy feltétlenül abban az időszakban, hogy így lehet, nem tudom, érvényesülni, vagy ez egy fajta munka, hanem az, hogy egy emberként lehetett one man bandet csinálni, és egyedül elrugdosni ötleteket valameddig, amit aztán utána persze, hogyha olyan volt az adott előadó, akkor annak a zenekara meg tudta valósítani, de az számomra volt nagyon érdekes, és itt most egyébként valamennyire ellentmondok magamnak a közösségteremtésre, hogy otthon egyedül a saját kis szobámban mit tudtam létrehozni, az egy kihívás volt, ez egy érdekesség volt, és ebből a szempontból ez is egy nagyon érdekes része a zenének, hogy mit tud csinálni egy zeneszerző a saját ötletéből. Én egyébként nem mondom azt, hogy producer vagyok, mert azt szerintem egy sokkal szélesebb feladatkör, és ott sokkal többet kell foglalkozni azzal, hogy mennyi pénzből mit valósítasz, meg hogyan költségvetsz, kivel tárgyalsz, kit vonz be ebbe a munkába, mert nyilván az embernek van ötlete, hogy amit megálmod, abba ki tudna a legjobban gitározni. Aha. Vagy ki tudna a legjobban dobolni. De én inkább azt tudom megálmodni, hogy mi hogyan szóljon, és nem biztos, hogy mindig én vagyok az az ember, aki ezt tudja. Szóval, hogy én nekem ebben nagyon sok segítségre van szükségem sokszor, hogy hogyan szólaljon meg. Én az élő zenekaros dolgokban jónak nem tartom magam, de tapasztaltabbnak már egy fokkal igen. Abban úgy eligazodom abban a világban, és persze valamennyire az általános ilyen popzenei dolgokban is eligazodom, és követem, vagy követni próbálom hivatás szinten is, tehát hogy végighallgatom mindig az aktuális toplistákat, az aktuális dalokat, mi legyen az USA, legyen az belföldi, legyen az akár európai, vagy nem tudom, franciáknál, elég érdekes dolgok tudnak lenni, vagy akár az északiaknál, de távol álljon tőlem az, hogy egyébként a producer szót magamra használjam, mert végül is nem ez a megélhetésem, és nem ez a munkám, hanem ez az én szórakozásom.
0: Világos. Már is innen folytatom a következő körre, viszont ezek előtt még zenélünk itt a Petőfi.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában fókuszban az Artisius és Fonogram díjas énekes, producer és zeneszerző Szebényi Dániel, az énekessel két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről beszélgetek többek között. Itt az illedomos, hogy rátérjünk a dupla A38 koncertedre. Egy kicsit mesélj először is a koncepcióról. Miért érezted, hogy ehhez egy dupla A38 koncert kell?
1: Hát ugye az úgy dupla, hogy egymás után két felvonás, és azt hiszem, hogy ugye csináltunk tavaly egy nagy lemezt, ez a Nap és a Hold.
0: Így van.
1: Annak volt egy lemezbemutató, ez nagyon jól sikerült, és ilyenkor egyrészt illik egy kicsit kijátszani ezt a lemezanyagot a zenekarral. Ha már ennyit dolgoztunk rajta, most én nem nagyon koncertezem sokat végül is mostanában, de ettől függetlenül azt hiszem, vagy azt merem feltételezni, hogy azért ezt egynél többször illik eljátszani így a világban.
0: Azt mondják.
1: És ott jött az ötlet, hogy van egy zenekar, illetve több zenekar is csinálta ezt, én először a Dream Theater, vagy ahogy ezt mondani kell,
0: tőlem, aztán
1: mondja ezt bárki, bárhogy én ugyanúgy nézek rá. Szóval az a zenekar csinált egy olyan, mindig csinált olyan sorozatokat, hogy an Evening With, és akkor egy egész estés szórakozás is, és valahogyan szerettem volna kifejezni azt, hogy ez a koncert, nem tudom, 2,5-3 órás lehet. Ugye saját magunk előzenekarai vagyunk kb. Ezzel az egésszel, és adta magát az ötlet, hogy az a koncepció, hogy Place the Music Off, az már egy viszonylag régi koncepció, csak sose tudtam megvalósítani. Ezt valamikor először 5-6 évvel ezelőtt kezdtem el ezen gondolkodni, így a Covid közepén, amikor ugye egyáltalán nem lehetett koncerteket. Koncerteket csinálni. Egyébként majd, amikor már egyszer lehet, és akkor csak a bizalom volt meg a remény, hogy lehet majd, akkor majd mit szeretnék csinálni. És akkor, de ezt valahogy szerettem volna úgy keretbe rakni, hogy egyébként előtte legyen valami. És ez lett a végső megfejtés, hogy megcsináljuk a saját bulinkat. Ugye lesznek egyébként új dalok is, szóval még azt se tudom 100%-ig kijelenteni, hogy ugyanazt játsszuk el, mint eddig, de hát ez ilyen. És utána meg belefogunk a Lokomotív GT dalainak az eljátszásába, ugye az meg azért nagyon áll testhez, mert én azt gondolom, hogy

0: zeneiség, meg az a fajta improvizáció és az a fajta kötöttség együtt, ahogy jelen van abban a zenében. Én azt is szívtam magamba, hogy nőttem föl. Valószínűleg egyébként ezért is része, szerves része ez a saját zenekaromnak, meg a saját útjának, a zenejátszásnak. Szóval, és így nagyon-nagyon szerettem volna azt, hogy nem is feltétlenül a legnagyobb slágerekkel, de nyilván egy ő még csak 14-et azért mindenképpen el kell játszani, hiszen az egy óriási blues, mi meg egy blues zenekar vagyunk, szóval, hogy vannak egyértelmű választások, vagy egy sziszi-fuszi blues, vagy egy ülök a járdán, azok mind-mind olyanok, hogy bementünk a bandával a terembe, mindenki otthon megtanulta, eljátszottuk, és megszólalt. És nincs ellenállás azon az úton, amikor ezeket a dalokat játsszuk el, nincs magunkban se ellenállás. Ezért vagyok ennyire nyugodt most ezen a koncerttel kapcsolatban, mert egyébként én általában nagyon-nagyon stresszelni szoktam ezeken a dolgokon, mert sokszor ki tudok találni olyat, ami kicsit sok, meg lehet, hogy nem is kéne ennyit foglalkozni vele, de hát ilyen vagyok, ezzel nem nagyon tudok már mit csinálni, így ilyen lettem. És szóval szó mint száz az a lényeg ennek az egésznek, elindul egy ilyen bemelegítés. Nekünk is fontos egyébként az, hogy bemelegedjünk. Azért egy ilyen koncerten az már tapasztalat, hogy az első 20 perc az azzal telik el, hogy megszokjuk azt, hogy bejött a publikum, átalakult a terem akusztika, máshogy szól a színpad. Nekünk ezek a dolgok létfontosságúak. Tehát, hogy az, hogy egy picit változik a kis túlzással, most nyilván ez egy kicsi túlzás, de változik a páratartalom a szobában, az már a gitároknak már a tud húria, változás igen, lenni. Igen. És ezek mind-mind ezek az apró részletek összeadódnak, és nagyon sokat számítanak. És az, hogy megcsinálunk egy beállást, az csak kb. Tudja azt, ami majd a bulin lesz, igen. És utána fölmegyünk, és ahhoz, hogy érezzük azt, amit éreztünk a beálláson, ahhoz nekünk el kell tennie egy kicsi időnek. Ez egy élő zenekar, nincsenek backing track-ek, HD, nincsen, mindenki ott csinálja, amit csinál, nincsenek úgy, tehát hogy a dalok szerkezetek, tehát a dalszerkezetek megvannak, a riffek megvannak, de az összes egyéb rész az improvizáció, hogy minden azon múlik, hogy érezzük-e a termet, hogy tudunk-e játszani, minden azon múlik, hogy a közönséggel együtt tudunk-e működni, és ehhez szükség van arra, hogy egy picit bemelegedjünk. Ezért akkor mi lenne, hogyha csinálnánk egy ilyen warm-up részt, ahol tényleg a saját dalainkat, amiket egyébként meg már évek óta játszunk, amivel könnyebb bemelegedni, azokkal elkezdjük, és akkor utána húzunk egy vonalat, és akkor átvedlik az egész a magába a Place the Music of LGT koncertbe. Tulajdonképpen összefoglalva ezt az egészet, ez erről szól, hogy játszunk néhány saját dalt, húzunk egy vonalat, és akkor onnantól kezdve áldozunk az élőzene oltárán, és egy kicsit egy klubzenekarrá avanzsálódunk, és megpróbáljuk eljátszani a Loksinak a dalait úgy, ahogy azt ők felfoghatták mondjuk, nem tudom, 73-ban egy művelődési házban.
1: Már is innen folytatom a beszélgetést még egy utolsó körre, ezek előtt azonban még zenélünk itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában még pár percre fókuszban az Artisius és Fonogram díjas énekes, producer és zeneszerző Szebényi Dániel. Az énekessel két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről beszélgetek. Még csak pár mondatban mesélj nekem arról, hogy mit tartogat még az év számodra, a csapat számára.
1: Az az igazság, hogy én nem számítottam erre, de rengeteg nemzetközi érdeklődés van. Szóval no. Ez a műfaj, amit játszunk, limitált, és országról országra változik, hogy hol mekkora érdeklődés van, de az az igazság, hogy meghívtak minket Németország legnagyobb blues fesztiváljára, wow. Ami, és én nem is akarom kihangsúlyozni azt, hogy blues zenét játszunk, nem játszunk blues zenét. Tehát, hogy mi valahogyan a bluesosoknak szerintem túl rockosok vagyunk, a rockosoknak túl jazzesek, a jazzeseknek túl blues rockosak, a poposoknak túl rock jazzesek, nem tudom, szóval a jazzeseknek meg túl poposok, tehát hogy valahol ez az egész mindenség, ez próbál, én amúgy is egy centrista ember vagyok, ott középen elhelyezkedni így a műfajok között, és nem elköteleződve bármilyen műfaj iránt, mert mindent szeretünk, és mindenben van érték.
0: Úgy érzem, hogy te vagy a fakanál, a rotyogó gulyásban, ez a bogrács közepén.
1: Ez az.
0: Valahogy így ez érzem.
1: Az. Na, és akkor az a lényeg, hogy de ennek ellenére főleg blues fesztiválokon tudunk játszani, mert oda tudják legjobban berakni ezt a zenét, és Németország legnagyobb blues fesztiváljára meghívtak minket főműsoridőbe, ez a Blues Baltica, ott van 5-10 ezer ember, és van az a Deutschlandfunk nevezetű rádió, ami a legnagyobb országos rádió, meg van még a WDR, tehát a WDR, mind a kettő leadja a koncertet, elég izgalmas, mert úgy néz ki, hogy Németországban valami alakul, valami rezgés van, persze ebből nem biztos, hogy egyébként hosszú távon olyan dolog lesz, ami nagyon jól látható és jól mutatható, hogy ezt csináljuk és azt csináljuk, de valami van, szóval, hogy lejátsza a dalt, akkor Angliában van érdeklődés, megyünk elvileg Lengyelországba, megyünk Romániába a román részre, szóval, hogy az is érdekes, hogy onnan kaptunk egy nagy 3000-es blues fesztiválra meghívást, Horvátországba, tehát hogy én egyébként a régióba próbálnék jelenlétet erősíteni. Szeretném kitolni ennek a zenekarnak a határait mondjuk az északi tengerig, meg a földközi tengerig.
0: Wow.
1: És hogyha ez megvan, ez a szelet, akkor lehet, hogy még Németországgal megpróbálkozni, de nagyon, nagyon nehéz, mert annyira megdrágult az utazás, és annyira megdrágult szóval, hogy azért ezzel a német fesztivállal is mire megegyeztünk abban, hogy hogyan tudunk kijutni, addigra a repülőjegyek egyébként, nem tudom, 20%-kal
0: drágábbak lettek.
1: Szóval, hogy van ennek az egésznek egy óriási küldetés jellege is. Mert ez erről szól, hogy visszük azt az ászlót, amit az élőzene adott nekünk, amit képviselni szeretnénk. Ez egy ilyen modern analóg forradalom, vagy ezt nem tudom, hogy kell szépen mondani. Egy való húsvér zenei összeállás, és ezt tudjuk.
0: Dani, örömbe lett beszélgetni. Sajnos most pontot teszünk ennek a végére, de nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és hát további sok sikert.
1: Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Sziasztok!
0: Az elmúlt egy órában az Artisius és Fonogram díjas énekessel, producerrel és zeneszerzővel Szebényi Dániellel beszélgettem két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről, és persze a zenei tervekről. Ez még mindig a Petőfi Rádió, és benne a Tüzesen süt le, amiben most már is zenével folytatom.

0: de megtudom mászni a képzeletet.
1: A magyar zene elkötelezett támogatóját hallgatod. Ez a Petőfi Rádió.
2: Minden magyar.
3: Rólunk az egyik pillanatból, jön a másik nyomban. Képet készítek a jelenre, hogy felidézzem, ahogy van. A múltat nézni fog.

0: FM-en leszek.
1: Petőfi Rádió minden magyar az elmúlt egy órában az Artisius és Fonogram díjas énekessel, producerrel és zeneszerzővel Szebényi Dániellel beszélgettem két felvonásos, különleges A38-as koncertjéről és természetesen a zenei tervekről. A jövő héten ismét lesz majd tüzesen sütle itt a Petőfin, megéri majd akkor is minket hallgatni, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető Fekete Laci.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készített az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
4: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szakcsi Jazz.
1: Magyar jazz válogatás megszakítás nélkül minden nap.

0: volt a Szakcsi Jazzóra a Petőfi Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Ezt a műsort nem most hallod először. Meg

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a gasztronómia világában fogunk kalandozni, kicsit körbejárjuk a világ ízeit, és meg is fogjuk kóstolni. Persze csak virtuálisan itt az A38-on a Petőfi Rádió stúdiójában, és már itt ül velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, Michelin csillagos séf, gasztroszakértő. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Szép jó napot, köszönöm szépen a meghívást.
1: Szerintem tök helytálló ez a mondat, és persze javíts ki, ha tévedek, hogyha valaki, akkor te oda-vissza ismered a világ ízeit, mert az, hogy mi elutazunk, nem tudom, Aténbe, és akkor ott teszünk egy giroszt, vagy egy nem tudom, szuflakit, vagy akármit, az egy dolog, vagy hogy nem tudom, Olaszországban eszünk egy pasztát, de hogyha valaki ilyen sok helyen dolgozott meg, ismeri az összes ottani konyha technológiát, ami kb. Ugyanaz mindenhol, de használja a fűszereket, benne él az ott élők életében, akkor nyugodtan mondhatjuk, hogy hát kicsivel jobban ismered.
2: Igen, mondhatjuk, szerintem nagyon sok helyen jártam, nagyon sok országban éltem, nagyon sok országnak a tradíciós ételeit kóstoltam és főztem is, kiegészítve az aktuális trendekkel, világszemlélettel, hogyan lehetne fűszerekkel jobban feldobni az ízeket, textúrákat, úgyhogy én elmondhatom, az elég széles a spektrum, de mindig van hova bővíteni.
1: Kell mindig bővíteni?
2: Szerintem igen. Szerintem tanulni az ember tényleg az élete végéig tanul, és szerintem nem is szabad abba hagyni.
1: Pár évvel ezelőtt, amikor a gasztroforradalom felütötte a fejét itt Magyarországon, hogy használunk még ilyen szavakat egyáltalán, akkor egy ilyen meghatározó szó lett az, hogy szezonalitás. Mennyivel más jelent ez, hogyha az ember, nem tudom, 3000 kilométer elutazik valahová, mert itt nálunk a szezonalitás az a paprikát meg a hónapos retket jelenti, nem tudom, például a Közel-Keleten, ott azért kicsit más van, nem tudom, május végén.
2: Hát a gasztroforradalom szerintem azért 15-18 évvel ezelőtt kezdődött, körülbelül a tájba jöttem az a Magyarországra, és ugyanúgy Michelin világból jöttem, és tényleg látszódott, hogy nagyon el vagyunk maradva, és csak a pörkölt és a gulyás volt Magyarországon, és akkoriban kezdődött az, hogy a francia gyökerekhez, az igazi gasztróhoz visszatértünk, ami nem csak a szezonalitás jelenti, de nagyon fontos, hogy amelyik országban vagyunk, amelyik térségben és amelyik szezonban vagyunk, és lokálisan tudjuk beszerezni az alapanyagot, mert a rezgések azok nagyon fontosak. Tehát az ételt, amit megeszünk, az egy nagyon jó érzéssel kell, hogy eltöltsön, és megerőszakolni magunkat nem tudjuk. Tehát, hogy minden nap sushit eszik a magyar, azért az tényleg nagyon két külön világ. Szerintem azért magyarként tényleg azért az alapokat kell tudni, kell érteni, kiegészíteni, és tényleg a földből és a környezetünkből táplálkozni. Hú, ez nagyon ilyen nagyon specifikusan hangzott.
1: Kicsit zen volt,
2: igen,
1: vagy valami
2: zen,
1: ilyesmi.
2: Igen, de hát erről szól szerintem, mert azért a nap nagy részét étkezéssel töltjük. Ha nincs időd enni, vagy nem jót eszel, az a hangulatodat is meghatározza, az életminőségedet is. És ezt nagyon sokan elfelejtik, hogy ezre nagyon-nagyon figyelni kellene.
1: Hát az étkezési kultúra az nyilván kapcsolódik a témához, de az szerintem kicsivel másabb, hogy akkor hogy együnk, mit együnk meg, akkor mikor tudunk jót enni, és mikor tölt el minket boldogsággal, és nem megy az egészségünk rovására. Ez egy másik topik, talán majd később foglalkozunk vele, hogyha lesz rá időnk. Viszont, hogyha már arról beszélünk, hogy szezonalitás, meg a megfelelő alapanyagokat használni, a földnek a kincseit, hogyha az ember valahol van. Hogyha keverednek a világ konyhái, például, hogyha nem tudom, valaki magyar séfként a Közel-Keleten, vagy Londonban, Franciaországban, akárhol szeretne valamit csinálni, akkor lehet, hogy ki kell hagynia azokat a magyaros ízeket, amiken fölnőtt, mert hogy azok az alapanyagok, amik ott vannak, azok nem tűrik azokat az ételeket?
2: Ezt azért én nem mondanám. Tehát most én Dubajban vagyok már elég régóta, és azért ott Michelin csillagos konyhákat vezetek, én mindenhova viszem magammal, amit itthon megtanultam, amint felnőttem, tehát ez szerintem egy elengedhetetlen ahhoz, hogy egy séf a saját DNS-ét felépítse, és nem önmegvalósító legyen, hanem önazonos legyen. Tehát az nagyon fontos, hogy amiből jövünk, azokat visszük magunkkal, azokat az ízeket, és nem megerőszakoljuk magunkat, és más kultúrát akarunk főzni, és holott nem tudjuk, hogy készülnek ezek a dolgok. Tehát, hogyha én arab lennék, nem úgy tudnám főzni a magyar ételek. Viszont magyar vagyok egy arab országban, ezért én másképp főzöm az arab ételt, vagy akár a világ ízeit, a világ populáris ételeit, mert beleteszem azt a pici magyarságomat, és ezt mindenki érzi, hogy wow, ez finom, ez jobb, és egy füstölt paprika, amit innen csempészek oda, annyira csodát tud tenni, hogy én ezt el nem tudom neked mondani. A Túró Rudit, amikor viszem magammal, lerámolnak a srácok, nem tudok annyi Túró Rudit vinni, és mindenki, aki jön hozzám látogató, elcseni. Tehát annyira érdekes, hogy meg tudod találni a világ bármely pontján azt, amivel hozzá tudsz rakni ahhoz az aktuális ételhez.
1: Azért volt ez a fölvetés, Eszter, és persze javíts ki a tévedek, mert említetted a pörköltöt, meg a paprikás krumplit, meg nem tudom, akármit, és a tipikus hagyományos 25 magyar ételt, amit a gasztroforradalom előtt a különböző háztartások készítettek, hogy a Pista bácsinak, most mondtam hasraütésből valamit, odaadsz egy olyan pörköltöt, vagy lecsót, amit ott készítettél el Dubajban, és nem ilyen fine dining, hanem az ottani alapanyagokból, akkor azt fogja mondani, hogy persze paprika van benne, meg persze nem tudom, paradicsom van benne, meg kolbász van benne, de nem ugyanazt az ízt fogja kapni, mint amit a saját környezetében talál alapanyag.
2: Viszont én nem is vetemednék arra, hogy Dubajba főzök egy pörköltöt és hazahozom. Hát ezért nem működik ez a dolog.
1: De hogyha Pista bácsit oda viszel, és úgy adod oda neki.
2: Hát valószínűleg igen, az én is szégyelni magam, hogyha oda, de hát igen, tehát abból kell főzni, ami ott megterem. Tehát én nagyon sok datóját használok, nagyon sok pisztáciát, nagyon sok bárányhús például Dubajba. Itthon azért ennek más az íze is, mert minden import azért más rezgéseket, más ízvilágot kap.
1: Amikor kitalálod, és akkor ez már egy következő topik, kicsit most ugrálunk, nem van, hogy letisztult. Szóval amikor kitalálod ezeket az ételeket, hogy datolja meg bárány, stb., akkor is abból a bizonyos alap DNS-ből indulsz ki, ami benned van? Vagy akkor az valahol ott van mélyen benned, és pontosan tudod, hogy akkor ott a környékem, nem tudom, 500-1000 kilométer távolságban milyen jellegű ételek vannak, és azokat hogyan tudnád kicsivel másképp elkészíteni, vagy jobban elkészíteni, vagy a saját magad gyerekkori gyökereidből, ízélményeidből, emlékeidből indulsz ki?
2: Ez egy nagyon érdekes. Nekem a karrierem meg a pályafutásom az nagyon színes. Tehát én Írországba, Angliába, Párizsba, Ausztriába, Dubajba, tehát én nagyon sok helyen voltam, és nem rövid ideig. És ott megtanultam az ottani tradíciókat is, persze a magyar gyökereken nőttem föl, és egy ilyen hatalmas tudatbázisból pakolgatott ki egy-egy étel megkreálásánál, hogy melyik ízvilágot, melyik országból, melyik éppen tanult elemet húzott be, és abból egy olyan halmazból válogatsz, amiből kijön végül egy olyan étel, amit máshol nem ettél, és ez a szép, hogy egy ilyen nagy kútból tudsz meríteni. És azért a magyarság is benne van, és azt is hozzá tudod rakni. Tehát egy ilyen nagyon színes dologból lesz valami egyszerű, letisztult, nagyon elegáns fine dining étel, mindenki ez a fine dining, de attól fine dining, hogy egy hatalmas tudatból szűröd le azt a hatalmas íztömeget, és egy letisztult, mindenki számára értelmezhető ételt teszel le.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk. Aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kulturfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kulturfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
3: Még egyszer köszönöm szépen.
2: Mindjárt folytatjuk az iménti gondolatmenetet, viszont ez így helyes, hogy séf és gasztroszakértő, vagy valami, nem tudom, mást kell mondani, executive séf, vagy van valamilyen tipikus megfogalmazás most neked, mert annyi mindent csináltál, mert nagyon sokáig szuséf voltál, meg cukrászként kezdted.
3: Nem voltam szuséf, nem voltam cukrász, ezek a tévhiedelmek.
2: Igen?
3: Igen.
2: Ezt lehet olvasni mindenfelé, hogy cukrászpályán kezdted, aztán szuséf lett belőled nagyon sokáig, ott bent valahol a 9. kerületben.
3: Nem. Én a Costesba úgy mentem oda, hogy a cukrászatot kellett fejleszteni, és mivel a francia országban azért nagyon sok mindent belém vertek, a kenyérkészítőstől kezdve minden át, és ez egy ilyen nagyon elfeledett része a konyhának, hogy a szakácsok nem tudnak cukrászkodni, és mivel, hogy vezető voltam, ezért a Jean Rebuchon, azért őt ismerjük nagyon jól, egy 3 Michelin csillagos ikon volt, és imádtam, tehát, hogy rengeteget tanultam ott. Persze mindig azt a lovat ütik, aki jól tud húzni. Hát akkor tanuljam meg a cukrászatot, és álljak be cukorgömböt fújni, mondom, hogy Jézusom, és akkor ilyen nagy stresszbe érted, röpülnek a serpenyők. Úgyhogy ott belém verték a cukrászatot, tehát azért Franciaországban egy 3 Michelin csillagos séf konyháján vagy vezető, és ott tanulod meg ezeket a dolgokat, akkor cukrásznak hívhatom magam, de szerintem a legtöbb alapdolgot a makarontól, a milfőjön keresztül, átozzéig, azt ott tanultam meg, és ezt a tudásomat én ezt vezetőként nagyon, nagyon szeretem, hogy ilyen sokoldalú vagyok. Szerintem akkor jó egy vezető, hogyha tényleg példával tudja vezényelni a csapatát, tehát ugye engem a hidegpálya, a szószok, a húsok, a cukrászat, a pékség engem nem rémisz meg, én mindenhova be tudok állni, meg tudom mutatni, és úgymond értek hozzá, persze nem úgy mindig professzionális pék, de ez nagyon sok sébe, sőt Michelin csillagos sébe ez hiányzik, úgyhogy így kerültem a Costesba, és jött, fölkértek, hogy a cukrászatot föl kéne húzni, mert éppensége nem értett hozzá a portugál, és akkor 2 hét után meg, jó, tessék itt a konyha, vigyed. Mondom, hát ez tök jó. És onnantól kezdve elindult egy ilyen első Michelin csillag, 27 év alatt Európában 5-6-szor a világ, vagy az ország séfje, étterme első helyen folyamatosan, úgyhogy hatalmas felfedezés volt itt.
2: Ilyen példaértékű az a pálya, amit te bejártál 30-33 éves korodig. Most már kicsivel több vagy, nem árulom el, mennyi, nem tudom, szabad vagy nem szabad.
3: 34.
2: Minden esetre, igen, ezt olvastam valahol, hogy te annyira megszállottja vagy ennek az egész rendszernek, ami a gasztronómiát illeti, hogy amikor elmentél külföldre és megcsináltad a saját kis munkádat, akkor a hétvégét, amikor éppen nem kellett dolgozni, vagy szabad napod volt, akkor is beálltál valahová még stázsolni.
3: Igen, és ezt most se hagyom abba, tehát ezért furcsa, hogy gasztroszakértő, tanácsadó, executive chef, kreatív chef, tehát hogy rengeteg dolgot csinálok, mert tanulok. Uh-huh. Tehát elmentem tavaly New Yorkba is, és ott a 3 Michelin csillagos étterembe, hogy egy ilyen brainstorming ötletelés volt, hogy akkor az új menüt hogy rakjuk össze, és azért külföldön a szakma, mi nem vagyunk szakmailag féltékenyek egymással, mi nagyon szeretjük megosztani a világ ízeinek a tapasztalatait, hogy éppen ki mit hoz magával, és úgy kreatívan rakjuk össze az egészet. Úgyhogy igen, én ezt 0-24-ben tudom csinálni, igen, és szeretem is.
2: Amikor elmész valahová, mert éppen nem tudom, valamilyen feladatod van, akkor te már pontosan tudsz mindent, vagy már az elmúlt évtizedek alatt minden belement a fejedbe, hogyha a világ gasztronómiáját veszük, pontosan tudod, hogy akkor nem tudom, Majorkán, Menorkán, Dél-Afrikában milyen ízek vannak, milyen fűszereket használnak, milyen technológiával készítik, vagy utána kell nézni, ott még tanulsz, szóval, hogy megvan már az összes tudás a fejedben, vagy még mindig kell fejleszteni, hiszen a világ olyan nagy, és olyan sokféle alapanyag, meg étel, meg íz, meg emberi vágy, meg ízlelő bimbó van, hogy szerintem kimeríthetetlen.
3: Ez így igaz. Az alapokat természetesen tudom, jobban, mint egy átlag ember, de ha mondjuk elmegyek olyan tájra, ahol nem minden nap jár az ember, és nem élek ott, akkor nekem azon fontos az, hogy én kimenjek a helyi piacra, a helyiekkel legyek, helyi étterembe menjek el, hogy ki hova jár enni, és onnan gyűjtsem be az információt, és a helyiekkel beszéljek. Tehát szerintem ennél nagyobb tanulás nincsen.
2: És olyan előfordul még, hogy elmész valahol, megcsinálod a kis mellódat, kitaláljátok a megfelelő ízeket, utána néztél mindennek, le is főzitek, 22-szer kipróbáljátok, és aztán utána a Rizrosz utcai kifőzdékbe megyek, és mindent is megeszek.
3: Ez így igaz. Néha belefutok az ilyen fűszeresebb dolgokba, mert hogy én nem dohányzom, vagy nem eszek csípős dolgokat, mert ott nagyon fontos az ízlelőérzék, meg a sós ételeket is nagyon nagyon kerülöm, úgyhogy egy párszor bele szoktam futni az ilyen kicsit fűszeresebb és erősebb dolgokba, és akkor egy napig nem érzek semmit, de ezek kellenek szerintem.
2: Mi volt a legnagyobb melléfogás, és a világ melyik pontján?
3: Jó, Jézusom. Hát a tengeri malac. Csórim, nem tudtam, hogy ez tengeri
2: az
3: malac.
2: Az nem?
3: Igen, azt nem tudtam, hogy az az. És mondom, hú, de fura íze van ennek a csirkének, de nem merték megmondani. Na, és ott nagyon rosszul lettem. Nekem ez így nem pálya, én ezeket nem bírom.
2: Még vannak állítólag ilyen, nem tudom, hogy legenda vagy nem legenda ilyen gasztrokörökben, hogy itt-ott még mindenféle egyéb állatokat is, amik a fákon ugrálnak néha a felszolgálatot.
3: Ja, igen, egyébként szöcskét, tücsköt, ezeket kóstoltam. Most nemrég a srácaimat megvicceltem, hogy mondom, gyertek, hoztam nektek valamit. Mondom, kóstoljátok meg, ilyen vaszabis ízesítésű volt, hogy egy kicsit úgy ne legyen az, hogy fúj, így csukott szemmel a kezükbe adtam, mondom, kóstold meg. Meg tök finom, milyen ropogós, meg milyen vaszabi, olyan, mint a pörkölt magyaró. Nem tudod, mit tettél? Mondom, szöcskét. Ne, séf! Bár mondjuk nem volt rossz. Úgyhogy szerintem ezeket, ami így szerintem így bírja az ember, és kíváncsi, szerintem érdemes ezeket kipróbálni.
2: Az Mexikóban tapasztaltam egyszer ilyet, nem tudom, hogy te hol találkoztál ilyen szöcskékkel, hogy járkálott az ember, mindenféle piramisokat megnézi, és akkor az idegenvezető, amikor odahoz egy ilyen nylon zacskóba, nem tudom, hogy higiéniai szinten ez hol van egy 0-10-ig terjedő skálán, de azt mondja, nyugodtan kóstolj meg szépen bepaprikázva, és amikor érzed, hogy a kis ízelt lába beleakad a nyelvednek az akármilyen bordájába, akkor ez mi a fenne?
3: Na hát ennyire frissen, ennyire egészben nem vagyok vállalkozó szellem, tehát ez azért szárítva volt, azért az lábacskái le voltak szedve, meg megpirítva, az már lehet, hogy nekem is túl sok lenne úgy.
2: De azért bevállalós vagy.
3: Kapaszkodik az étel ott a torokban.
2: Említetted, hogy mindent is kipróbálsz, ha bár a csípős ételek az nem biztos, hogy jó neked, de hogy mindent kipróbálsz, ennek ellenére minden beleférhet?
3: Szerintem igen, egy séfnek kötelessége, hogy mindent megkóstoljon meg, szerintem nem lehet az, hogy hú, én ezt nem szeretem, ezt nem eszem, és nem főzöm. Tehát, hogy ez nálam nem lehet. Tehát mi annyi pacalt főztünk gyerekkoromban, meg annyit kellett mosnom meg sikálom, tehát egy életre megundorodtam a pacaltól, és akkor Ausztriában mit tegyünk föl pacalt? Mondom, tök jó, tehát mondom, here we go again. És akkor ott ugye, nem magyarosan csináltam, hanem pezsgősen, nagyon szépen, finoman, és teljesen más volt. Teljesen más voltak az élményeim utána, úgyhogy én nagyon szeretem ezeket megfőzni is, meg megkóstolni, enni is.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter. Sif, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.
0: Ha elindul a metró, mindenki útra kész, újságpapír darabokból írok egy regényt. Az ember arcok árulkodnak, szótlanul mesél, féltve őrzett titkokat cserél egy új helyet. Most hadd üljek le melléd, szoríts egy helyet.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél.
3: Sziasztok!
2: Az imént említetted a pacalt, ami állítólag gyerekkorod egyik meghatározó ízélménye volt, nem biztos, hogy jó értelemben, de hát állítólag a legenda, az urbánus legenda szerint mindent onnan hozol, mert hogy ilyen nagy vendéglátós család voltatok ti.
3: Hát igazából apukám volt egy ilyen nagy főző.
2: Úgy vendéglátós, hogy akkor jöjjön át mindenki, és megetetjük őket,
3: úgy,
2: a
3: igen, persze, tehát ez a tipikus magyar család, ez a vasárnapi családi ebédek, bográcsozás, disznótoros, disznóvágások, tehát hogy mindent is, amit lehet, ezeket ilyen nagy családi összejövetellel egybe fogtuk, és azért szerintem, hogyha egy férfi hobbiból főz otthon, akkor nagyon jó ízekkel tud főzni, és teljesen más ízvilágot képvisel. Ugye szerintem a beszédírás, olvasás, beszéd járás után szerintem az volt a harmadik dolog, amit megtanultam, hogy hogy kell pucolnom krumplit, tehát hogy annyira befogott apu már a legelején. Úgyhogy igen, ezeket a magyar ízeket, meg ezeket a férfias, karizmatikus dolgokat, ezeket nagyon-nagyon belém verte, úgyhogy jó volt.
2: Az hogy jött utána majd, nem tudom, a felismerés 14-15 évesen, hogyha már a gyerekkori élményekről beszélünk, kicsit tekergessük vissza az időkerekét, hogy pályaválasztás, és akkor te azt mondtad, hogy akkor én nem leszek történelemtanár, én nem leszek, nem tudom, magasépítő mérnök, hanem hogy akkor én a vendéglátó vonalon indulok el.
3: Hát ez is egy nagyon jó sztori. Ilyen eléggé lázadó típus voltam.
2: Te...
3: Én nagyon rossz voltam, szerintem égetni való voltam teljes mértékben. És hát fölvettek az egyetemre, ugyebár kereskedelmi szakra, marketingre, és akkor egy ilyen nyáron is sikerült elhajolni, és 3 napra eltudni, anélkül, hogy az apu tudta volna, hogy merre vagyok, és egy hatalmas pofonnal fogadott, hogy akkor hello, szevasz, és akkor innentől kezdve gondoskodjál magadról. Aha. Mondom, hát de ezt hogy? Hát fizetni kell az egyetemet, meg biztos én mellette dolgozni, hát de hogy. És akkor ez augusztus volt, úgyhogy az utolsó pillanatban mondom, ja, hogyha így, akkor így, mondom, akkor kicsit piszkálom az idegrendszerét, mondom, akkor elmegyek szakásnak, dehogy mész el te szakásnak, fogadjunk. Bementem a vendéglátósuliba, és szerintem a tanévkezdés előtt egy másfél héttel bekönyörögtem magam. Hát mondom, a DAFK-ből én bementem, apu ezt végignézte DAFK-ből, majd abba hagyom, majd lesz valami. Aztán sikerült ezt addig feszegetnem, amíg elvégeztem a szakácsot, és utána kimentem külföldre. Mondom, előbb-utóbb csak azt mondja, hogy gyere haza, vagy valami változás lesz. És nem, tehát mind a kettőn olyan makacsok voltunk, hogy ezt végiggörgettük. Annyira, hogy én már az első helyen ilyen nagyon magas fine dining étterembe kerültem. Tehát, hogy én nem gondoltam volna, hogy a szakács szakmában ennyire sokrétű tud ez lenni. És nem csak a rántott hús, meg a pacal pörkölt létezik. És valahogy úgy egyik lehetőség dobta a másikat, és így benne ragadtam a szakmába, és én nagyon megszerettem. Nekem nagyon könnyű volt a főzés.
2: Az egyetemmel mi újság?
3: Azt mellette letettem, tehát hogy két diplomám azért van, 3 nyelven azért beszélek, az érdekes volt, azt meg úgy magam miatt.
2: Milyen 3 nyelv? Angol nyilván, hiszen
3: angol,
2: az
3: német és a francia.
2: Volt, és a francia is megy ráadásul.
3: Hát az túléléshez kellett. Az Franciaországban hiába beszélnek angolul, én hiába beszéltem franciául, az nem francia volt, mondom, arról a télben van, ezt azért meg kell azért tanulni.
2: Említetted, hogy amikor befejezted a szakácsiskolát, akkor utána egyből külföldre vezetett az utad, és a legnagyobbaktól tanultál, akiknek több Michelin csillaga is van. Mert itt, hogyha elmegy az ember a gurmé fesztiválra, akkor összefut az Ákossal, összefut a nem tudom, akármilyen veled, igen, néha, hogy éppen itthon vagy, de hogy te tényleg ott álltál, nem tudom, a Remzi mellett, meg akárkit említhetnék a nagyok közül.
3: Heston Blumenthal, Goldner Remzi, Jean Rebusson,
2: azt hogy lehet
3: Ellen
2: azt, hogy...
3: Ducasse, fú, nagy, hatalmas ikonok, és rengeteget tanultam tőlük, és annyira emberségesek, és annyira sok tudás van bennük, és ha látják rajtad, hogy a te szemed is csillog, és tudásra éhezel és szomjazol, egyszerűen befogadnak ebbe a környezetbe, és mindent, mint a szivacs szívtam föl. Egyszerűen csodálatos volt.
2: Azért ez nem egy könnyű szakma, ám ezt nyilván te is tudod, tehát hogyha az van, hogy akkor akár szakácsként, akár nem tudom, fekete mosogatóként, vagy séfként ott kell állni 8-10-12 órát a konyhában egy idő után, elkezd az embernek nem tudom fájni a lába, vagy elfárad egy kicsit, vagy akkor nem tudom, azt mondaná, hogy akkor 2 hétig engem hagyjatok, és minden telefont kikapcsol.
3: Hát azért ez egy felfokozott állapotban vagyunk, azért az adrenalin sok mindenre képes, és nem érzi az ember a fáradtságot, és egyik nap jön a másik után. De igen, azért nagyon kemény, tehát nekem volt is gerincdaganatom, engem 2-szer műtöttek is, ilyen életmentő műtét, tehát így csoda, hogy nem bénultam le. Tehát hogy ezek vele járnak, tehát ez körülbelül olyan, mint az ilyen sportolók. Tehát ha valamit jól akarsz csinálni, akkor azt a maximálisan kimaxolod, és elmész a végletekig. Tehát szerintem ezt olyan félig jól, félig közepesen ezen a szinten nem lehet csinálni.
2: Az a másik meg egyébként, ezt magamnak tapasztalom otthon a kis, nem tudom, 50 négyzetméteremen, hogyha augusztusban megjön a hőhullám, vagy júliusban 40 fok vagy 45 fok van kint, aztán még áldig állok egy fél órát a tűzhely mellett, vagy egy órát a tűzhely mellett, akkor már azt sem tudom, hogy bújjak be a hűtőbe. Ti meg azért most, hogy ilyen nagyon más lett az időjárás, mert nyilván 90-es években, 2000-es években még tök más volt, de hogy ott állni folyamatosan abban a gőzben, meg párában, és kint is, ráadásul Dubajban, ott nyilván azért gondolom van megfelelő hűtés, meg légkondi, de hogy azért az sem nagyon jó, amikor az ember kintről bentre 40-ből 60 fokba megy.
3: Hát bár csak 60 lennedve volt olyan, amikor letettük a hőmérőt, és vigyeltük, hogy milyen meleg van, úgyhogy nem a melegen állunk, és volt 75 fok, ha. És abba dolgoztunk 10-12 órát. Hát ez a szakma a szélsőségekről szól. Tehát, ha. Hogy nem minden csili-vili, és bemegyünk, és minden tökéletes. Ehhez alkalmazkodni kell. Tehát ezzel együtt kell tudni élni, és ehhez sok idő kell, hogy elteljen.
2: És akkor mit csinálsz? Leöntöd magad egy bögre hideg vízzel?
3: Hú, hát mint a sportolók, folyamatosan izzadunk, törölgetjük magunkat, iszunk, dobáljuk egymást jéggel közben, káromkodunk, úgyhogy ha jó a csapat, akkor ezen így át lehet lendülni.
2: Na, hagyjuk most már ezt a bizonyos külső részét, hogy akkor mennyire

0: Tehát, hogy minden ételhez más és más út vezet, és az idő is más. Valami egy hét alatt elkészül, valamin meg több mint 8 hónapot dolgozok. Aha. Tehát, hogy ez annyira hangulatfüggő is, szituációfüggő is. Én azért szeretek kísérletezni, én nem szeretek kopizni. Én próbálom a saját egyéniségemből kiindulni. Oké, hogy láttam valamit, valahonnan tanulok én is dolgokat, de én nem szeretem, hogyha valaki ránéz az ételemre, és azt mondja, hogy ez deja vu, vagy ezt már láttam valahol.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő, icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Palágyi Eszter, séf, gasztroszakértő ül velem szemben a stúdióban. Még egyszer köszöntelek, de jól jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Séf, a hivatalos megszólítás, hogyha munkaügyi környezetben vagyunk?
2: Igen, de már lassan a magámba is, mert már annyiszor hívnának Eszternek, hogy megutálnám a nevemet.
1: De egyébként esztereznek nyilván.
2: Igen, de azért nagy részben szakmai körökben mozgok, úgyhogy hozzá vagyok szokva a séf megszólításhoz.
1: Nincs is magánéleted, ennyi?
2: Van, de elnyésző.
1: Ugye 2026, a világ fejlődik, halad, lassítani nem szabad.
2: Nem. Na,
1: nem mondom, hogy kb. Egyidősek vagyunk, mert kicsivel fiatalabb vagy nálam, úgyhogy hát neked nyilván a tini meg a 20-as éveidet Lady Gaga meghatározta?
2: Hú, nagyon, nagyon, én nagyon szeretem őt. Annyira egy jó művész, annyira egy friss üde dolgot hozott be, és teljesen más, úgyhogy igen.
1: Tudod, miért kérdezem?
2: Igen, én vagyok a gasztró Gaga, igen. Ezzel szoktak heccelni meg, ráadásul ő is ragasztotta rám ezt a nevet, és ezt sokan nem tudják, mert nagyon sok mindenki ilyen celeb nevekkel dobálózik. Én nekem nagyon sok világjárta vendégeim vannak, nagyon sok helyen dolgoztam is, meg különböző ilyen VIP eseményeken, az Orient Expressen főként, amikor a velencei karnevál van, akkor Párizsból Velencébe azért több mint 100 híresség jön velünk. És ott volt egy ilyen különleges vacsora, és annyira ilyen nagyon jó hangulat volt, zongoráztunk, ittunk, ettünk, felszolgáltam a vacsorát, és hogy mindenhova tettem bele ilyen kreativitás, meg ahogy beszéltem a dolgokról, így mindenki így állt és tapsolt, és akkor hogy megszólalt ugye a tömegbe, hogy te ugyanaz vagy, mint én, csak gasztróba. És akkor így elkezdtem, hogy akkor én tök gasztró Gaga vagy, úgyhogy elneveztek.
1: Ezek szerint akkor neked kis barátnőd a Lady Gaga?
2: Nem kis barátnőm, de főztem már rá, igen.
1: Kikre még egyébként? Mert hogy ez, hogyha az

0: ember nem olvassa el a könyvet, akkor nyilván nem derül ki belőle, vagy hogyha nem ismer téged. De hogy annyi helyen dolgoztál már olyan éttermekben, hogy nyilván egy csomó mindenki, aki egyébként az akármilyen GQ magazinnak a nem tudom melyik oldalán ott van, igen, ő megfordult a kezeid között, vagy evett a főztődből. Kik még?
1: Igen, és ezeket nagyon szeretem. Woody Allen, hú, rengetegen, tehát hogy én nem is tudnám azt mondani, hogy ki nem. Talán a Szikla nem, tehát mint színész, de nagyon sok énekes színész, Ronaldótól kezdve mindenki, tehát hogy is, és teljesen más, mert nem az van, hogy ez a sztárral találkozok, hanem ő ugyanúgy a vendégem, és akkor kimegyek, ugyanúgy prezentálom az ételt, és mint a kisgyerekek néznek rám, és elolvadnak az ételtől, meg a sztorihoz hozzá, mert azért mi mesélünk történeteket az alapanyagról, azt, hogy ezt hogy kreáltuk, miért ehhez a víz alatti étteremhez gondol ezt az ízkombinációt, és egyszerűen úgy hallgatják, mint hogyha mesét mesélnék. Úgyhogy én nagyon szeretek köztük mozogni.
0: Hát ebben a kontextusban úgy tűnik, hogy te vagy a sztár, ő pedig az, aki megeszi a vajas kenyeret.
1: És egyébként igen, és annyira jó. És amikor így föláll, és átölel, és kezet csókol, vagy nem tudom, a Woody Allennéknél volt az, hogy 15 fős társaság, ugyebár prominens vendégekből állt, fölálltak, és álló tapsal fogadták. Tehát az igazi Hollywood, mintha valami Oscar-díjat nyertem volna. Mondom, de jó, mondom, ilyen lehet egy Oscart kapni.
0: Ez volt az első könyved, ugye, ami megjelent, Gasztrogona, amiben igen, a saját életed kisebb-nagyobb kurfliait írtad, lehet talán fogalmazhatok így, meg a gasztronómiába vezető utat, meg hogyan kurott, mit és hogyan lehet a saját szemszögedből. Aztán most pár hónappal ezelőtt, ez még a múlt év terméke, ugye, megjelent. Igen. Nagyon sokat beszéltünk róla az elmúlt szűk egy órában, a világ ízeinek anatómiája.
1: Igen, már nagyon régóta gondolkodtam azon, hogy kiadok egy saját könyvet, mert nagyon sokan kérdezték, hogy miért nem adok ki, miért nem adott ki. Én úgy voltam vele, hogy ennek meg kell érnie. Tehát meg kell ismernem saját magamat, mi az én stílusom, mi az, amire mondjuk több év múlva is büszkén nézek rá. És így jött ez a szakácskönyv, hogy az elmúlt 16 évemben azért nagyon sok ikonikus étel van, amivel díjakat nyertem, ami bejárt egy olyan sikertörténetet, vagy különböző emberekhez, helyszínekhez kapcsolódik, amit sajnáltam volna, hogy már nem főzöm, de hogy valahogy fennmaradjon az utókornak, és akkor innen jött az, hogy miért jöttem ki egy sorsrajzi könyvvel, de viszont az életemet, meg azt, hogy én hogy kerültem oda, vagy milyen áron, az senki nem tudja. Tehát, hogy a csillogás mögött azért nem minden happy, meg nagyon sok ilyen pletyka, mondva csinált történetek mentek rólam, mondom, na akkor tessék, itt van feketén fehéren, mondom, akkor leírom, és akkor ezután lehet rólam beszélni, hogy akkor mi vagyok, hogy vagyok, és akkor azt szerettem volna, hogy a szakáskönyv az egy teljesen egy szakmai legyen, amiről csak szakma és a hozzá kapcsolódó dolgokról szóljanak. Ez,
0: hogyha már a szakáskönyvről beszélünk, a pletykákat hagyjuk, mert állítólag volt ilyen, hogy terjesztették rólad, hogy te mosogatni mentél Dubajba.
1: Igen, igen, igen. Nagyon jó befutottam annak ellenére.
0: Hát most az is egy
1: hát az első csillagját szereztem meg Dubajnak. Magyar nőként egy arab országban szerintem egész jól csináltam.
0: Vissza ez a bizonyos szakáskönyvhez. Nem egy olyan szakáskönyvet kell elképzelni, hogy akkor nem tudom, most elfonyás muffint fogunk sütni, és akkor 15 dek a liszt, 3 tojás, stb. Ez más jellegű ez a könyv.
1: Igen, ez egy szakács tankönyv. Tehát erről A-tól Z-ig elmondom, hogy miért fontos a sózás, miért fontos a különböző technikák, a marinád reakció, tehát akár egy húslevesnél is. Azért, hogy miért fontos az, hogy lepirítunk dolgokat, mitől lesz annak szép íze, színe, mit ad hozzá. Tehát, hogy ez egy ilyen sokkal összefogottabb dolog, és azon kívül egy-egy étel nagyon komplex, a végeredmény mégis egy elegáns, letisztult dolog, és egy-egy receptbe is akár megtalálhatsz egy répatortát, akár egy almáspitét. Tehát, hogy ki tudsz belőle szedni ilyen dolgokat, és csinálhatsz belőle egy almáspitét, mert benne van mind desszertként, vagy egy somlói galuska, vagy egy vadas. Tehát, hogy ilyen alapételek, amikkel mindenki tud azonosulni, megmutatni azt a hosszú folyamatot, hogy ebből hogy lesz valamiből egy ilyen nagyon magas szintű étel, ami világ szinten elismerést hoz.
0: Ez kicsit olyan, mint a főzés művészete vagy tudománya, csak kifordítva.
1: Igen, igen, igen.
0: Megszületett ez a bizonyos világ ízeinek anatómiája, és ezzel kapcsolatban olybá tűnik, hogy feladatod is lesz a következő egy-két hónapban.
1: Igen, igen, Debrecenben csinálnak ugyanilyen egy gourmet fesztivált, és
0: annak olyan jó hangulata van, én úgy szeretem.
1: Igen, és a nagy erdőbe csinálják ráadásul, ahogy már a gourmet festnek mindig van egy témája, az övéké az, hogy a világ ízei. Úgyhogy én lettem ott az ilyen nagy szóvivő, meg az arcának az egésznek. Lesz kétszintes konyha, látványkonyha, úgyhogy mind a három nap ott leszünk. Lesznek ilyen könyves standok, tehát ez ilyen gasztró és kultúra egybe, aha, tehát hogy mindegyikünk ott lesz, aki számít, úgyhogy én nagyon örülnék, hogyha ott találkoznánk, mert azért mégis a várostól kint, azért mégis egy városban, egy erdő közepébe, úgyhogy szerintem nagyon jó ez, ez június 12-től 14-éig lesz, úgyhogy 3 nap van.
0: A Békástónál, a szabadtéri színpad, igen, mellett, az egyetem tövében Palágyi Eszter, a világ ízeinek anatómiája című könyv szerzője, csak magyarázni fogja, hogy akkor a takó úgy készül, és azért közép-amerikai, azért vagy felveszi főzök a szakácskabátot, és akkor hevíti az olajat.
1: Felveszem a szakácskabátot, főzni is fogok, lehet velem találkozni, a könyvekről is lehet beszélni, lehet dedikálni, úgyhogy ez teljesen egy ilyen minapunk lesz.
0: Magyarországon születtél, magyar gyökerekkel, ízgyökerekkel, gasztrogyökerekkel rendelkezel, számtalan helyen dolgoztál, tanultál, sikereket értél el, főztél mindenféle emberekre. Hogyha tovább visszük ezt, akkor van olyan íz a világ bármelyik tájáról, amelyik közelebb áll hozzád, vagy ragaszkodsz ahhoz, hogy akkor te magyar csaj vagy magyar ízekkel?
1: Ez egy érdekes kérdés, én nagyon szeretem az ázsia konyhát, és egyre jobban a japán konyhát is. Főleg egy rántott húshoz is annyira hozzá lehet adni az ő ízükből egy pár csepp ilyen kis szószt hozzá, amire azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy ennél jobbat nem is. Úgyhogy én nagyon szeretem ezzel így az utolsó kis falatokat így megízesíteni ilyenekkel.
0: Az ilyen nagyon letisztult konyha, ami ilyen nagyon noma jellegű, az mennyire áll közel a szívedhez? Nyilván meg kell tudni csinálni, és te ezt csináltad, ebben dolgozol, de hogy az ízélményben tök mást ad, mint amikor az ember egy kicsit nem tudom, és ne sértő, hogy meg hevesebb vérmérséklettel rendelkezik, mint te.
1: A noma az egy más kategória. Nekem, mint szakásnak annyival jó az a hely, hogy ott nagyon sok technika, fermentáció és nagyon hosszú folyamatoknak a lecsengését lehet megkóstolni. Tehát nekem szakmailag az sokat ad hozzá, és aki valaki magára azt mondja, hogy egy gasztro szakértő, akkor ezt muszáj kipróbálni, és muszáj ebbe a világba is jól érezni magad, és elmenni, és kíváncsinak lenni ezekre, és kipróbálni.
0: Mi életünkben először találkozunk, szerintem nyugodtan elárulhatjuk a kedves hallgatóknak, de hogy így, hogy beszélgetünk az elmúlt egy órában, én tökre nem azt mondtam volna rólad, hogy akkor ilyen távol-keleti ízekért rajongsz, hanem hogy abból a stílusból, ami lejön rólad, meg abból a kisugárzásból, hogy neked mindenképpen valami dél-olasz, nem tudom, konyha áll közel a szívedhez.
1: Igen, a legjobb. Tehát temperamentumos vagyok, szeretem az ízeket, magyar gyökere, francia tudással, és mégis egy ilyen japán kultúrával fejezem be. Szerintem ettől szép az élet, hogy ez az életnek a sava borsát, és mindent használunk is.
0: New Yorkot említetted, és akkor ez már az utolsó kérdések egyike a végére. Dubajban dolgozol, megszerezted ott az első Michelin csillagot nekik. Neked most még mindig 2 van, vagy azóta van, már csak nem tudok róla?
1: 2 van.
0: 2. Mikor jön a következő?
1: Én nem szeretnék 3 Michelin csillagos lenni.
0: 4 szeretnék
1: de én egy se szerettem volna, 2 se szerettem volna lenni. Az már egy nagyon-nagyon más világ, és én látom, hogy azért mennyi mindent kell beáldozni, meg mi hogy van. Ahhoz tényleg egy nagy ikonnak kell lenni. Nekem szerintem ahhoz a magabiztosságom az nincs meg, mint ember, hogy én elhiggyem magamra, hogy de mekkora nagy sztár vagyok, vagy hogy ezt lehet így is, úgy is. Én az Anne-Sophie Piquet-kel nagyon sokat dolgoztam együtt, ő is egy 3 Michelin csillagos francia hölgy. Ővel el tudnám képzelni, hogy kéz a kézbe 3 csillagos éttermet viszünk, de én egyedül szólóban nem szeretném.
0: Ezért kell úgy csinálni, hogy a következőnél egyből 2 kapj.
1: Igen.
0: Na és akkor az utolsó kérdés a végére, nem sokára Debreciner Gourmet Fesztivál, vagy Debreceni Gourmet Fesztivál, bármelyik helyes. Mondtad, hogy voltál New Yorkban, megszületett a könyv, ez még egy tavalyi történet, egyébként Dubajban dolgozol. Mi a jövő, Eszter? Marad minden ugyanígy, vagy vannak ilyen világra szóló, világ megváltó terveid, hogy akkor te elmész, nem tudom, az északi sarkra főzni az igló mellé?
1: Ő vicces, de egyébként ez is eszembe jutott, mennyire jó lenne ilyen szélsőséges helyen főzni.
0: Fókazsír, állítólag nagyon egészséges.
1: Igen, tehát azért az tök jó lenne. Nagyon vannak mindig terveim, aztán az élet mindig vagy egyszer húzza át, vagy kétszer. Tehát a Covid is nagyon jó tervező volt, így kerültem Dubajba, úgyhogy én úgy vagyok vele, hogy aminek jönnie kell, jöjjön, és az élet írja a sztorit, de mindenféleképpen gasztróval szeretnék foglalkozni, én nagyon szeretnék tanítani, tehát szerintem ez idén meg is fog valósulni, hogy én egyetemen fogok tanítani gasztró-turizmus szakon, és azon belül is a gasztronómiával foglalkozni. Én szeretném azt a tudást átadni, amit a hosszú évek alatt különböző emberektől, kultúrából én összeszedtem, mert itthon szerintem azért szükség van arra, meg szeretném hazahozni a tudást mindenféleképpen. Ez én egyik nagy célom, amit szeretnék megvalósítani. megvalósítani.
0: Fölteszem másképp a kérdést, mert nem azt a választ hallottam, amit szerettem volna hallani. Benne dolgozol majdnem 2 évtizede ebben, sőt, hát hogyha azt veszük, hogy krumplit pucoltál, nem tudom, 4 éves korodban, akkor sokkal több ideje benne vagy a konyha világában. Van még olyan vágy, megvan a Michelin csillag, Dubajban dolgozol, világszerte ismert a neved. Van még olyan vágy, ami előtted van, és azt még mindenképpen szeretnéd elérni valamikor?
1: Én azt szeretném, hát végülis egyébként van ilyen, Lady Gagával szeretnék én együtt főzni, úgyhogy énekel mellettem, én meg az ő ritmusára tálalni, amit elmondok, hogy ide ez egy ilyen nagyon kis titok, hogy ezen azért dolgozunk, aztán, hogy ebből mikor lesz valami, azt nem tudom, de az egy nagyon jó geg lenne. Azt mondom, hogy ilyen soha nem volt, és soha nem is lesz, és elsőnek odaértem, és ez be fog jönni szerintem, úgyhogy ez úgy a kis szívem csücske még.
0: Eszter, köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további.
1: Én köszönöm. Szép estét.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Már indítunk is egy újabb hetet, május 11-e van, hétfő, hello a mikrofonnál, innentől Megyesi Gábort hallod. A következő percekben pedig találkozhatsz majd például a Magidommal, a Kormorán örökzöldjével, vagy éppen most az Unisex-szel, ez a Más úton.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag